Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet az 1684. október 1-én elhunyt Pierre Corneille francia drámaírótól származik, és így szól. Mit másnapra hagyunk, félig már elveszett. Mai homokóra műsorunk első órájában a klasszikus zenéjé lesz a főszerep. Liszt Ferencnek három szimfonikus költeményét is meghallgatjuk. Homokóra műsorunk második óráját a napáhítatával indítjuk, amelyet Albert Mária tolmácsol, majd kalendáriumot lapozunk Szabó Anita vezényletében. Ezt követően a nap ünnepeltjeit köszöntjük. A névnap köszöntő után keresztjén életfelekezetközi magazinunk szeptember 23-ai adását ismételjük meg. Homokóra műsorunk harmadik egyben záró órájában előbb szempontok rovatunkkal jelentkezünk, amelyben a humor témakörét járjuk körül, ezt követően pedig Bíró Ernőnek a Hegyi Kecske című novelláját hallgatjuk meg. Tartsanak velünk, ha tehetik! Klasszikus zenével indítjuk mai homokóra műsorunkat. Liszt Ferencnek a második szimfonikus költeményét hallgatjuk meg.

Liszt Ferencnek a második szimfonikus költeményét sugároztuk az elmúlt 20 percben. Továbbra is maradunk Liszt Ferenc műveinél. A következőkben a harmadik és negyedik szimfonikus költeményét hallgatjuk meg.

0: Homokóra.
1: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Önök az Ágnus Rádió október 1-i Homokóra című műsorának a második óráját hallgatják, a mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron is környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket!

visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A nap gondolatával köszöntöm Önöket. A mai idézet az 1684. október 1-én elhunyt Pierre Corneille francia drámaírótól származik, és így szól. Mit másnapra hagyunk, félig már elveszett. Homokóra műsorunk második órájában előbb a nap áhítatát tolmácsolja Albert Mária, majd kalendáriumot lapozunk Szabó Anita vezényletében. Ezt követően a nap ünnepeltjeit köszöntjük, majd Keresztény Élet felekezetközi magazinunk szeptember 23-ai adását hallgatjuk meg. Tartsanak velünk! A nap áhítata következik, amelyet Albert Mária tolmácsol.

Mai áhítatunk címe: Fele barátainkkal az úton. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Lukács evangéliuma, 10. fejezet, 27. verse.

Ma Chris Bullis, Észak-Karolinában, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatát tolmácsolom. Amikor nyugdíjba mentem, a hegyekbe költöztem, és mindössze néhány kilométernyire éltem az Appalach ösvénytől. Minden évben ezrek indulnak el, hogy végigjárják ezt a 3500 kilométeres, hónapokig tartó túrát. A túrázóknak több napra mindent magukkal kell vinniük, amire a túléléshez szükségük van. Azonban a legkörültekintőbb tervezés ellenére sokan kimerülnek, fájdalmaik vannak és elfogy az élelmük vagy a vizük. Egynapos kirándulásaim során a túrázókkal összefutva lenyűgözött, mennyire törődnek egymással, és ogyosztják meg szűkös készleteiket. Néhány korty víz, egy kis étel, egy sebb tapasz, egy aszpirin óriási segítség lehet. Idegenek közösséggé formálódnak, és a túrázókból fele barátok lesznek. Keresztényként hivatásunk másoknak szolgálni és gondoskodni a rászoruló fele barátainkról. A túraösvényeken az emberek sokat profitáltak az apró kedvességekből, ezért a túrákra vittem magammal plusz élelmet és egy első segélykészletet. A túrázókkal való találkozások engem is gazdagítottak. Történeteket osztottunk meg, nevettünk, megöleltük egymást és együtt imádkoztunk. Micsoda lehetőség mások szolgálatára. Legyünk figyelmesek és nyitottak, és vegyük észre a kínálkozó alkalmat.

Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük világot szépségét. Köszönjük az alkalmakat, amikor új felebarátokkal találkozhatunk. Ámen.

bárhol támogathatom segítségre szóruló fele barátaimat. Vallja ezt Chris Bullis, Észak-Karolinában, Egyesült Államokban élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a túrázókért.

Előbb a nap áhítatát hallgattuk meg Albert Mária tolmácsolásában, majd Pintér Bélának a Vérrel telt Szent Forrás című dalát sugároztuk. Kalendáriumlapozással folytatjuk október 1-jei homokóra műsorunkat. A mai naphoz kapcsolódó legfontosabb eseményeket Szabó Anita eleveníti fel.

Október 1-jét írunk, ez az év 274. szökő évben 275. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 91 nap van hátra. Tekintsük át, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek a mai naphoz. Időszámításunk előtt 331-ben volt a Guagamilliai csata Nagy Sándor és III. Darajoszt között. 965-ben ezen a napon 13. János pápát megválasztották. 1273-ban ezen a napon Habsburg Rudolfot választották német királynak. 1850. október 1-én az Ausztria és Magyarország közötti belső vámhatárokat részlegesen felszámolták. Szintén ezen a napon 1850-ben bevezették a bélyegilletéket Magyarországon. 1869. október 1-én az Osztrák-Magyar Monarchiában bevezették a postai levelező lapok használatát. 1880-ban ezen a napon Thomas Alva Edison elkezdte az elektromos lámpák sorozatgyártását. 1908. október 1-én Henry Ford bemutatta a Ford T-modellt. 1932. október 1-én Gömbös Gyula alakított kormányt Magyarországon. 1939. október 1-én a német haderő bevonult Varsóba. 1946. október 1-én véget ért a Nürnbergi per, 22 náci vezetőt bűnösnek találtak háborús bűnök elkövetésében a Nemzetközi Törvényszéken. 1946. október 1-én Nagy-Britanniában megalapították a Menzát, mely a magas IQ-val rendelkező emberek nemzetközi szervezete. 1947-ben ezen a napon az ENSZ elutasította Magyarország felvételi kérelmét. 1982. október 1-én elkezdték árulni az első CD lejátszókat, a Sony, a Philips és a Polygram közös tervezésében. 1982. október 1-én Helmut Kohlt választják meg a Német Szövetségi Köztársaság kancellárjává. 1992-ben ezen a napon megindult a Duna Televízió műholdas magyar adása. Úgy szintén ebben az évben, ezen a napon elindult a Cartoon Network. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek október 1-jéhez kötődnek.

Most lássuk, hogy kik a nap híres szülöttei. 1207-ben ezen a napon született harmadik Henrik angol király. 1713-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Rádai Gedeon, költő, műfordító, politikus. 1865. október 1-én született Paul Dukas, francia zeneszerző, zenekritikus, zenetudós és tanár. 1899-ben ezen a napon született Bárdos Lajos, magyar zeneszerző, karnagy, zeneteoretikus. 1903-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Vladimir Horovic, ukrán származású amerikai zongoraművész. 1914. október 1-én született Gellért Endre, Kossuth-díjas rendező, főiskolai tanár. 1924-ben ezen a napon született Jimmy Carter, az Amerikai Egyesült Államok 39. elnöke. 1930-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Táncsics Mária, magyar színésznő, a magyar televízió első bemondónője. 1945. október 1-én született Molnár Piroska, Kossuth-díjas magyar színésznő, a Nemzet színésze. 1947. október 1-én látta meg a napvilágot Som Lajos, zenész, gitáros, a Piramis együttes vezetője.

Most tekintsük át azoknak az ismertebb személyeknek a névsorát, akiknek halálozási évfordulójuk október 1-jéhez kötődik. 1684-ben ezen a napon hunyt el Pierre Corneille francia drámaíró. 1916. október 1-én halt meg Papp Béla, magyar katonatiszt, altábornagy és honvédelmi miniszter. 1945. október 1-én hunyt el Mikola Sándor, magyar pedagógus, fizikatanár. 1970-ben ezen a napon hunyt el Járai József operaénekes. 1987-ben ezen a napon távozott az élők sorából Vitéz Duska László, magyar hivatásos katonatiszt, százados. 2000-ben ezen a napon hunyt el Cigány Judit színművésznő. 2018. október 1-én hunyt el Charles Aznavour, örmény származású francia sanzonénekes. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk október 1-jéhez kötődik.

1975 óta Yehudi Menuhin javaslatára minden év október 1-e a zene világnapja. Ma van az idősek világnapja 1991 óta. És szintén október 1-én van Nigéria és Ciprus függetlenségének napja. Október 1-i kalendáriumunkat hallották.

0: a napkalendáriumát hallották, amelyet Szabó Anita lapozott föl. A Mokora műsorunk folytatásában a napünnepeltjeit köszöntjük.
1: Ma köszöntünk minden Malvin, Romeo, Ludovika és Terézia nevű hallgatónkat. Lássuk, mit tudunk a nevek eredetéről. Malvin. Germán eredetű, összetett név, a németben a Malvin férfi név, női párja a Malvine. Jelentése a jog barátja. Romeo. A latin Romeus név olasz formája. Jelentése római vagy a római birodalomból származó. A később középkorban így nevezték a Rómába vagy a Szentföldre zarándoklókat is. Ludovika. Germán, ófrancia, latin eredetű név, a Lajos férfi név latinosított alakjának a női párja. Jelentése hírnév, háború. Terézia. Görög eredetű név, Teréz latinos továbbképzése. A mai napon tehát köszöntünk minden Malvin, Romeo, Ludovika és Terézia nevű hallgatónkat, és mindazokat, akik október 1-én ünnepelnek valamilyen jeles évfordulót.

0: A Bagosi Brothers együttesnek a Vakita Kék című dala csendült fel az elmúlt percekben. Keresztjén életfelekezet közi magazinunk szeptember 23-ai adásával folytatjuk mai homokóra műsorunkat. A rovatot Szecsődi Árpád szerkesztette.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4-től 11-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Isten országában nincs nyugdíjkorhatár című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4. versétől a 11. verséig. Mert a bűn ellen való harcban még nem ontották véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak.

Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Kedves testvérek, biztosan gondolkodtunk már azon, hogy ha Isten valóban szeret minket, miért engedi meg a szenvedést, a kudarcokat vagy a nehéz időszakokat az életünkben. Amikor összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, az első emberi reakciónk gyakran a csalódottság vagy a kérdés, Istenem, miért? Miért pont én? A zsidókhoz írt levél olvasói nagyon jól ismerték ezt a helyzetet. Keresztények voltak, akiket üldöztek, kirekesztettek. Az emberi élet viharait kellett átélniük. Azt mondja a Szentíró, a nehézségek nem Isten távolságát vagy haragját bizonyítják, éppen ellenkezőleg. Azt bizonyítják, hogy Isten a gyermekének tekint minket. Nagyon hétköznapi, mindenki számára érthető példát hoz, a családot és a gyermeknevelést. Visszaemlékezve a saját gyermekkorunkra, előfordult, hogy szüleink, nagyszüleink, gondviselőink valamit megtiltottak nekünk. Nem engedtek el valahová, fegyelmeztek. Egyikünknek sem okozott boldogságot a tiltás, a megdorgálás, a korlátozás. Igazságtalannak éreztük. Felnőtt fejjel viszont már értjük biztosan. A megengedés az nem mindig szeretet. Van, hogy csak elhanyagolást jelent. A példabeszélő úgy mondja ezt, ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal. Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg. Isten, mint jó atyánk, pontosan így tesz velünk. Ő nem irgalmatlan, hanem szeretetből cselekszik. A fegyelmezés, a próbák, a határok szabása nála a szeretet jele. Ráadásul még az is igaz, hogy küzdelmek nélkül elkényelmesednénk. A próbákban Isten formálja a jellemünket. Persze az első pillanatban semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Isten nem várja el tőlünk, hogy mosolyogjunk, amikor fáj valami. A fájdalom természetes velejárója a nehéz próbáknak. A hangsúly éppen nem a pillanatnyi állapoton van, hanem a célon. A földi szüleink a saját legjobb belátásuk szerint neveltek, nevelnek minket, ők néha hibáztak, hibáznak is. Isten viszont tévedhetetlen. Ő egyetlen okból engedi meg a nehézségeket, a mi javunkra, hogy szentségében részesüljünk. A szentség itt azt jelenti, hogy elkezdünk hasonlítani rá. Tisztul a gondolkodásunk, erősebbé válik a hitünk, és megtanulunk bízni akkor is, amikor a körülmények kedvezőtlenek. A folyamat végén pedig beérik a termés, az igazság békességes gyümölcse. Amikor a vihar után nem romok maradnak, hanem egy mély, megingathatatlan belső béke. Amikor válságban van az életünk, ezt ne feledjük. Amikor túl nagynak érezzük a nyomást, tegyük fel inkább úgy imádságban a kérdést, Istenem, mit akarsz nekem ebből megtanítani? Hogyan akarsz ebből számomra növekedést kihozni? A Szentírásból máshonnan is kapunk bátorítást a szenvedések közötti Istenben bízó hitre. Jób a barátjától kapja a buzdítást. Bizony, boldog az az ember, akit Isten megfedd. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít.
mert Istenünk nem azért engedi meg a próbákat, hogy összetörjön, hanem azért, hogy megedzen. Éppen ezért nem elhagyott árvák vagyunk a világban, hanem egy szerető atya gyermekei. Mindenható Urunk részesítsen abban a kegyelemben bennünket, hogy naponként érezzük gondoskodó szeretetét. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a legnehezebb próbákban is a te szerető, nevelő kezed vezet bennünket. Kérünk, adj nekünk türelmet és kitartást, amikor a körülményeink fájdalmasak vagy érthetetlenek akkor is. Segíts, hogy a zúgolódás helyett meglássuk a te jóságos célodat, és a kihívások által közelebb kerüljünk hozzád. Formáld a jellemünket, kérünk, hogy a viharok után az igazság és a te mély békességed gyümölcse teremhessen meg a mi életünkben. Jézus Krisztusért. Amen.

Isten üzenete Fábián Gerő Marianna, a Magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4-től 11-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Isten országában nincs nyugdíjkorhatár című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Gyökösi Endre, mi az üzenet? Találkoztam Istennel. Második fejezet. Ábrahám története. Ábrahám történetén keresztül láthatjuk, mit is jelent úgy élni hétköznapi, nagyon is emberi életünket, hogy közben és mégis Istenre figyelünk. Isten országában nincs nyugdíjkorhatár. Isten ígéje, amely által megszólít bennünket, megvan írva Mózes első könyve 12. részének 1-től 9-ig terjedő verseiben a következőképpen. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak: menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrahám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Ábrahám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Ábrahám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Ábrahám az országon egészen a sikemi szent helyig, Móre tölgyfájáig. Akkor még kánaániak éltek ezen a földön. Az Úr megjelent Ábrahámnak, és ezt mondta: a te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felverte sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azután útnak indult Ábrahám, és tovább vonult a délvidék felé. Eddig a felolvasott íge. Ha Bábel tornya építése után tovább olvassuk a Bibliát, úgy tűnik, mintha az emberiség lassan elfelejtette volna Jahve nevét, mintha az egy és örök, igaz Isten nélkül folytatná tovább az életét. De mégsem, a 12. résszel az emberiség életében új fejezet kezdődik. Ismét az Úr kezdi újra, mint egykor Noéval, most Ábrahámmal. Ismét egyetlen egy emberrel kezd új fejezetet az üdv történetben. Egy emberrel és emberrel. Nagybetűvel írva egy, és dűlt betűkkel emberrel. Mert ez Isten stílusa. Mégpedig olyan emberrel kezd valami egészen újat, aki nem is valami szellemi óriás. Olyan emberrel, akiről később kiderül, hogy nem is különlegesen hősi típus, inkább szereti elkerülni az élet nehézségeit és buktatóit. Ha kell, szívesen jár mellék útakon. Így Ábrahám története tulajdonképpen elejétől végig Isten irányító, vezető kegyelmének története. Ábrahám történetén keresztül láthatjuk, mit is jelent úgy élni hétköznapi, nagyon is emberi életünket, hogy közben
és mégis Istenre figyelünk. Abrámról sokáig az volt a hiedelem, hogy egyszerű, nomád ember volt, aki hol itt, hol ott ütötte fel sátrát, és úgy vonult ide-oda nyájaival. Azzá lett, de nem az volt, s ezt a 19. század ásatásai hozták napfényre. Kiásták ugyanis a sumérek, a káldeusok városát, úrvárosát, nem messze az Eufrátesztől a Perzsa öböl közelében, ahonnan Abrám elindult. Úrvárosát bibliai szövegben Háránnak mondják. Kiderült, hogy a világ egyik legnagyobb kultúrcentrumát találták meg, amely virágkorát Krisztus előtt 3000-től 2000-ig élte, és körülbelül 3000 éven át befolyásolta az emberiség bölcsőjének történetét, hiszen már Krisztus előtt 6000-ben város volt. Az ásatások megállapították, hogy hozzávetőleg 100 000 lakósa lehetett, akik az akkori egész világgal kereskedelmet folytattak. Gazdagok és igen kulturáltak voltak. 10-20 szobás házakat ástak ki, minden elképzelhető komforttal, még a mellékhelyiségek is be voltak építve a házba, és nem egy épület több emeletes volt. Természetesen vízvezeték is volt, és csatornázás. Gyönyörű faragásokat, vázákat és mozaikokat is találtak, és magasfokú matematikai és csillagászati műveltség bizonyítékait. Hallatlan komplikált öntöző művekkel tették termékenyé a környéket, és mivel nappal azon a vidéken igen meleg volt, a csöndes éjek holdját, Nannart imádták. Óriási zikkurat, azaz földhegy csúcsáról figyelték útját. Az első tehát, amit meg kell állapítanunk Abrámról, hogy a világ akkori kultúrcentrumából származott. Nem valami tudatlan, történelem előtti félvad, nomád, pásztorember volt, hanem az akkori kultúra csúcsáról lépett le a puszták felé, hogy vállalja a bolyongó nomádok sorsát. Miért éppen Abrámot hívta el az Úr, hogy új fejezetet kezdjen vele az üdv és világtörténelemben? Megvallom, már teológus koromban felmerült bennem ez a kérdés. Azt is megvallom, máig sem fejtettem meg a titkot. De nálam okosabb és hívőbb emberek sem. Miért éppen Abrám, aki mai szóval még rossz káder is, hiszen apja, Táré, még a holdimádók közé tartozik? Ugyanígy feltehetnénk a kérdést, miért éppen Mária lett Jézus anyja? Miért Simonból lett Péter? Miért Saulból, a keresztény gyilkosból Pál apostol? És folytathatnám, miért téged szólított meg egyszer családodból, és lettél hívővé, míg a többiek talán nem azok? Miért a te szíveden kopogtatott, és nem másén, nem a férjedén vagy gyermekedén? Ez mindig és örökké Isten titka marad. Isten szeretetének örök titka. Ő így akarta. Csak azt tudjuk, ha Isten valakinek szól, annak mozdulnia kell. Így mozgósította egyszer úrvárosában, úrvárosából Abrámot. Szólt neki. Vajon milyen más kifejezést is használhatnék erre? Szólt neki, menj el földedről. Lehetetlen szinte,
hogy közben ne gondoljunk az Úr későbbi mozgosító szavaira: gyere és kövess engem, vagy evezz a mélyre. Egy öreg, tapasztalt hívőtől egyszer azt kérdezte valaki: hogyan lehet, bátyám, hogy fiatal koromban egyetlen egyszer szólt hozzám Isten világosan és félreérthetetlenül egy csöndes órán az ígén keresztül, és azóta sem, azóta hallgat. Szenvedek a némasága miatt. Az öreg hívő azt válaszolta: azt hiszem, azért nem hallod a hangját, mert akkor nem tetted meg azt, amire indított, amit kért. A kérdezőnek könnyes lett a szeme, és csak annyit mondott: valóban, így történt. Ezért nincs is áldás az életemen. Abrám megkapja a parancsot, és mellé az ígéretet. Ha engedelmeskedik, Isten áldás csatornává teszi. Ami újra és újra elgondolkoztat, és mindig fel is kavar Abrám engedelmességével kapcsolatban, az az ő szótlan engedelmessége. Nem olvasunk semmi lelkendezésről, sem panaszról, hogy: de Uram, ebből a gyönyörű fővárosból menjek el most? Nem is mondott pontosan hova, csak azt, hogy majd menet közben megmutatod. Milyen megrendítően egyszerű és tömör ez a sor. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki. Az Úr mondta neki. Nem látja

Az a baja a mi hitünknek, hogy olyan, mint a hibásan nyomtatott papírpénz. Az egyik fele üresen maradt, az volna az engedelmességünk. Ezért érvénytelen a hitünk is. Abrámnak érvényes a hite, mert engedelmeskedik a hangnak. A másik, ami eddig sosem tűnt fel, csak most deresedő fejjel, hogy Abrám 75 éves, amikor engedelmeskedik, amikor valami vadonat újra és hallatlan nehézre vállalkozik. Akaratlanul arra kellett gondolnom, hogy jelenleg éppen 75 év a lelkészi, végső nyugdíjkorhatár, amikor nyugdíjba kell mennie az ennyi idős, egészséges lelkésznek is. Isten nem a nyugdíjintézetek szemével nézi az embert. Ezért hadd mondjam a mai üzenetet, az örömhírt, sosem késő. Ne mondd azt, hogy lekéstél, ne mondd azt, hogy már öreg vagy, ne mondd azt, hogyha elmulasztottam fiatal koromban, hogy kezdjem most vén fejjel. Ahogy Isten egykor egy vén emberrel, Abrámmal kezdett teljesen újat, így ül le egyszer az Isten fia, Jézus, egy vén emberrel, Nikodémussal beszélgetni az újjászületésről. A szőlőmunkások példázatában pedig azt mondja, hogy az utolsó órában munkába állóknak is annyit ad, mint akik kezdettől fogva dolgoztak. Máté evangéliuma 20. részének 1-től 16-ig terjedő versei. Egy szeretve, tisztelt professzorom, Ábrahám korúan, tehát emberi mérték szerint már nyugdíjban kezdte el az Új Szövetség fordítását és hozzá a kommentárok írását. Íme befejezte, hamarosan már nyomtatják is, ő pedig már a 8. X-en túl él. Nem mondta, hogy késő. Nem mondta, hogy mit kezdjen már egy öreg ember. Az volt a belső, felső parancsa, csináld, és csinálta. Egyik körzetlátogatónk a 8. X-en túl kért tőlem körzetet. Szolgálni szeretnék, mondta. Mi egy kicsit szabadkoztunk, de ő ragaszkodott a vállalt körzetéhez, és ma körzetének a nagyapja. Meghatva várják mindenütt, hogy fehér hajával és öreg bölcs szívével bekopogjon hozzájuk, meghallgassa panaszaikat, és az ígével megvigasztalja őket. Isten országában nincsen nyugdíjkorhatár. Azt fel sem tudjuk mérni, mit jelentett Abrám idejében mindent otthagyni? Városát, nemzetét, törzsét, nyelvét. Ha ma is gyökértelennek érzi magát egy-egy disszidált ember kint a nagyvilágban, mennyivel inkább annak érezhette magát akkor Abrám? A nagyvilág mindennek kiszolgáltatott vándora lett. Minden domb mögül ellenség leselkedhetett rá. Minden folyó átkelő helyén a halál leselkedett rá és azokra, akik követték. Egyetlen fix pontja maradt vándorlásában az Úr, aki azt ígérte neki, majd megmutatom neked az ígéret földjét. Első és egyszeri fölkerekedését számtalan és új felkerekedésnek kellett követnie. Minden ilyen felkerekedés új és új 100 és 1000 kilométert jelentett ismeretlen, úttalan utakon. Minden nap újra kellett kezdenie az engedelmességét.
Gyakran

Mondogatom, a kereszténységet naponként kell újra kezdenünk. A tanítványságot naponként újra és újra előről kell kezdenünk. Valahogy úgy, mint minden hívők atya, Abrám tette, akinek nem volt más fix pontja, csak az Úr és az ígéretek. De mert volt egy fix pontja, ezért nem csavarog, hanem vándorol. Ezért nem futkároz össze-vissza, hanem fut célegyenest előre vezetés alatt. Ma is ez az Istenre néző ember stílusa, vándorol és nem csavarog az életben. Fut célegyenest és nem pedig futkároz fejvesztetten. Mert ura és célja van. Alig merem megkérdezni, csak nagyon csöndesen és nagyon halkan. Vándorolsz, vagy csavarogsz? Futsz, vagy futkározol? Ne felejtsd a mai örömhírt, sosem késő. Öreg fejjel is el lehet kezdeni a csöndes, biztos vándorlást, Isten ihletése és útmutatása alatt. Az öreg testtel is lehet futni, kapkodó futkározás helyett, hogy egyszer te is, én is elmondhassuk, amit az öreg Pál így mondott, és amint az megvan írva a Timóteushoz írt második levél, 4. részének 7. és 8. verseiben a következőképpen. A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája. Befejezésül még csak annyit, mit csinált idegenben vándorlás közben Abrám? A 7. és 9. versekben kétszer is azt olvassuk, oltárt épített az Úrnak, tehát hirdette az Úr nevét. Talán tetszetősebb volna, ha azt olvasnánk, vitte az akkori világ egyik kultúrcentrumának, úrvárosának kultúráját és civilizációját, megtanította a nomádokat a náluk használatos öntözőművek készítésére, a csillagok ismeretére, amelyben igen jártasok voltak a kaldeusok. De nem ezt olvassuk, mert nem ezt bízta rá az Úr, hanem azt, hogy míg vándorol, míg él, míg egyet dobban a szíve, míg célhoz nem ér, hirdesse az ő nevét. Különös, de igaz. A 19. század végéig nem is igen tudták, hogy volt és hol volt úrvárosa. Nagy szemét dombok alól ásták ki. De Isten neve él. Úrvárosáról is azért tudunk sok mindent, és nem kis mértékben azért is érdekel bennünket, mert onnan indult el Abrám, aki a hit által engedelmeskedett, és elindult oltárokat építeni és hirdetni az Úr nevét. Szabad még egy utolsó kérdéssel befejeznem ezt a fejezetet? Te mit csinálsz, amíg vándorolsz? Ezt csak azért merem kérdezni, mert tőlem is ezt kérdezte az ígén keresztül a gazdám.

A Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Isten országában nincs nyugdíjkorhatár című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztyén élet felekezetközi magazinunk szeptember 23-ai adásának az ismétlését hallották.

0: Homokóra.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szegedi Csaba. Homokóra műsorunk október 1-jei adását hallgatják. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A nap gondolatával köszöntöm Önöket. A mai idézet Pierre Corneille francia drámaírótól származik, és így szól. Mit másnapra hagyunk, félig már elveszett. Mai homokóra műsorunk harmadik egyben záró órájában előbb szempontok rovatunkkal jelentkezünk, majd Bíró Ernőnek a Hegyi Kecske című novelláját hallgatjuk meg. Tartsanak velünk, ha tehetik. Mi is az a humor, és miért fontos az emberek életében? Tényleg összekötő ereje van? Ezekről is beszél Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa, és Kun Tamás, a Bábesbolyai Tudományegyetem hallgatója, a riporter Lukács Orsolya. Szempontok rovatunk következik.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Freud mondta egyszer, hogy egy-egy vicc valósággal közérdekű eseményként hat az emberekre, úgy újságolják egymásnak, mintha legalábbis győztes csata hírét tudatnák. A következő percekben Kun Tamással és Mádri Andrással fogok beszélgetni a humorról.
1: Édesapám mindig, mindenhol, nyaralás, üzlet, tényleg bárhol vagyunk, kialakít kapcsolatot teljesen idegen személyekkel, és ez általában úgy működik, hogy elmond pár székelybácsis viccet, vagy nyuszikás viccet, vagy medvés viccet, tényleg bármi, konkrétan mindenre van egy vicce. Én még ilyennel nem találkoztam, de amúgy jó tulajdonság. Szerintetek milyen a funkciója van a humornak a mindennapokban?
2: Hát, ahogy te is mondtad, hogy édesapád mennyire könnyen alakít kapcsolatokat maga körül. Hát a humor az összeköti az embereket. Az egy olyan dolog, ami minden embernek az életében fontos, és a legtöbb embernek ott is van, mert hogy nem mindenkinek van ott, de egy jó összekötő anyag a humor, ami az embereket megfogja.
3: Hát nem csak kapcsolatteremtő, hanem lehet, én nem egy szerepre gondolok, hanem több szerepre, és volt az egyik, most a második, amit meg tudok nevezni, az, hogy konfliktus, hát nem megoldást, hanem diffusing, mint amikor egy bombát, mi a magyar fogalom?
1: Hatástalanítani.
3: Igen. Persze már merem itten jelezni, hogy humor gyakran egy kényes dolog, tehát vannak olyan szakértők, ahogy amilyen talán az apád, aki megtalálja a helyes viccet minden helyzetbe, de a humor, hogyha nem csináljuk értelmesen és érzékenyen, hű, néha nagyon visszasülhet.
1: Szerintetek mennyire változik nyelvi vagy kulturális szinten a humor és a humor formája?
3: Nem kell elmenni nyelvig és kultúráig, ugyanabba a kultúrába, hogyha a haveremmel viccelek bizonyos módon, akkor az hu-ha-ha-ha-ha, még emlékezünk is rá, és hazamegyek, és elpróbálom mondani az asszonynak, és az meg olyan cécó lesz belőle, vagy lehet belőle, hogy arra is emlékszünk sokáig, vagy legalábbis az asszonya emlékszik rá sokáig. Mert egyértelműen van a humornak kulturális dimenziója, tehát több kultúrában mozogtam, és vannak viccek, amiket egyszerűen nem lehet átültetni, nem... Mert igen, a kultúrával, a történelemmel van összekötve, a humor hagyománnyal, mert a humornak megvan a saját kultúrája. És mi, mint erdélyiek, szerintem egy furcsa helyt vagyunk, mert itten összefolyt magyar, román, szláv, német, lengyel humor, zsidó humor, és mi nem tanultuk ezeket megkülönböztetni, hanem csak élveztük, de az anyatejjel szoptuk, vagy a levegővel szívtuk, és nem tűnt nekünk fel, hogy ez most más világ, más kultúra, mert ez volt a világunk, vagy részben még most is. És ugyanazokra a viccekre, olyanok, akik egy monokultúrából jönnek, néha nem tudnak ráérezni, legyenek azok Romániának a déli részéről, vagy akár Magyarországról se. Nem működik minden vicc, aztán, hogyha a német világot vesszük, ottan meg egyértelműen nem csak a politikai viccek, hanem a szexuális referenciás viccek elsülnek, tehát nem értik, hogy mi a vicc benne.
2: Hát nekem eszembe jutott az én baráti társaságom, ahol mindenen is tudunk nevetni, lehet, hogy valaki kevésbé érti. Van egy barátom, akinek a humor érzéke az nagyon alap humorról szól. Nem kell oda se nyelv, se semmilyen kimondott szó. Ő nagyon szereti és nagyon élvezi azt, amikor a gyerekek megsérülnek, vagy valamilyenféleképpen valami galibát, vagy valami, nem tudom, banális dolgot csinál. Szerintem az nagyon vicces. Valahogy mi is elkacagjuk magunkat rajta, de... Nem mindig jön úgy át, de persze a gyerekek nagyon viccesek, és arra akarok kiukadni, hogy nem kell mindig annyira eltúlozni, nem tudom, milyen bármilyen intelligenciával a humort, hanem akár a legbanálisabb dolog is lehet vicces egyes emberek számára.
3: Én azt megmerem egy kicsit mégis kérdőjelezni, hogy mennyire egészséges az, amikor másnak, főleg egy alattunk valónak, tehát egy gyengébbnek a kárján vagy a baján kacagni, hogy az lehet nem a legkulturáltabb, vagy a legmagasabb formája.
2: Körülök, hogy kitért lenne. Hát én azzal nyugtatom magam, hogy ez a barátom, ő tud a saját kárján is nevetni, szóval tudom, hogy nem csak a kisebbségem, vagy azért nevet rajtuk, mert hogy lenézi őket, vagy ilyesmi.
3: Erre érzékeny lettem, mert észrevettem magamon, nem tudom, hogy történt az meg, és pontosan, hogy mikor. Régen persze, hogy én is láttam a videoklippeket, ahol valaki elcsúszik, megüti magát, vagy ahol valaki tök buta és mellé fog. Az utóbbi időben nem rezonálok velük, nem valahol elment a kedvem tőle. Nem tudok róla, hogy valami drasztikus történt volna az élet. Hát talán beért a fejem lágya valamennyire. És másfajta humort keresek. Tehát régebb is, amikor valami folyóiratot a kezembe kaptam, emlékszek, hogy a vicceket kerestem. Hát az volt az első, ezzel talán bevezetéssel lehet összekapcsolni, hogy igen, sokan keresik, vagy keressük a viccest az életbe, valahogy érdekel, vagy értékeljük a derűséget.
2: Én is emlékszem, mikor kisebb voltam, akkor, mikor ilyen könyvvásár volt, vagy akár magyar napokkor, akkor mindig kértem, nem tudom, 10-20 lejt a szülőktől, és mindig a vicces könyveket kerestem, és akkor azokat vásároltam, meg volt mindig, nem tudom, hogy elmentem a kicsi könyves bódéhoz, és akkor hol vannak a vicces könyvek? Itt vannak, csak volt, ami már megvolt, volt, hogy nem tűnt fel, de még egyszer megvettem, és akkor jó volt. Csak akkor mindig kirándulás, akkor azt vittem magammal, és akkor volt, hogy karikáztam be az olyan dolgokat, amik tényleg nagyon viccesek voltak, és akkor ezeket meg kell tanulni, és el kell sütni őket más társaságokban is.
1: És tudod ezeket a vicceket?
2: Már nem, sajnos nem.
1: Amúgy én suli újságba kerestem mindig a vicceket, ott mindig ilyen, hát tiniknek való viccek voltak, és mindig az volt az első, hogy kinyitottuk az utolsó oldalra, hangosan felolvastuk az osztályba szünetbe, és akkor röhögtünk rajta jó nagyokat, és akkor az is úgy összehozta a társaságot. Viszont jó az, hogy behoztátok ezt, hogy mások kárán, meg másokon nevetni. Találtam egy Jane Austen idézetet, amit most akkor felolvasok. Hát nem azért élünk, hogy embertársaink mulassanak rajtunk, mi pedig rajtuk nevessünk, ha rákerül a sor. Akkor ezzel...
2: Ezt én is olvastam, egy kicsit utána néztem. De én is amúgy ezt vallom, ma bár nem feltétlenül úgy, hogy tényleg folyton azt lesem, hogy mikor tudok másokon nevetni, vagy ilyesmi. Én például... Én nagyon sokszor szoktam a saját káromon nevetni, pusztán azért, mert úgy dolgozom fel. Van, hogy viszont másnak a kárja nem tudok ugyanúgy nevetni, mint a sajátomon. Uh-huh. Mert hogy nem tudom, a sajnálat hamarabb beüt, mint a humor benne.
3: Én meglepődtem ezelőtt egy pár évvel, már nem emlékszek pontosan, hogy mi történt akkor. Valószínűleg, hogy hasonló helyzet volt akkor, tehát ezelőtt egy pár évvel, mint jó 20 évvel azelőtt, és rájöttem, hogy mint idős valaki, tehát én már közel 60 vagyok, nem engedhetem meg magam, hát megengedhetem magamnak, hogy ugyanolyan szarkasztikus legyek, és ugyanolyan lenyűző vicceket használjak, mint ezelőtt 30 évvel, 40 évvel, tehát fiatal koromban, de hogyha megteszem, a hatás teljesen más. Tehát 20-30 évesen el lehet mondani egy hülyeséget kollégák közt, és nem csak, hogy megbocsássák, hanem legtöbbször el is felejtik. De ha tetszik, ha nem, a kornak van egy bizonyos súlya a mondásokban, vagy hoz a kor magával egy bizonyos súlyt, és hogyha ezzel nem tanulunk meg egészségesen, józanul elbánni, akkor mindenki porul jár. Mert lehet, hogy egy bizonyos helyzetben én elkacagom magamat egy pár fiatalon, de azokkal kapcsolat azután már nincs. Tehát vén bolond, be van zárva, nem érdekes. Hogyha ellenben tudok saját magamon viccelni, és van egy ilyen fogás, amit elég gyakran használok, hogy próbálok könnyedén viccelni, és néha sikerül, néha nem sikerül. És akkor megtanultam, hogy néha azt mondom, hogy ez egy viccpróba volt, vagy próbáltam viccelni, nem mindig sikerül, ez általában fellazítsa a hangulatot. Tehát, hogyha én nem veszem egészen komolyan magamat, és ezt felajánlom, hogy nézd, ez van, ez általában jó.
1: Tamás, te mondtad ezt az önirónia, és hogy saját magad kárán tudsz nevetni. A humor mennyire segít mondjuk a stresszkezelésben, illetve a dolgokkal való megküzdésben?
2: Hát nekem ez nagyon helyzettől függ. Általában legtöbbször el tudom kacagni a saját állapotomat. Van, hogy viszont már oda jutok, hogy nem tudom, hogy most már sírva nevetek, vagy inkább csak sírva. Nem mindig sikerül viszont. Általában, amikor társaságban vagyok, akkor jobban el tudom nevetni a saját káromat. Pusztán azért nem tudom, hogy lehet, hogy úgy gondolom, hogy másnak talán nevetséges az én állapotom, de hogyha én is kinevetem saját magam, akkor majd valamennyire enyhítem. Hogyha egyedül vagyok, és csak magamban röhögök, az még, lehet még jobban elhiszem, hogy nem tudom, örült vagyok, vagy valami ilyesmi.
1: És amikor társaságban vagy, és más nem röhög rajtad, csak te?
2: Az a másik végé, igen.
3: Hát ehhez azt mondanám, hogy előfordult nekem terápiába, illetve ülések között, hogy rájöttem én dolgokra, mert nem minden ottan történik a terapeutával együtt, hanem néha azután esik le a tantusz, hogy voltak olyan dolgokat, amiket magamról felfedeztem, és nagyot kacagtam rajta, volt olyan, hogy többször is el tudtam kacagni, most már nem kacag, hát egy jó ideje, már nem tudok ugyanazon, most is viccesnek tűnik, de valahogy elkopott már nem ugyanaz, tehát azt mondhatnám, hogy terapeutikus hatása volt, mert azzal a problémával, amit elkacagtam, kikacagtam, azzal már nem kellett azután küzdjek. De bedobnék én is egy idézetet, Maya Angelou-t, ha igaz, kérdezték, és ha nem tévedek, még más forrásból is ugyanaz a kérdés, ugyanaz a válasz, de már nem emlékszek más névre, megkérdezték, hogy mi a sikernek a titka. És a válasz az volt humorérzék. És ez így önmagában könnyen félreérthető, mert nem arról volt van szó, hogy kinevetni, vagy mindenen elkacagni, hanem a humornak a latin gyökereiről, amiben a humor az humoreból jön, az románul megvan, mint humoare, ami folyékony, és én azt úgy azzal, mint férfi, azzal hasonlítanám össze, mint a boxnál a tánc. Tehát állandóan a lábak mozognak, mozgékony vagyok, alkalmazkodok, vagy alkalmazkodó képes vagyok saját magammal szembe, másokkal szembe. És még van egy jobb, illetve a legjobb megfejezése a humornak, amivel találkoztam, ezeket nem én találtam ki, hanem egy német előadónak fordítottam, és neki voltak ezek előkészítve. Már nem tudom, kitől származik az idézet, de az az illető úgy fogalmazta meg, hogy a humor az az a képesség, mit dem Ernst des Lebens mit Leichtigkeit umgehen, az életnek a komolyságát, vagy a komorságát könnyelműen kezelni tudni. Tehát nem kacagás, nem röhely, hanem a komoly helyzetekbe tudjak flexibilis lenni.
1: Uh-huh. Szarkazmus, önirónia, illetve a hát sima poénok. Mondjuk így, hogy külön választjuk ezeket így három csoportra.
3: Nem csak három csoport van,
2: jó, amikor próbáltam.
1: Nagyon sok csoport van.
3: Én 19 fajtát kaptam, amikor összeszámoltam őket, meglepődtem, és nem biztos, hogy minden benne volt, de csoportosíthassuk már el.
1: Mondjuk legyen most akkor ez a három csoport, amiről beszélünk. Szerintetek melyik a leghétköznapibb?
3: Szerintem nagyon függ attól, hogy kiről beszélünk, mert a humor, ahogy már jeleztem, az nem csak kulturális, hanem lehet nagyon személyes, és attól is függ, hogy milyen helyzet, élethelyzet, mivel találkozik, milyen életfázisban van. Ezelőtt vagy mondjuk 20 évvel ismertem egy nagyon sikeres üzletembert, aki hosszú, nehéz periódusba került, nem a saját érdeme volt, tehát komplikálódtak a dolgok, és ő lepődött meg saját magáról, hogy a szarkazmus lett a túlélési mechanizmusa, a coping mechanism, ami azelőtt, és már jobb 40-valahány éves volt, családos ember, mondom, sikeres üzletember, és abban a helyzetben, ami húzamosabb volt, tehát 20 hónapokról volt szó, megtanult a szarkazmust, és nem volt büszke réje.
1: Azért a szarkazmus nagyon sok mérget is ki tud váltani.
3: ottan van a baj, hogy a szarkazmus, hogyha finom és jól van adagolva, és olyan irányba megy, olyanokra sül el, akik el tudják viselni, akkor rendben van. De amikor a frusztrációt úgy vezetem le, amikor a konfliktust úgy kerülöm el, akkor baj van. És hogyha már kezdtem boncolni a szarkazmust, az önirániával se állunk sokkal jobban, tehát mint idős észrevettem, hogy az önirónia nagyon jól működik, egy jó jégtörő néha, de az a könnyed önirónia, amikor magamra vállalok valamit, ahogy az előbb is elárultam magamról, hogy hát próbáltam viccelni, nem mindig sikerül, ez a könnyed változat, ezt elfogadják. Még hogyha egy kicsit túlzásba is menjen, rendben van. De az önirónia is lehet nagyon káros, amikor túl mélyre megy, túl rendszeresen, amikor saját magam alól vágom ki az ágat, az is épp olyan mérges lehet és káros, mint a szarkazmus, amit túlságba viszünk.
2: Hát igen, hát a humor is egy olyan dolog, amit hogyha sok humorból is megártasunk. Vannak olyan ismerőseim, akik már tényleg annyiszor ismételtek el bizonyos dolgot, ami egyszer még vicces volt, hogy már egyáltalán nem vicces.
3: Na jó, ottan szerintem nagyon oda kell figyelni, mert a gyávák gyakran megszúrnak, és amikor próbálsz védekezni, hogy hé, ez fájt, ez csak egy vicc volt, nem volt vicc. Az tudatosan megvolt az a szúrás, tehát akartam neked, meg akartalak valamivel károsítani, vagy sérteni, köszönöm, de nem vállalok felelősséget érte.
1: Szokták azt mondani, hogy a humornak is megvan a maga helye és a maga ideje. Ez mennyire lehet igaz, vagy mennyire nem lehet igaz?
2: Szerintem teljes mértékben igaz. Bár van, hogy sokszor nem vesszük észre, hogy most éppen ennek itt volt az ideje, de mégis elnevetjük a helyzetet. Én például az a humor kedvelő vagyok, ami ilyen... Én a váratlan humort szeretem. Valami azért vicces, mert hogy nem számítottunk rá, és akkor egyből valami történt. Ilyen például, mikor nem tudom, nagy csend, de például Isten tisztelet alatt, mikor imádkozunk egy kisgyereképpen, mond valami vicces dolgot. Na, az nekem nagyon aranyos, vicces, és azok nagyon jó. Ezek, vagy olyan embertől hallani valami dolgot, amitől amúgy nem számítasz rá, hogy ilyet mondjon. Szóval ebben az esetben én azt mondom, hogy az ilyen humornak mindig megvan a helye, az ilyen váratlan humornak, ahogy én szeretem. De viszont volt már olyan eset is, hogy azt hittem, hogy most vicces leszek, és hogy milyen jó lesz, de nagyon rosszul sülte. Általában a családi közösségbe vagy szülőkkel.
3: Van egy humoros pásztor, úgy hívják, hogy Mark Gunger, és a főművének a címe az, hogy Laugh Your Way to a Happy Marriage, tehát kacagva javítsad a házasságodat, vagy kacagva tegyed boldogá a házasságodat. És ő így határozza meg a humort, hogy a humor az meglepetés és túlzás. És szerintem jó részt igaza van. A humorból, mint más jóból is szerintem akkor lehet sok, amikor nem uraljuk a helyzetet, vagy amikor nem igazából humor, hanem valami mást próbálunk viccesen átadni, vagy próbálunk valakit, vagy valamit manipulálni, és akkor az, mivel hogy nem az, nem is úgy működik, vagy amikor nem éreztük elég jól át a másikat, hogy hol van, vagy a helyzetet, és tényleg a másiknak akkor nincs kapacitása, hogy ahhoz kapcsolódjon. De volt az, azt is viccképpen mondják, hogy tudsz jó döntéseket csinálni, tehát jól működni különféle helyzetekben, hát tapasztalatból, és hogy szerzed meg a tapasztalatot, hát rossz döntések által.
1: Kicsit visszamennék ehhez a társas funkció létrehozásához a humor által. Olvastam egy olyat, mikor utána néztem a témának, hogy a legtöbb ember, mert hogy úgy alakulnak ki az emberi kapcsolatok, és itt lehet szó barátságról, szerelemről, bármiről, hogy a humor az egyik elsődleges dolog, ami mondjuk megfog a másikban. Ezt ti is így veszitek észre, így az életetek folyamán?
2: Hát most kiindulva a társkereső oldalakról, én is megfigyeltem, szerintem 10-ből 9-en mindenki odaírja a kicsi bájójába, hogy plusz pont, ha vicces vagy, vagy hogy olyan férfit keresek, vagy lányt keresek, akinek van humorérzéke, vagy ilyesmi. Mindenkinek ez kell szerintem.
3: Sok időt töltesz a párkereső oldalon?
2: Amúgy nem, csak érdekes, szerintem egy perc alatt észrevezhető, hogy sokan akarják ezt. Igen, lehet, hogy megvan az a
3: meglepetés.
2: Igen.
3: Hát párkapcsolatban még inkább, mint a barátságban, de a barátságban is szerintem nagyon fontos az, hogy tudjunk derűsen átmenni helyzeteken, és a humor ennek egy kulcs élménye. Akkor, hogyha együtt tudunk viccelni, akkor, hogyha egymást tudjuk vigasztalni, ha egymást tudjuk átsegíteni kényes vagy nehéz helyzeteken, az nagyon jó. És vannak konkrét esetek, amikre tudok emlékezni, ahol tényleg a humorérzék, egymás humorérzékét nagyon-nagyon értékeltük, és olyan helyzetekbe is jutottunk, hogy jól elkacagtunk valamint, és aztán összenéztünk, és ezt másnak nem mondhassuk el. Nem feltétlenül, mint tartalom, de az annyira volt köztünk, és abba a helyzetbe, és néha személyes is volt, hogy amíg elmagyarázod másnak, már teljesen elszáll a zamata.
2: Ezek az inside joke-ok, ahogy szoktuk mondani.
1: És amikor elmeséled, már magadnak sem olyan vicces, mint akkor, amilyen volt.
2: De van, hogy akkor viccesebb, mikor látjuk, hogy a harmadik ember egyáltalán
1: nem
2: érti.
1: Nem érti. Kb. Körbejártuk. A negatív oldala. Mi a véleményetek a dark, a fekete humorról?
3: A fekete humor az nem negatív humor.
1: Szerintem sem, benne csak mindenki úgy, hogy...
2: Benne van a nevében, hogy humor.
1: Igen, de ott a fekete is.
3: Én a negatív humort már jeleztem, hogy akkor látom, amikor másnak a költségén igyekszek vicces lenni, vagy viccelni, főleg amikor szándékosan, tudatosan csinálom. Tehát a másik porul jár, én meg ha-ha, milyen ügyes vagyok, milyen okos, milyen vicces. Ezt látom negatívnak. A fekete humor meg, sőt, hogyha gusztusos, ami tényleg ott van egy ilyen kötéltánc a dolog, de megsegíthet olyan dolgokról beszélni, halálról, amiről másképpen nehéz. Vagy fájdalomról, vagy...
2: Igen. Mondjuk a fekete humor az már tényleg egy olyan, oda már kell egy bizonyos szintű intelligencia, hogy az ember tudja, hogy hova lehet beszúrni, és hogy tudja értékelni. És az.
3: Most jut eszembe egy abból a forrásból a svájci előadótól származik, ha igaz, és pedig len az, hogy az igazi jó humor nem az, amikor én, főleg, hogyha egy autoritás pozícióban vagyok, tehát férfi, felnőtt, főnök, családfő, stb., és amikor jövök, és mondok vicceket, stb., háj, de vicces vagy te, főnök, jaj, de jó vicceket mondasz, hanem az, amikor a kisebbnek nem csak, hogy el van fogadva, hanem értékelve van a humora, a humorérzéke, az intelligenciája, mert egy gyerek, amikor csinál egy viccet, hát gyakran előfordul, hogy szemtelen, de hogyha abban a szemtelenségben jó humor van, hogyha látszik benne, hogy meggondolta azt, amit mondott, és van benne humor is, na akkor mit csinál a felnőtt? Nem könnyű téma, mert egyrészt nem akarod a szemtelenséget elismerni, bátorítani, vagy jutalmazni, másrészt meg néha olyan gyönyörű maga a vicc, hogy... Érdemel egy tapsot. És ez munkahelyeken például, hogyha a munkás vagy az alkalmazott úgy érzi, hogy az ő humor el van fogadva, hogy az ő személyisége el van fogadva, például olyasmibe is, ami nem vicc, de kimutathassa az ő személyiségét, egyéniségét abba, hogy felakaszthat egy képet a falra a munkahelyén, vagy tarthat virágot, vagy elrendezheti az ő fantáziája szerint, sokkal produktívabb az ember.

Műsorunk végéhez közeledve köszönöm figyelmüket. Az elmúlt percekben Kun Tamással, illetve Mádli Andrással beszélgettem a humorról. Szempontok műsorunkat hallották. A mikrofonnál Lukács Orsolya volt. Viszonthallásra!

0: Szempontok rovatunkat hallották, amelynek Lukács Orsolya volt a házigazdája. Mai homokora műsorunk zárásáig Bíró Ernőnek a Hegyi Kecske című novelláját hallgatjuk meg.
1: Hegyi Kecske. Megkötöttük a szerződést. Jött haza egyik nap édesapám. De látszott rajta, hogy a méreg majd felveti. Hatodikos koromban engem is felvettek a szüleim a családi kupak tanácsba, és ezzel elindítottak legalábbis a gondolkodás bonyodalmas erdein keresztül a nagybetűs élet felé. Mint később kiderült, mert ez az eset engem már hetedikben ért, édesapám az Állami Szerződő Bizottsággal való megállapodásról érkezett haza. Abban az évben kitalálták az elvtársak, hogy a szerződéseket előnyössé teszik az emberek számára. Szerződni annyit jelentett, hogy tavasszal ünnepélyes morgolódások közepette papíron megígértették a mezőgazdasági dolgozókkal, nekik csak parasztokkal, hogy december hónapban beszolgáltatják állataikat, ki amit ígért. Nem karácsonykor, mert nekik nem volt karácsony, hanem december 29-én a király előzésének ünnepe előtt egy nappal. A köztársaság kikiáltásának ünnepe előtt egy nappal. A tavaszi ígéret alapján a mezőgazdasági dolgozó beszolgáltatja, amit ígért, vagyis tyúkot, disznót, juhot, borjut, kiki az állatainak egy részét. Természetesen nem ingyen. Államapánk nem várta el a mezőgazdasági dolgozótól, hogy ingyen dolgozzon, hanem pénzért. Csak hogy állami árban. Vagyis a piaci ár egy negyedén, egy ötödén. De szerződni mindenkinek kellett. Mi disznókkal és tyúkokkal foglalkoztunk. Így ránk az a nemes feladat várt, hogy évente le kellett adnunk egy disznót és 10 tyúkot. A tyúkokat könnyen kizsarolták, mert akkor kaptuk meg az étolaj és a cukorporciónkat, amit városon semmi ellenszolgáltatás nélkül a megszabottáron kiosztottak, ha vittünk egy tyúkot vagy 20 tojást. Természetesen azért is fizettek, azaz levonták a cukor árából a tojás árát, illetve az olaj árából a tyúk árát. Érdekes módon a végén mindig fizetni kellett. Valahogy éreztük, hogy ez nem kommunizmus, hanem valami mocsok vad kapitalizmus, de kimondani nem mertük. A disznószerződés egy külön szertartás alá esett. Tavasszal lerendelték a parasztokat a bizottság elé, és ott egy szabályos szerződést töltöttek ki, amit a paraszt természetesen aláírt, hogy legkésőbb december 29-ig lead állami áron egy disznót. Emlékszem, abban a szerződésben 17 lej 50 bani volt a kilónkénti ár. De a disznó élő súlyba a piacon már májusban elhagyta a 65 lejes, bűvös kilónkénti árat. Mire a mi disznónk leadásra került, 83 lejbe járt az ára élő súlyba. De ne szaladjunk előre az időben, mert addig sok minden történt. Az az év egy különleges év volt. Amikor egy lengyelországi 2 éves fajta baláj disznót próbáltak behozni az országba. Nem igazán volt sikere, és az állami gazdaságok a báznai fajtát nem akarták lecserélni a lengyelre. Így az elvtársaknak maradt egy csomó malacuk, és valaki elgondolta, hogy eladják a malacot, szerencsére állami árba a parasztoknak, akik majd felnevelik őket, és a szerződés alapján leadják decemberben a hízott disznókat. Csak egy kicsi részlet kerülte el az elvtársak figyelmét, hogy a lengyel fajta 2 éves. Ezt természetesen a parasztoknak is elfelejtették mondani. Hát ebből a szerződéskötésből érkezett édesapám a hírrel, hogy megkapjuk 3 hét múlva a malacot, amit fel kell nevelni, és decemberben leadni. Ő a malacot már ma kifizette, szerencsére csak állami árban. Megjött a várva várt malac. Inkább süldő. Hosszú az orra, vékony a lába, sovány és magas. Határozottan magas volt. Csodálkoztunk is, mert a disznói zömökség egyetlen jelét sem mutatta. Nekünk addigra már megvolt a két fekete nyakkendős malacunk, amelyikből az egyik ment volna a szerződésbe, a másik pedig karácsonyra az asztalunkra. Külön ólat kellett édesapámmal készítsünk, mert ez a lengyel malac sehogyan sem fért meg a magyar malacokkal Romániában. Nemzetiségi alapon kötekedtek. Hiába hangoztatta minden beszédében szeretett kondukátorunk, hogy a mi országunkban békésen megférnek a románok, a magyarok, a németek és a más nemzetiségűek, ezek mégsem fértek meg. Minden esetre, ahogy telt az idő, semmilyen hasonlóság nem mutatkozott a malacok között. A két fekete gömbölyödött és disznó módra habzsolt, a lengyel megnőtt magasra és sovány vékonyra, miközben csak szürcsölt. Édesapám kitöltötte a moslékot, először ráeresztette a lengyelt, az felszívta a levét, utána azt visszahajtotta, és jöhettek a feketék. Ők aztán felhabzsolták a moslék vastagját. Először az agár nevet kapta édesapámtól, de aztán édesanyám véglegesen pontot tett az ire, amikor elkeresztelte hegyi kecskének. Ő ugyan sosem látott hegyi kecskét, vagyis zergét szabadon élőben, de valahogy úgy gondolta, csak ilyen lehet az a kecske. Sovány, vézna és magas. A kecskesége úgy mutatkozott meg, hogy a fél fedél alatt létrehozott, elkerített részből többször is kiugrott, akár egy kecske. Édesapám be kellett fedje azt a részt is szabályos ólnak. Egy hasonlóság mégiscsak lett a malacok között. Nem vettük észre, hogy pártunk és államunk a lengyel malaccal együtt galant férget is adott, pedig arról nem volt szó a szerződésben. A lengyel fertőzött volt, hát bírta. De a feketék, ahogy megférgesedtek, rögtön kidőltek. Elment az étvágyuk, és ordítottak a fájdalomtól. Mire rájöttünk, hogy mi a baj, és az állatorvos megállapította a fertőzést, az egyik fekete már a végét járta, és meg is döglött. Akkor láttam életemben először is utoljára galant férget a maga valóságában, addig csak az állatkönyvemben rajzon. Igaz, hogy a rajzon írta, hogy 60-80 centi hosszú és fél centi, egy centi vastag. Amikor a megdöglött fekete malacból szappan lett, akkor bontotta fel Gazsi, a cigány. A belsőségeit beleástuk egy gödörbe, majd oltatlan mésszel és vízzel leöntöttük. A gödör szélén Gazsi hosszan hasította a vékony beleket, és akkor láttuk, mi okozta a malac elpusztulását. Volt olyan hely, ahol a vékony bélben 8-10 galantféreg is húzódott egymással párhuzamosan, a bél falába belekapaszkodva a fejével, teljesen elzárva a gazda állat emésztőrendszerét. Azóta sokszor eszembe jut, hogyha már élősködők is vannak a világon, embereken vagy állatokon egyaránt, miért kell azoknak addig szaporodni és hízni, amíg a gazda állatot vagy dolgozó embercsoportot el nem pusztítják? Egy-két féreg akár karácsonyig is vígan eléldegélhetett volna a malacban, ha nem lett volna olyan telhetetlen az élősködésben. Így a messzes gödörben végezte. Szerencsére az állatorvos kikezelt a másik feketét és a hegyi kecskét is. Csak a ganét kellett 3 hétig a messzes gödörbe hordani a disznók alól, naponta 3-szor. Ha már ennyire aprólékosan leírtam a szerződés történetét, akkor elmondom azt a viccet, amelyik abban a korban a szerződésekről körbejárt a széles Erdély országunkat. Úgy történt, hogy a bizottság berendelte a falu férfiait, hogy megkössék a szerződéseket. Jön Árpád, a 3 tehenes gazda, tőle leszerződnek egy bikaborjút. Jön István, a disznós gazda. Tőle leszerződnek két malacot. Sorra kerül Zsiga, a falu végi szegény legény, akinek még tyúkja sem volt. No, Zsiga, te mit szerződsz? Kérdi az elnök.
2: Én? Egy elefántot.
1: Honnan, Zsiga? Ha neked még tyúkot sincsen. Azzal Zsiga benyúl a két üres zsebébe, és kifordítva kihúzza a zsebei bélését.
2: Itt az elefánt két füle!
1: Hát így ütötte el annak idején a parasztember, de a városi ember is az élet megpróbáltatásait és a rendszer túlkapásai elleni felháborodottságát viccel. Vicc ide, vicc oda, közeledett a december. A hegyi kecske már több mint 80 centi magas volt, és majdnem másfél méter hosszú. De a súlya akkor is csak alulról súrolta a 60 kilót. Szomorú lett édesapám, mert nem volt mit leadni, és szinte itt volt a határidő. A disznós gazdák legtöbbje már rég levágta a lengyel malacot, amikor látták, hogy nem csinál, mezőségi tájszólásba nem hízik, és vettek helyébe egy-egy nyakkendőst, amelyek nagyjából már 80 kilósok. Ez volt a leadási súly alsó határa. Ők a galant féreg fertőzést is megúszták. Édesapám se tehetett másként, vett ő is egy 50 kilós forma nyakkendőst, és tartottuk a leadásig. Így ettől a gondtól 3200 lej vesztességgel megszabadultunk. Mondta is Gazsi a cigány még a nyáron, amikor a döglött malacot boncolta. Minek kellett magának szerződést kötni, Feri bácsi? Mire édesapám megválaszolt neki. Azért, fiam, mert én nem vagyok kémíves, mint te. Abban az időben ugyanis csak akkor kapták meg a családok a gyermekpénzt, ha a család egyik felnőtt tagja állami alkalmazásban állt. Így a kolozsi cigányok mind kémívesek lettek. Édesapám pedig iparengedéllyel dolgozott, 33%-os adóval, és a kenyerét senki sem biztosította.

0: és tavasszal megkötöttük az új szerződést. Érdekes módon a bizottságból senkit sem érdekelt a lengyel kísérlet. És annak alanyai, a lengyel malacok, más néven hegyi kecskék. Édesapám úgy május felé kezdte észrevenni a változást, amikor a hegyi kecskénk abba hagyta a szürcsölést, és elkezdett zabálni. Megette a répát, szulákot, csalánt, labodát, parét, répa és káposzta leveleket, kukoricakórót, nyersen vagy forrázva, liszttel vagy liszt nélkül, mindegy, csak legyen mit enni. Három ember kellett segítségül, hogy drótot tegyünk az orrába. Három drótot kellett tegyünk bele, mert a fél orrával is túrta a hídlást, a disznóól deszkapadlóját. Eljött a karácsony borzos szakállával, fenyegette Feri bácsit kétágú korbáccsal. És sorra került a hegyi kecske is. Bezzeg nem kérdezte Gazsi, hogy Feri bácsi, miért kellett magának szerződést kötni? Mert a hegyi kecskét a szomszédok is szerették volna megmérve látni. Elhoztuk a mázsát az egyik szomszédtól, de a mérést meg sem próbáltuk, mert édesapám megállapította az ácsméteressel, hogy a hegyi kecskénk 10 centivel magasabb és 30 centivel hosszabb, mint a mázsára szerelt mérőláda. Ezután leszúrtuk. A ládát a mázsáról leszereltük, és az egyik szomszéd szekerének lajtorjájára téve próbáltuk a mázsára tenni. A művelet és a mérés sikerült is, csak amikor onnan visszahoztuk a perzselés helyére, eltörött a lajtorja egyik oldala. Igaz, hogy 8-an fogtuk, csak hogy rossz súly elosztásban. A disznóvágásnak híre ment. S hát még be se vittük jóformán a kikanyarított sonkákat, jön a párt titkár hozzánk fel az udvaron.
1: Buona zia, Feri bácsi!
0: Köszön illedelmesen.
1: Hallom, maga volt az egyetlen, aki megtartotta ezt a lengyel disznót. Na, mi lett az eredmény? Mert én megszeretném ezt telefonálni a pártnak.
0: Édesapám miután megegyeztek abban, hogy a tavalyi és az idei szerződést is haladéktalanul teljesítette, töredelmesen bevallotta, hogy a hegyi kecskénk 270 kilósra hízott.
1: Most jut eszembe, Feri bácsi, hogy mondjam, így a párt titkár, hogy hát mondták ezek ott a pártnál, hogy ez a fajta 2 éves. Első évben csak a csontja nő, és csak második évben hízik. Épp idejébe tetszik szólni,
0: válaszolt a mérgét lenyelve édesapám.
1: Legalább megmérjük a szalonnát az orrján. Hát arra én is kíváncsi volnék,
0: fogadta el a párt titkár szerényen a karácsonyi fánkot és a boros pohár szilva pálinkát, és megvárta, amíg a láb nélküli disznót a hasára fordítják, és az orrján felhasítják. Később a párt titkár ezt írta a jelentésbe.
1: Nem füllentek elvtársak, ez az eset tényleg valós, az orrján a szalonna 13 centis volt.
2: Bíró Ernőnek a Hegyi Kecske című novelláját hallgattuk az elmúlt percekben Marosán Csaba előadásában. Ezzel október 1-i Homokóra című műsorunk véget ért, de maradjanak továbbra is velünk, ugyanis 6 órától ébresztő információs magazin műsorunkban várom Önöket rádió közelbe. Tartsanak velem ott is. A nap gondolatával zárjuk Homokóra műsorunkat. A mai idézet Pierre Corneille francia drámaírótól származik, és így szól: mit másnapra hagyunk, félig már elveszett. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Szegedi Csabát hallották, de ne menjenek sehova, ébresztő információs magazin műsorunkban is én várom Önöket rádió közelbe. Tartsanak velem ott is!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. A pontos idő 6 óra, híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Elutasította a parlament a Murechan kormány beiktatását. Kelemen Hunor szerint elfogadhatatlan, hogy 148 nap után sincs teljes jogkorú kormánya Romániának. Grindianu szerint készek vállalni a felelősséget Románia talpraállításáért. Pénzügyi segítséget és biztonságosabb bentlakásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem diákjai a bentlakás tűz után. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Elutasította a parlament a Murechan kormány beiktatását. Nem szavazott bizalmat a parlament szerdai ülésén Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök kormányának. Az összesen 464 képviselő és szenátor közül 321-en voltak jelen az ülésen, és 197 érvényes szavazatot adtak le. A Murechan kabinet beiktatását a parlament 182 tagja támogatta, 15-en ellene szavaztak. A kormány beiktatásához legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. A Románok Egyesüléséért Szövetség törvényhozói nem voltak jelen az ülésteremben. A Szociáldemokrata Párt képviselői és szenátorai jelen voltak, de nem szavaztak. Kelemen Hunor szerint elfogadhatatlan, hogy 148 nap után sincs teljes jogkörű kormánya Romániának. Elfogadhatatlannak nevezte Kelemen Hunor szerdai parlamenti felszólalásában, hogy a pártok 148 nap alatt sem tudtak beiktatni egy teljes jogkörű kormányt. Az RMDS elnöke figyelmeztetett, az intézményekbe és a politikusokba vetett bizalom elvesztése a szélsőségesség és a populizmus erősödéséhez vezethet. Nem az RMDS-nek, nemzeti liberális pártnak, USZR-nek vagy szociáldemokrata pártnak van szüksége kormányra, hanem Romániának, hangsúlyozta. Úgy vélte, az emberek sok mindent megértenek és elfogadnak, de megfontolt politikusi magatartást, helyes döntéseket és arányos intézkedéseket látnak. Ha azonban a politikum csak színjátékot produkál, elveszítik a reményt, hogy választott képviselőik értük dolgoznak, és kétségbeesésükben máshol keresnek megoldást. Az RMDS elnöke szerint ilyenkor olyan szélsőséges és populista erők felé fordulhatnak, amelyek ajánlatai jól hangzanak, de valójában politikai gicset jelentenek. A politikában a remény és a bizalom a legértékesebb, de lassanként elveszítjük őket. Nem a földön kívüliek, nem idegen erők, hanem saját magunk miatt, fogalmazott. Grindianu szerint készek vállalni a felelősséget Románia talpraállításáért. Szorin Grindianu szociáldemokrata párt elnök szerdán kijelentette, hogy Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége, amely változtat az ország szerinti rossz irányán. Készek vagyunk vállalni a felelősséget Románia talpraállításáért, írta a politikus a közösségi oldalán, miután a parlament elutasította Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. Az összesen 464 képviselő és szenátor közül 321-en voltak jelen az ülésen, és 197 érvényes szavazatot adtak le. Pénzügyi segítséget és biztonságosabb bentlakásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem diákjai a bentlakás tűz után. A vasárnapi tűzesetben érintett diákoknak további támogatásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem, a román és magyar hallgatói szervezetei. Ingyenes lakhatást, szociális ösztöndíjat és pszichológiai segítséget. Azt is felróják, évek óta kérnek jobb és biztonságosabb bentlakásokat, jelzik a problémákat, ám állításuk szerint süket fülekre találtak az egyetem részéről. Markó Bálint rektor helyettes a Maszolnak elmondta, a szállás és az étkezés biztosította károsultaknak, a többi követelést még meg kell vizsgálni. Markó szerint a bentlakások biztonságosak, nem a villanyhálózat hibája okozta a gondot. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 64 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése szerint ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 5 Celsius fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit tolmácsoltuk. A jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
1: Jó hír. Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz. Zsoltárok könyve 71. fejezetének 20. verse. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből. Péter második levele, 2. fejezetének 9. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, polifát, spektákulum,
3: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám. Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
5: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
4: Házalófazék.
5: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
7: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
7: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
8: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
9: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet Pierre Corneille francia drámaírótól származik, és így szól. Mit másnapra hagyunk, félig már elveszett. Hamarosan krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezt követően 6 óra 30 perckor hírösszefoglalóval jelentkezünk, majd Szabó Anita vezényletében felelevenítjük az október 1-jéhez kapcsolódó legfontosabb eseményeket. Kalendárium után a nap ünnepeltjeit köszöntjük, majd kukta rovatunkban egy újabb receptet sugárzunk. Pontban 7 órakor ismét hírekkel várom Önöket, majd Szecsődi Árpád krédó hitépítő rovatát ismételjük meg. Ezt követően 6 óra 30 perckor hírösszefoglalót hallhatnak, majd a Hit Morzsák sorozatunkból egy újabb részletet sugárzunk. Zárásképp pedig a nap áhítatát hallgatjuk. Tartsanak velünk, ha tehetik. Most pedig krédó hitépítő rovatunk következik.
11: Krédó.
12: A megtartó hit műsora.
13: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele 3. fejezetének a 13-tól 18-ig terjedő versei alapján szól hozzánk, Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler, Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Cserepes világ nem válaszol az imáidra című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. és most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség. Jakab apostol levelének harmadik fejezetét olvassuk tovább, a 13. és 18. versek közti szakaszból emelek ki egy részletet, ez pedig a következő. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Amen. Napjainkban, mintha egyre nagyobb szükség lenne azokra a jellemvonásokra és döntésekre, amelyeket felolvastam. Postai sorbanállás közben, vagy éppen iskolai szünet ideje alatt –

orvosi rendelőben, esetleg benzinkúton várakozva, felértékelődik, és egyre szükségesebbé válik a békesség és az erre való törekvés. A türelmetlenség, a haladjunk már feszültsége elvakíthat bármelyikünket, és nem látjuk meg a másik embert a maga sebezhetőségében, abban, hogy nyugodtságunk és a belülünk sugárzó békesség akár gyógyír is lehetne számára. Az önmagunkban, önmagunkkal lévő békesség alapfeltétele, hogy megbékültünk Istennel, és őrizzük ezt az állapotot. Nem konzerváljuk, hanem kincsként megbecsüljük. A bölcsesség jellemzője a békesség, olvassuk. Nem a minden mindegy semlegessége, nem a minden nagyon szép, és mindennel meg vagyok elégedve hamissága, hanem az a biztos tudat, amit az énekeskönyvünk 628. éneke így fogalmaz meg. Áldó hatalmak oltalmába rejtve csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme tanít minket a példabeszédek könyve. Kérjük a mindenség Urát, hogy adjon bölcsességet bőségesen, hogy békességet sugározzunk magunk körül. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy békességünk lehet. Még nehéz időkben, fájdalmak közepette, bánatban kiárasztod ránk a békét. Adj békét nekünk, Urunk. Segíts békességet teremteni, segíts kibékülni másokkal, és segíts, hogy a békességhez szükséges dolgokat, a bűnbánatot, bűnvallást, bűnbocsánatot mi se spóroljuk ki. Könyörülj rajtunk így. Amen.

Isten üzenete Makkai László, a magyarországi maklári református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Jakab apostol levele 3. fejezetének 13-tól 18-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Cserepes virág nem válaszol az imáidat című részt, felolvassa a rádiónk munkatársa, Janicsko Mihály Noémi.

A cserepes virág nem válaszol az imáidra. A szubjektív hit mítosza. Kelly a konyhaasztalnál ült barátjával, Heatherrel. Szerintem mindannyian olyan hittel rendelkezünk, ami nekünk helyes. Úgy értem, azért a kereszténység még nem minden. Az a fontos, hogy higgyünk. Heather összeráncolta a szemöldökét, mintha az segítene a gondolkozásban. Ja, lehet, bólintott. Végül is a kereszténység is arról szól, hogy hit által van a megváltás, akkor meg... Hallgatott egy kicsit, majd újra neki kezdett, ezúttal kicsit lassabban beszélve. Akkor meg szerintem se lényeges az, hogy miben hiszel. Az a lényeg, hogy eléggé higgy benne. Bocs, Kelly. Bocs, Heather. Ez egy tévhit. Egy főiskolai professzor nemrégiben így szólt a tanítványaihoz. Én a hitben hiszek. Hiszek a hit erejében. Láttam, hogy életeket tud megváltoztatni. De ez nem kereszténység, ez egzisztencializmus. Az egzisztencializmus a hitet hangsúlyozza, de különösebben nincs tekintettel arra, hogy miben vagy kiben hiszünk. Egyszer meghívtak egy nagy egyetem filozófia tanszékére, hogy arról a marxista elméletről vitázzunk, ami az embereket elsősorban gazdasági lényeknek tekinti. Megemlítettem közben, hogy Jézus feltámadása döntő fontosságú a számomra, mivel én személy szerint eléggé ragaszkodom a történelmi, bibliai hithez. Nézze meg, Dával, szakított félbe az ellenfelem. Itt most nem a feltámadás a lényeg. Nem számít, hogy megtörtént-e vagy nem. Ami fontos, valóban hiszi, hogy megtörtént, vagy nem? Uram, feleltem, ez nem így van. Igenis számít, hogy igaz-e, amiben hiszek. Mert ha amit hiszek hamis, akkor nincs jogom a keresztény hitemhez. A vita után megszólított egy muszlim diák. Mr. McDowell mondta, ismerek olyan muszlimokat, akik sokkal jobban hisznek Mohamedben, mint sok keresztény Krisztusban. Az lehet, feleltem, de itt nem ez a lényeg. Nem az számít, hogy mennyire hiszel valamiben, hanem hogy miben hiszel. A hit értéke nem abból származik, hogy milyen erősen hiszünk, hanem, hogy miben hiszünk. Ha erősebben hiszel, mint bárki más a történelem folyamán, de a hitedet mondjuk a szobádban álló cserepes virágba veted, akkor olyan kapcsolatod van Istennel, ami megment téged? Bocsánatot nyersz tőle a bűneidre? De hát miért nem? Talán nem hittél elég erősen? Nem. Mert egy cserepes virágban hittél. Ha viszont csak akkora hited van, mint egy szeplő, de ezt a hitedet Jézus Krisztusba veted, lesz olyan kapcsolatod Istennel, ami megment? Bocsánatot nyersz a bűneidre? Hát persze. Mi is a különbség? Az, hogy miben, kiben hiszel, ez a különbség. A keresztény hit nem egy szubjektív hit, hanem teljes mértékben objektív. Ezért állítja ezt Pál apostol a Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetének 17. versében. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Pál felismerte, hogy a személyre szabott, szubjektív hit, függetlenül attól, milyen erősen hiszel, kevés ahhoz, hogy megmentsen a bűnből. De ha hitünket a feltámadott Krisztusba vetjük, megmenekülünk, kegyelemből, hitáltal, ahogy ezt az Efézusiakhoz írt levél második részének 8. versében is olvashatjuk. A hit nem ment meg téged. Krisztus válthat meg egyedül.

Az elmúlt percekben a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hosteller Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Cserepes virág nem válaszol az imáidat című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Krédó hitépítő rovatunkat hallották, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
0: A pontos idő 6 óra 30 perc, hírösszefoglaló következik. Hírek. Híreink először címszavakban. Elutasította a parlament a Murésán kormány beiktatását. Kelemen Hunor szerint elfogadhatatlan, hogy 148 nap után sincs teljes jogkörű kormánya Romániának. Szoringrind János szerint a

szociáldemokrata párt kész vállalni a felelősséget Románia talpraállításáért. Pénzügyi segítséget és biztonságosabb bentlakásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem diákjai a bentlakás tűz után. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Jöjjenek a részletek! Elutasította a parlament a Murešan kormány beiktatását. Nem szavazott bizalmat a parlament szerdai ülésén Siegfried Murešan kijelölt miniszterelnök kormányának. Az összesen 464 képviselő és szenátor közül 321-en voltak jelen az ülésen, és 197 érvényes szavazatot adtak le. Kelemen Hunor szerint elfogadhatatlan, hogy 148 nap után sincs teljes jogkörű kormánya Romániának. Elfogadhatatlannak nevezte Kelemen Hunor szerdai parlamenti felszólalásában, hogy a pártok 148 nap alatt sem tudtak beiktatni egy teljes jogkörű kormányt. Az RMDS elnöke figyelmeztetett, az intézményekbe és politikusokba vetett bizalom elvesztése a szélsőségesség és a populizmus erősödéséhez vezethet. Szorin Grindianu szerint a szociáldemokrata párt kész vállalni a felelősséget Románia talpraállításáért. Szorin Grindianu szociáldemokrata pártelnök szerdán kijelentette, hogy Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége, amely változtat az ország szerinte rossz irányán. Készek vagyunk vállalni a felelősséget Románia talpraállításáért, írta a politikus a közösségi oldalán, miután a parlament elutasította Siegfried Murešan kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. Pénzügyi segítségre és biztonságosabb bentlakásokat követelnek a BBTE diákjai a bentlakás tűz után. A vasárnapi tűzesetben érintett diákok további támogatásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem román és magyar hallgatói szervezetei. Ingyenes lakhatást, szociális ösztöndíjat és pszichológiai segítséget. Azt is felrólják, évek óta kérnek jobb és biztonságosabb bentlakásokat, jelzik a problémákat, ám állításuk szerint süket fülekre találtak az egyetem részéről. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos időre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 21 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morkest.com értesüléseit használtuk. Kalendáriumlapozással folytatjuk október 1-jei ébresztő információs magazin műsorunkat. A mai naphoz kapcsolódó legfontosabb eseményeket Szabó Anita eleveníti fel.

Október 1-jét írunk, ez az év 274. szökőévben 275. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 91 nap van hátra. Tekintsük át, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek a mai naphoz. Időszámításunk előtt 331-ben volt a Guagamilliai csata Nagy Sándor és III. Darajoszt között. 965-ben ezen a napon 13. János pápát megválasztották. 1273-ban ezen a napon Habsburg Rudolfot választották német királynak. 1850. október 1-én az Ausztria és Magyarország közötti belső vámhatárokat részlegesen felszámolták. Szintén ezen a napon 1850-ben bevezették a bélyeg illetéket Magyarországon. 1869. október 1-én az Osztrák-Magyar Monarchiában bevezették a postai levelező lapok használatát. 1880-ban ezen a napon Thomas Alva Edison elkezdte az elektromos lámpák sorozatgyártását. 1908. október 1-én Henry Ford bemutatta a Ford T-modellt. 1932. október 1-én Gömbös Gyula alakított kormányt Magyarországon. 1939. október 1-én a német haderő bevonult Varsóba. 1946. október 1-én véget ért a Nürnbergi per, 22 náci vezetőt bűnösnek találtak háborús bűnök elkövetésében a Nemzetközi Törvényszéken. 1946. október 1-én Nagy-Britanniában megalapították a Menzát, mely a magas IQ-val rendelkező emberek nemzetközi szervezete. 1947-ben ezen a napon az ENSZ elutasította Magyarország felvételi kérelmét. 1982. október 1-én elkezdték árulni az első CD lejátszókat, a Sony, a Philips és a Polygram közös tervezésében. 1982. október 1-én Helmut Kohlt választják meg a Német Szövetségi Köztársaság kancellárjává. 1992-ben ezen a napon megindult a Duna Televízió műholdas magyar adása. Úgy szintén ebben az évben, ezen a napon elindult a Cartoon Network. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek október 1-jéhez kötődnek.

Most lássuk, hogy kik a nap híres szülöttei. 1207-ben ezen a napon született harmadik Henrik angol király. 1713-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Rádai Gedeon, költő, műfordító, politikus. 1865. október 1-én született Paul Dukas, francia zeneszerző, zenekritikus, zenetudós és tanár. 1899-ben ezen a napon született Bárdos Lajos, magyar zeneszerző, karnagy, zeneteoretikus. 1903-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Vladimir Horovic, ukrán származású amerikai zongoraművész. 1914. október 1-én született Gellért Endre, Kossuth-díjas rendező, főiskolai tanár. 1924-ben ezen a napon született Jimmy Carter, az Amerikai Egyesült Államok 39. elnöke. 1930-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Táncsics Mária, magyar színésznő, a Magyar Televízió első bemondónője. 1945. október 1-én született Molnár Piroska, Kossuth-díjas magyar színésznő, a Nemzet színésze. 1947. október 1-én látta meg a napvilágot Som Lajos, zenész, gitáros, a Piramis együttes vezetője.

Most tekintsük át azoknak az ismertebb személyeknek a névsorát, akiknek halálozási évfordulójuk október 1-jéhez kötődik. 1684-ben ezen a napon hunyt el Pierre Corneille francia drámaíró. 1916. október 1-én halt meg Papp Béla, magyar katonatiszt, altábornagy és honvédelmi miniszter. 1945. október 1-én hunyt el Mikola Sándor, magyar pedagógus, fizikatanár. 1970-ben ezen a napon hunyt el Járai József operaénekes. 1987-ben ezen a napon távozott az élők sorából Vitéz Duska László, magyar hivatásos katonatiszt, százados. 2000-ben ezen a napon hunyt el Cigány Judit színművésznő. 2018. október 1-én hunyt el Charles Aznavour, örmény származású francia sanzonénekes. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk október 1-jéhez kötődik.

1975 óta Yehudi Menuhin javaslatára minden év október 1-e a zene világnapja. Ma van az idősek világnapja 1991 óta. És szintén október 1-én van Nigéria és Ciprus függetlenségének napja. Október 1-i kalendáriumunkat hallották.

Mai kuktarovatunkban a gyors sajt kroket receptjét osztom meg önökkel. Tekintsük át először, milyen hozzávalók szükségesek az elkészítéséhez.

Hozzávalók 24 darabhoz. A krokethez 300 g trapista sajt, 1 darab tojás, közepes MS méretű, 30 g búzaliszt, és a kisütéshez étolaj szükséges.

Most lássuk, hogyan is készül a gyors sajtkroket. A sajtot egy tálba reszeljük, majd keverjük hozzá a tojást és a lisztet. Kézzel jól összedolgozzuk, könnyen is hamar összeáll majd. 3-4 cm-es rudakat sodrunk. A kroketteket ne tegyük közel egymáshoz az olajban, inkább több adagban süssük ki, mert könnyen összetapadnak. Még egy tipp, hogy amikor az olajban elkezdjük sütni, várjunk vele egy picit, mielőtt megforgatnánk, mert ha nem kap elég kérget, a villához is hozzátapad. És szintén egy tipp, ha már aranybarna, ne süssük tovább, mert előfordul, hogy felpuffad egy gombos tűfejnyi ponton és kiukad. Elkezd kifolyni a sajt. Ha ezt nem várjuk meg, nem fog kifolyni. Konyhai papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges olajat leitassuk róla.

Tekintsük át még egyszer, milyen hozzávalók szükségesek a gyors sajtkroket elkészítéséhez. A krokethez 300 g trappista sajt, 1 darab tojás, közepes emmes méretű, és 30 g búzaliszt. A kisütéshez étolaj szükséges.

földre zarándoklókat is. Ludovika, germán, ófrancia, latin eredetű név, a Lajos férfi név latinosított alakjának a női párja. Jelentése hírnév háború. Terézia, görög eredetű név, Teréz latinos továbbképzése. A mai napon tehát köszöntünk minden Malvin, Romeo, Ludovika és Terézia nevű hallgatónkat, és mindazokat, akik október 1-én ünnepelnek valamilyen jeles évfordulót.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. Híreink következnek. Híreink először címszavakban. Elutasította a parlament a Murechan kormány beiktatását. Kelemen Hunor szerint elfogadhatatlan, hogy 148 nap után sincs teljes jogkorú kormánya Romániának. Grindianu szerint készek vállalni a felelősséget Románia talpra állításáért. Pénzügyi segítséget és biztonságosabb bentlakásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem diákjai a bentlakás tűz után. Az előrejelzések szerint ma napos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek!

0: Elutasította a parlament a Murešan kormány beiktatását. Nem szavazott bizalmat a parlament szerdai ülésén Siegfried Murešan kijelölt miniszterelnök kormányának. Az összesen 464 képviselő és szenátor közül 321-en voltak jelen az ülésen, és 197 érvényes szavazatot adtak le. A Murešan kabinet beiktatását a parlament 182 tagja támogatta, 15-en ellene szavaztak. A kormány beiktatásához legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. A Románok Egyesüléséért Szövetség törvényhozói nem voltak jelen az ülésteremben. A Szociáldemokrata párt képviselői és szenátorai jelen voltak, de nem szavaztak. Kelemen Hunor szerint elfogadhatatlan, hogy 148 nap után sincs teljes jogkörű kormánya Romániának. Elfogadhatatlannak nevezte Kelemen Hunor szerdai parlamenti felszólalásában, hogy a pártok 148 nap alatt sem tudtak beiktatni egy teljes jogkörű kormányt. Az RMDS elnöke figyelmeztetett, az intézményekbe és a politikusokba vetett bizalom elvesztése a szélsőségesség és a populizmus erősödéséhez vezethet. Nem az RMDS-nek, nemzeti liberális pártnak, USR-nek vagy szociáldemokrata pártnak van szüksége kormányra, hanem Romániának, hangsúlyozta. Úgy vélte, az emberek sok mindent megértenek és elfogadnak, de megfontolt politikusi magatartást, helyes döntéseket és arányos intézkedéseket látnak. Ha azonban a politikum csak színjátékot produkál, elveszítik a reményt, hogy választott képviselőik értük dolgoznak, és kétségbeesésükben máshol keresnek megoldást. Az RMDS elnöke szerint ilyenkor olyan szélsőséges és populista erők felé fordulhatnak, amelyek ajánlatai jól hangzanak, de valójában politikai gicset jelentenek. A politikában a remény és a bizalom a legértékesebb, de lassanként elveszítjük őket. Nem a földön kívüliek, nem idegen erők, hanem saját magunk miatt, fogalmazott. Grindeanu szerint készek vállalni a felelősséget Románia talpraállításáért. Szorin Grindeanu szociáldemokrata párt elnök szerdán kijelentette, hogy Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége, amely változtat az ország szerinti rossz irányán. Készek vagyunk vállalni a felelősséget Románia talpraállításáért, írta a politikus a közösségi oldalán, miután a parlament elutasította Siegfried Murešan kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. Az összesen 464 képviselő és szenátor közül 321-en voltak jelen az ülésen, és 197 érvényes szavazatot adtak le. Pénzügyi segítséget és biztonságosabb bentlakásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem diákjai a bentlakás tűz után. A vasárnapi tűzesetben érintett diákoknak további támogatásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem, román és magyar hallgatói szervezetei. Ingyenes lakhatást, szociális ösztöndíjat és pszichológiai segítséget. Azt is felróják, évek óta kérnek jobb és biztonságosabb bentlakásokat. Jelzik a problémákat, ám állításuk szerint süket fülekre találtak az egyetem részéről. Markó Bálint rektor helyettes a Maszolnak elmondta, a szállás és az étkezés biztosította károsultaknak, a többi követelést még meg kell vizsgálni. Markó szerint a bentlakások biztonságosak, nem a villanyhálózat hibája okozta a gondot. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,27 baniba, 1 amerikai dollár 4,64 baniba, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése szerint ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 5 Celsius fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit tolmácsoltuk. A jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
1: Jó hír. Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz. Zsoltárok könyve 71. fejezetének 20. verse. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből. Péter második levele, 2. fejezetének 9. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Reklám. Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
4: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
3: Házalófazék.
4: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: A nap gondolatával köszöntöm azokat is, akik csak most kapcsolódnak be a műsorunkba. A mai idézet Pierre Corneille, francia drámaírótól származik, és így szól. Mit másnapra hagyunk, félig már elveszett. Krédó hitépítő rovatunk következik.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele 3. fejezetének a 13-tól 18-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Makkai László, a magyarországi maklári református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Cserepes világ nem válaszol az imáidra című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség. Jakab apostol levelének 3. fejezetét olvassuk tovább, a 13. és 18. versek közti szakaszból emelek ki egy részletet. Ez pedig a következő. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Amen. Napjainkban, mintha egyre nagyobb szükség lenne azokra a jellemvonásokra és döntésekre, amelyeket felolvastam. Postai sorbanállás közben, vagy éppen iskolai szünet ideje alatt. Orvosi rendelőben, esetleg benzinkúton várakozva, felértékelődik, és egyre szükségesebbé válik a békesség és az erre való törekvés. A türelmetlenség, a haladjunk már feszültsége elvakíthat bármelyikünket, és nem látjuk meg a másik embert a maga sebezhetőségében, abban, hogy nyugodtságunk és a belülünk sugárzó békesség akár gyógyír is lehetne számára. Az önmagunkban, önmagunkkal lévő békesség alapfeltétele, hogy megbékültünk Istennel. És őrizzük ezt az állapotot. Nem konzerváljuk, hanem kincsként megbecsüljük. A bölcsesség jellemzője a békesség, olvassuk. Nem a minden mindegy semlegessége, nem a minden nagyon szép, és mindennel meg vagyok elégedve hamissága, hanem az a biztos tudat, amit az énekes könyvünk 628. éneke így fogalmaz meg. Áldó hatalmak oltalmába rejtve csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme tanít minket a példabeszédek könyve. Kérjük a mindenség Urát, hogy adjon bölcsességet bőségesen, hogy békességet sugározzunk magunk körül. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy békességünk lehet. Még nehéz időkben, fájdalmak közepette, bánatban kiárasztod ránk a békét. Adj békét nekünk, Urunk. Segíts békességet teremteni, segíts kibékülni másokkal, és segíts, hogy a békességhez szükséges dolgokat, a bűnbánatot, bűnvallást, bűnbocsánatot mi se spóroljuk ki. Könyörülj rajtunk így. Amen.

Isten üzenete Makkai László, a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Jakab apostol levele 3. fejezetének 13-tól 18-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Cserepes virág nem válaszol az imáidat című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi.

A cserepes virág nem válaszol az imáidra. A szubjektív hit mítosza. Kelly a konyhaasztalnál ült barátjával, Heatherrel. Szerintem mindannyian olyan hittel rendelkezünk, ami nekünk helyes. Úgy értem, azért a kereszténység még nem minden. Az a fontos, hogy higgyünk. Heather összeráncolta a szemöldökét, mintha az segítene a gondolkozásban. Ja, lehet, bólintott. Végül is a kereszténység is arról szól, hogy hit által van a megváltás, akkor meg... Hallgatott egy kicsit, majd újra neki kezdett, ezúttal kicsit lassabban beszélve. Akkor meg szerintem se lényeges az, hogy miben hiszel. Az a lényeg, hogy eléggé higgy benne. Bocs, Kelly. Bocs, Heather. Ez egy tévhit. Egy főiskolai professzor nemrégiben így szólt a tanítványaihoz. Én a hitben hiszek. Hiszek a hit erejében. Láttam, hogy életeket tud megváltoztatni. De ez nem kereszténység. Ez egzisztencializmus. Az egzisztencializmus a hitet hangsúlyozza, de különösebben nincs tekintettel arra, hogy miben vagy kiben hiszünk. Egyszer meghívtak egy nagy egyetem filozófia tanszékére, hogy arról a marxista elméletről vitázzunk, ami az embereket elsősorban gazdasági lényeknek tekinti. Megemlítettem közben, hogy Jézus feltámadása döntő fontosságú a számomra, mivel én személy szerint eléggé ragaszkodom a történelmi, bibliai hithez. Nézze meg, Dával, szakított félbe az ellenfelem. Itt most nem a feltámadás a lényeg. Nem számít, hogy megtörtént-e vagy nem. Ami fontos, valóban hiszi, hogy megtörtént, vagy nem? Uram, feleltem, ez nem így van. Igenis számít, hogy igaz-e, amiben hiszek, mert ha amit hiszek hamis, akkor nincs jogom a keresztény hitemhez. A vita után megszólított egy muszlim diák. Mr. McDowell mondta, ismerek olyan muszlimokat, akik sokkal jobban hisznek Mohamedben, mint sok keresztény Krisztusban. Az lehet, feleltem. De itt nem ez a lényeg. Nem az számít, hogy mennyire hiszel valamiben, hanem, hogy miben hiszel. A hit értéke nem abból származik, hogy milyen erősen hiszünk, hanem, hogy miben hiszünk. Ha erősebben hiszel, mint bárki más a történelem folyamán, de a hitedet mondjuk a szobádban álló cserepes virágba veted, akkor olyan kapcsolatod van Istennel, ami megment téged? Bocsánatot nyersz tőle a bűneidre? De hát miért nem? Talán nem hittél elég erősen? Nem. Mert egy cserepes virágban hittél. Ha viszont csak akkora hited van, mint egy szeplő, de ezt a hitedet Jézus Krisztusba veted, lesz olyan kapcsolatod Istennel, ami megment? Bocsánatot nyersz a bűneidre? Hát persze. Mi is a különbség? Az, hogy miben, kiben hiszel, ez a különbség. A keresztény hit nem egy szubjektív hit, hanem teljes mértékben objektív. Ezért állítja ezt Pál apostol a Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetének 17. versében. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Pál felismerte, hogy a személyre szabott szubjektív hit, függetlenül attól, milyen erősen hiszel, kevés ahhoz, hogy megmentsen a bűnből. De ha a hitünket a feltámadott Krisztusba vetjük, megmenekülünk, kegyelemből, hitáltal, ahogy ezt az Efézusiakhoz írt levél második részének 8. versében is olvashatjuk. A hit nem ment meg téged. Krisztus válthat meg egyedül.

Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hosteller Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, A cserepes világ nem válaszol az imáidat című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

Híreink először címszavakban. Elutasította a parlament a Murechan kormány beiktatását. Kelemen Hunor szerint elfogadhatatlan, hogy 148 nap után sincs teljes jogkörű kormánya Romániának. Szoring Rindjánu szerint a szociáldemokrata párt kész vállalni a felelősséget Románia talpraállításáért. Pénzügyi segítséget és biztonságosabb bentlakásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem diákjai a bentlakás tűz után. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Jöjjenek a részletek! Elutasította a parlament a Murechan kormány beiktatását. Nem szavazott bizalmat a parlament szerdai ülésén Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök kormányának. Az összesen 464 képviselő és szenátor közül 321-en voltak jelen az ülésen, és 197 érvényes szavazatot adtak le. Kelemen Hunor szerint elfogadhatatlan, hogy 148 nap után sincs teljes jogkörű kormánya Romániának. Elfogadhatatlannak nevezte Kelemen Hunor szerdai parlamenti felszólalásában, hogy a pártok 148 nap alatt sem tudtak beiktatni egy teljes jogkörű kormányt. Az RMDS elnöke figyelmeztetett, az intézményekbe és politikus

0: irányokba vetett bizalom elvesztése, a szélsőségesség és a populizmus erősödéséhez vezethet. Szoringrind János szerint a szociáldemokrata párt kész vállalni a felelősséget Románia talpraállításáért. Szoringrind János szociáldemokrata pártelnök szerdán kijelentette, hogy Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szükségre, amely változtat az ország szerinte rossz irányán. Készek vagyunk vállalni a felelősséget Románia talpraállításáért, írta a politikus a közösségi oldalán, miután a parlament elutasította Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. Pénzügyi segítségre és biztonságosabb bentlakásokat követelnek a BBTE diákjai a bentlakástűz után. A vasárnapi tűzesetben érintett diákok további támogatásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem román és magyar hallgatói szervezetei. Ingyenes lakhatást, szociális ösztöndíjat és pszichológiai segítséget. Azt is felrólják, évek óta kérnek jobb és biztonságosabb bentlakásokat, jelzik a problémákat, ám állításuk szerint süket fülekre találtak az egyetem részéről. A meteorológusok előrejelzése értelmében ma nagyrészt napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 21 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morkest.com értesüléseit használtuk. Hitmorzsák összeállításunkkal folytatjuk ébresztő információs magazin műsorunkat. A Hitmorzsák mai részében Berke Krisztina Ágnes, a Creative Food Lab főzőműhely marketing menedzsere mesél arról, hogyan vált számára a családban megélt hit személyes hitté. Gyermekkori emlékein, egy fontos bibliai igén és a hiteles példamutatás kérdésén keresztül beszél arról is, mit jelent ma keresztényként jelen lenni a fiatalok között. A riporter Pilbát Kincső.
1: A Hitmorzsák mai részében Berke Krisztina Ágnes, a Creative Food Lab főzőműhely marketing menedzsere idézi fel gyermekkori hitélményeit. Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléked, ami Istenhez kapcsolódik?
2: Erre a kérdésre, vagy ha egy hasonló kérdéssel találkozok, akkor mindig azért nagyon nehéz válaszolni rá, mert nagyon könnyű válaszolni rá. Ugyanis egy olyan családban nőttem fel, ahol a hit és a hit megélése az egy mindennapi gyakorlat volt. Édesanyám lelkész családból származik, de nem emiatt volt nyilván mindennapi gyakorlat a hit, mert ebből nem következik, hogy te még olvasol igét otthon, hogy lelkész családból származol, de édesanyám is egy megtért hívő asszony, és édesapám is egy ugyancsak hívő családból származik, ahol a szülei is mindennapi igét olvastak és imádkoztak, és ők fiatalon, még a kommunizmusban pont ezekben a tiltott, nehéz időkben, amikor a hitet nem lehetett gyakorolni, és akkor ők fiatalként így próbálták megélni a hitüket, akkor így találkoztak ilyen underground alkalmakon, amennyire lehet titokban volt, vagy titokban szervezett keresztény táborokban ismerkedtek meg és találkoztak, úgyhogy nekik ez egy meghatározó élmény is az életükben, hogy nehézségek ellenére megélni a hitet, és megkeresni annak a mindennapi gyakorlati kivetülését. Úgyhogy én egy ilyen családban nőttem fel, ahol a szüleimnek ez már nem volt kérdés, sőt, ugye az elején még én is a kommunizmusba kezdtem a pályafutásomat, és mi is úgy nőttünk fel, hogy még nagyon sokat hallottam ezekből a beszélgetésekből, vagy megtapasztaltam azt, hogy hát ez még nem egy elfogadott forma, ahogy a szüleim élnek, és az a hit gyakorlat, amit én otthon látok és tapasztalok, és amit a szüleim közvetítenek felém, az nem egy olyan dolog volt, ami mondjuk az osztálytársaimnak, vagy az ovistársaimnak értelmezhető lett volna, vagy amiről nagyon szabadon lehetett beszélni. Úgyhogy én is így kezdtem az életet, hogy ez egy alap, így élünk, de hogy ez nem mindenkinek adott, vagy nem mindenki fele egyértelmű. Ezek voltak az első találkozásaim magával a hittel és a megélt hittel, vagy a gyakorolt hittel. És akkor utána, hát kicsi voltam, elemi iskolás voltam, amikor bekövetkezett a fordulat, a forradalom, 89-es forradalom, és akkor utána hirtelen jött ez a nagy szabadság, és a nagyon sok lehetőség is, amit hozott, és a szüleim maximálisan be is vetették magukat, és mindketten elkezdtek, amennyire tudtak a az elején a munkájuk mellett, vagy a gyerekek mellett, azaz mellettünk, mert többen vagyunk testvérek, elkezdtek most már nyíltan táborokat szervezni, és keresztény missziós tevékenységeket végezni, úgyhogy nekem ez nagyon meghatározta a gyerekkoromat, hogy hirtelen izgalmas volt ez, hogy lehet most már, és akkor nagy konferencia szervezésekbe bevontak gyerekként is engem, tehát nekem volt egy ilyen elég erős megtapasztalt hitélményem, hogy milyen az, amikor hirtelen megélhető ez, és vállalható, és beszélhetsz embereknek most már nyíltan, és akkor az emberek elkezdenek tömegesen járni ilyen rendezvényekre, és örülnek, hogy beszélhetnek a hitükről. És amihez nekem a személyes történetem, most két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy pont ebben a nagyon forrongó időszakban egy adott ponton úgy rám nehezedett, és nyilván azért, mert hallottam is ezeket a dolgokat, és beszélgetést, igehirdetést, akár erről, vagy áhítatott magyarázatot is, így nagyon rám terhelődött, hogy ez egy dolog, hogy a szüleim hisznek, és egy dolog, hogy nekem is ez egy alap, és hiszem, hogy van Isten, meg hiszem, hogy van az Úr Jézus, és hiszem a megváltást, és ezeket a dolgokat hiszem, de valahogy rájöttem, hogy az, hogy a szüleimnek a hite, az még nem az én hitem. És ezt egy ilyen egész, tehát nem is tudom hány éves lehettem, de emlékszem arra, hogy így voltak ilyen napokig ilyen kis vívódásaim, ilyen 9-10 éves lehettem, és akkor tudom, hogy úgy felmentem az emeletes ágyra, és akkor ott oda kucorodtam, és így imádkoztam, és kértem Istent, hogy adja, hogy nekem is személyes legyen ez a hit, mert tudom, hogy a szüleim hitét nem örökölhetem, csak tanulhatom, lemásolhatom, de szeretném, hogy ez az én életemben is egy személyes történet legyen, és szeretném, ha Jézus megváltása az rám is vonatkozzon, és akkor volt konkrétan, ez mai napig emlékszem, egy ilyen imádságom gyerekként, hogy szeretném, hogy az én megváltóm is legyen személyesen, ne csak a szüleimé. És az az élmény is nagyon megmaradt, hogy nem történt semmi wow élmény ezután, és nem történt semmi nagy változás, de valahogy úgy mindig vissza tudtam térni ez az imához, de akkor én ezt kértem Istentől, meg azt ígérte, hogy ha kérünk imába meg a dolgokat, és valahogy ettől a ponttól számítom, hogy akkor nekem is személyes a hitem, mert én ezt akkor elkértem Istentől. Egy másik ilyen hitélményem az egy picit korai bennél, az pont a forradalommal függ össze, amikor vásárhelyen is voltak ezek a forrongások, is kimentek az emberek a főtérre tüntetni, 89. decemberében lehetett, vagy aztán ugye a vásárhelyen később is voltak még, és édesapám is kiment, és akkor mi otthon voltunk, és hallottuk, pedig nem voltunk túl közel a főtérhez, de hallani lehetett a fegyverropogásokat, és akkor így nagyon féltem, hogy elveszítem az édesapámat, és akkor egy ilyen nagyon, emlékszem, nagyon intenzíven, és így hosszasan imádkoztam, és egyedül is, persze anyukámmal is egy adott ponton, de utána mindenki végezte a dolgát, és izgult, és akkor emlékszem, hogy így magamba többször is imádkoztam, és kértem Istent, hogy védje meg az édesapámat, és hozza vissza.
1: Ha becsukod a szemed, és felidézel egy gyermekkori vallás órát, milyen első illat, hang, vagy tárgy, vagy akár vizuális kép jut eszedbe?
2: Nagyon érdekes, mert két külön világ jut eszembe. Két külön világhoz azt kell tudni, hogy édesapám evangélikus, és édesanyám református. És ők ilyen jó erdélyi hagyomány szerint meg is egyeztek, hogy a lánygyermekek az édesanya vallását követik, és a fiúgyermekek az édesapá vallását, és mivel három öcsém van, ők akkor evangélikusak lettek, luteránusok, és én lettem egyedül református édesanyám vallása szerint. És bár megőrizték ezt az erdélyi hagyományt, azt nem szerették volna, mint amúgy régen sok erdélyi család ilyen vegyes vallású házasságban felnőtt család gyakran gyakorolta, és még a nagyszüleim is gyakorolták, hogy a szülők külön jártak templomba, és az azonos nemű gyerekeket külön vitték. És bár a szüleim megőrizték ezt a hagyományt, de abban megegyeztek, hogy nem szeretnék, hogy a család két fele járjon. Viszont mindenki azért ragaszkodott a gyülekezetéhez, hogy ennek az lett a következmény, hogy egyik héten családostól a reformátusokhoz mentünk, és másik héten családostól az evangélikusokhoz mentünk a luteránus gyülekezetbe. És én amúgy meg ezt nagyon szerettem, azt gondolom, hogy gyerekként ez egy ilyen plusz élmény volt, hogy kétfajta vallásórára jártunk, ugye? Tehát jártunk az evangélikusokhoz vallásórára, és jártunk a reformátusokhoz. De akkor most visszatérve a kérdésedre, hogy becsukom a szemem, akkor mind a kettő megjelenik előttem. Az egyik az Szövérfi Melinda volt például az egyik vallástalan, de még Csihalmese nénire is emlékszem a Gecse utcából. A gyülekezeti terembe is tartottak vallásórát, de még emlékszem, hogy a templompadokba is, és az áporodott templomszakra is emlékszem. Viszont a gyülekezeti terembe, hogyha tárgyat kérdeztél, akkor ilyen nagy lepedő, rátapadt a bibliai történet. Színes figurák ki voltak vágva papírból, és a hátán ilyen bársonyos anyag volt nyomtatva ezeknek a papíroknak, ami ráragadt erre a lepedőszerű anyagra. És lehetett tenni benne, enni, és röviden rajta maradt. Ugye erre emlékszem, ezt nagyon szerettem, hogy felépült mindig a szemünk előtt a történet, hogy egyszer a templom vagy az épületeket tették fel elő az embereket, akkor levették, átrendezték a jelenetet. Tehát nagyon vizuális volt és színes volt, és ugye egy olyan korról beszélünk, amikor még fekete-fehér tévé is csak később lett nekünk, és azon is hetente egyszer ment rajzfilm, úgyhogy ez a színes, vizuális megjelentés a bibliai történeteknek nagyon bennem maradt, ezt nagyon szerettem. És az evangélikusoknál ott viszont nem volt ilyen modern technológia, viszont ott volt egy nagyon idős, a Molnár János bácsinak hívták, ha jól emlékszem, az idős lelkipásztor, aki nagyon szeretett a gyerekekkel foglalkozni, ő mindig beültetett minket a padokba, a templomba foglalkozott velünk, akkor még nem volt felújítva az evangélikus templom vásárhelyen, és akkor ott énekeltetett minket, énekelt nekünk, és elmesélt a bibliai történetet, úgyhogy a kis pocakos, köpcös, lelkes bácsinak az alakja jelenik meg, meg az ének hangja a másik vallásórás emlékem.
1: És mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként mesének tűnt, meseként élted meg, de felnőttként iránytűvé vált az életedben, akár a szakmai életedben, akár a személyes életedben?
2: Egy igeversre gondolok elsősorban, nem is egy bibliai történetre. Nagyon szerettem azt az igét, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez a Filippi levélben található, a 4. fejezetben, 13. vers. Ez nagyon fontos volt nekem, az egyik nagymamámnak is a kedvenc igéje volt, és azt hiszem ezért is volt fontos nekem, de ami érdekes, és ami változott így az évek folyamán, hogy első gyerek vagyok a családba, és az első gyerekséggel járó mindenféle örömmel és nyavajával együtt, tehát azért társul ehhez egyfajta perfekcionizmus, egyfajta teljesítőkényszer, stb. És tényleg gyerekkoromtól kezdve mindig 1000 projektem volt, 8000 dolgot akartam csinálni, párhuzamosan futtatni, mindenre és mindenkire figyelni, stb. És valahogy úgy éreztem, hogy hát ez az én igém, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és hogy akkor mindent is csinálnom kell, mert hát Krisztusban van erőm mindenre is. De sőt, ahogy elkezdtem kiskamasz lenni, meg már nagyobb iskolás, meg stb., és akkor már így a nagyon sok feladatra néha alig futott a idő, és így tényleg mindig mindent el akartam olvasni, mindenkivel akartam találkozni, benne voltam szervezésekbe, tehát nagyon aktív gyerek voltam, és akkor arra gondoltam, hogy hát ezt az igét, azt így át kéne írjam, úgyhogy hát mindenre van időm a Krisztusban. Mindig ilyen időhiánnyal küzdöttem, hogy több mindent akartam csinálni, mint ami belefért az életembe, és akkor át akartam írni, és azt hiszem, hogy még mindig ott van ez az ige az életemben elég erősen, csak valahogy, hála Istennek, én változtam, s változok sokat az idők folyamán, hogy ez a mindenre van erőm a Krisztusban, ki engem megerősít, áttevődjön a hangsúly a második részre, ami Krisztusról szól, és az ő erősítéséről, tehát nem az a lényeg ennek az igének, amit én úgy gyerekként megértem, hogy mindenre van erőm, és mindent meg kell csinálni, hanem gyakorlatilag arra kell erőm legyen, amiben megerősít Krisztus, és itt az a nagy kérdés, hogy mennyire van vele szoros kapcsolatom, mennyire tudok figyelni arra, hogy éppen mi erősít meg, mi az, amihez szeretné, hogy erőm legyen. És nem az, hogy én ennyi mindenhez szeretnék erőt, úgyhogy gyere, Uram, erősíts meg, és ezeket toljuk végig. Tehát így felnőve lassan kezdem megérteni, hogy miről is szól ez az ige, és milyen szemléletmódváltás kell ahhoz, hogy valóban egy használható emberévé válja Krisztusnak, és ne őt akarjam bevonni az én projektjeimbe, hanem fordítva.
1: És az utolsó kérdés, ha beülhetnél az iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit mondanál, hogy mire figyeljenek vallásórán?
2: Most kérdés, hogy kortársként mit mondanék, vagy így felnőttként, mert nyilván felnőttként nagyon sok minden kioktatásnak tűnhet, mert látom most már az én kiskamasz gyerekeimen, hogy ha bármit mondok, akkor hol van anya? Nagyjából ilyen hangsúlyjal lehet venni és értelmezni, úgyhogy lehet, hogy úgy vagány lenne gyerekként beülni közéjük, vagy velük egykoruként beülni közéjük egy mostani fejjel, és akkor lehet, hogy nagyobb esélyem lenne. Én azt tudom, hogy nekem ez egy folyamatos küzdelmem volt gyerekként is, és aztán egyetemistaként is, hogy nagyon nehezen tudtam a hitemről beszélni. Féltem, hogy nevetségessé válok, vagy féltem, hogy nem értik, amiről beszélek. Ugyanakkor meg így gyötrődtem is ezen, mert nem akartam titkolni azt, amiben hiszek. Csak valahogy olyan nehéz volt azt látni, hogy sokan nem is, tehát nem is tudják, hogy én miből jövök, vagy miért gondolkodok úgy, ahogy gondolkodok. Sok ezeket próbálgattam felvállalni, de ez egy örökös gyötrelmem volt, hogy mit jelent megélni kortársak között a hitet. Úgyhogy az egyik, amire felhívnám a figyelmüket, és amit azóta is láttuk, hogy ami a legfelszabadítóbb ilyenkor, az önazonosság. És hogy ők is arra figyeljenek, hogyha valaki, akinek tetszik az élete nekik, és azt látják, hogy nagyon önazonosan éli a hitet, tehát amiről beszél, azt éli is, és nem egy szöveg. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi református világunknak is az egyik legnagyobb csapdája, hogy nagyon elvált a szöveg az élettől, és nagyon gyakori élményem mai napig is, hogy van egyfajta nyelvezet, amit használunk, amit a fiatal nem tud kötni az életéhez, és van egyfajta leválás. Lehet, a fiatal úgy is érzékel, hogy ez szöveg, de mi a tapasztalat a szöveg mögött, úgyhogy ezt lehet nem is a gyerekeknek, hanem elsősorban lehet pont a vallástanárnak mondanám, hogy ő gondolkodjon el, hogy az a szöveg, az a Biblia történet, bármi, amiről beszél, amit át akar adni, az ő életéhez hogyan kapcsolódik húsba vágóan, fontosan, és akkor hogyan tudja a gyerekek elé élni, milyen saját történetekkel tudja példázni, hogy milyen saját vívódásokkal tudja példázni. Tehát ha nem tudjuk az életünkkel mutatni, példázni, magyarázni a Szentírást, akkor az érthetetlen a gyerekek számára szerintem, mert tényleg csak egy szöveg marad, egy jó esetben egy irodalmi szöveg még, amit meg akarnak fejteni, de rossz esetben egy poros szöveg, ami érthetetlen számukra. Úgyhogy ezt mondanám, azt hiszem, hogy megélni azt, amiről beszél, ezt mondanám a vallástanárnak, a gyerekeknek, meg akár ezt a kihívást, hogyha bármiben érzik is azt, hogy mi lenne a jó, vagy nem azt kéne, vagy nem úgy kéne, amit csinálnak, csak nem akarnak kilógni a tömegből, meg stb., akkor ne féljenek kiállni azért az igazságért, vagy azért a mély igazságért, ami mozgolódik bennük, és ami azt mondja, hogy ezt így kéne, és nem úgy kéne, hogy megyek a tömeg után, akkor merje ezt felvállalni. Mert mindig meglepő módon több követő lenne az osztályban, mint amennyire gondol ő, és valószínűleg nem maradna egyedül. Csak senki nem meri kimondani, hogy figyeljetek, azért ez nem így lenne jó, vagy nem ez az életmód, ahogy élni szeretnék, vagy nem ez az életvitel, amit gyakorolni szeretnék. És hogy ebben nagyon, nagyon bátornak lenni. Tehát, hogyha nekik fontos az, hogy a keresztény hitüket gyakorolják, akkor keressenek társakat hozzá, mert közösség nélkül nem megy. És ezt meg most már nem is tudom, hogy vallástanának, lelkészeinknek, kiknek mondanám, hogy igen. Ezt tartom nagyon fontosnak, hogy olyan közösségeink legyenek, ahol önazonos emberek vannak, amit beszélnek, azt élik, és a fiataljaink tudjanak kapcsolódni, mert a kamaszkor az a nehéz időszak, most én is látom, hogy mekkora kihívásokkal jár, amikor a gyerek már nem annyira hozzád akar kapcsolódni. Viszont ha van egy közösség, akkor ott lehet egy nagyon vagány felnőtt, akit hirtelen kinéz magának, és akkor hozzá fog kapcsolódni. És akkor te meg szülőként is nyugodt lehetsz, hogy oké, nem tőled hallja, de ott van egy másik felnőtt, aki megéli a Krisztusba vetett hitét, és a gyerekednek ott van. Szeretnék én is más gyerekének ilyen lenni, és szeretném, hogy legyen más is közösségből, gyülekezetből, aki az én gyerekemnek ilyen szereppel bír az életébe.
0: Hitmorzsák összeállításunkat hallották Pilbát Kincső szerkesztésében. Ébresztő információs magazin műsorunk zárásáig a nap áhítatát tolmácsolja Albert Mária.

Mai elhitatunk címe: Fele barátainkkal az úton. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Lukács evangéliuma, 10. fejezet, 27. verse.

Ma Chris Bullis, Észak-Karolinában Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatát tolmácsolom. Amikor nyugdíjba mentem, a hegyekbe költöztem, és mindössze néhány kilométernyire éltem az Appalach ösvénytől. Minden évben ezrek indulnak el, hogy végigjárják ezt a 3500 kilométeres, hónapokig tartó túrát. A túrázóknak több napra mindent magukkal kell vinniük, amire a túléléshez szükségük van. Azonban a legkörültekintőbb tervezés ellenére sokan kimerülnek, fájdalmaik vannak és elfogy az élelmük vagy a vizük. Egynapos kirándulásaim során a túrázókkal összefutva lenyűgözött, mennyire törődnek egymással, és ogyosztják meg szűkös készleteiket. Néhány korty víz, egy kis étel, egy sebb tapasz, egy aszpirin óriási segítség lehet. Idegenek közösséggé formálódnak, és a túrázókból fele barátok lesznek. Keresztényként hivatásunk másoknak szolgálni és gondoskodni a rászoruló fele barátainkról. A túraösvényeken az emberek sokat profitáltak az apró kedvességekből, ezért a túrákra vittem magammal plusz élelmet és egy első segélykészletet. A túrázókkal való találkozások engem is gazdagítottak. Történeteket osztottunk meg, nevettünk, megölelt

bárhol támogathatom segítségre szóruló fele barátaimat. Vallja ezt Chris Bullis, Észak-Karolinában, Egyesült Államokban élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a túrázókért.

A nap áhítatát hallották Albert Mária tolmácsolásában. Ezzel október 1-i ébresztő információs magazin műsorunk véget ért. Adással legközelebb 12 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián. De a weboldalunkon, a www.agnusradio.ro honlapon addig is hallgathatóak vagyunk. Online műsorunkban meghallgathatják a tegnapi zenélőköntös rovatunkat és Szecsődi Árpád keresztény életfelekezet közi magazinját. Tartsanak velünk ott is! A nap gondolatával búcsúzom Önöktől. A mai idézet az 1684. október 1-én elhunyt Pierre Corneille, francia drámaírótól származik, és így szól. Mit másnapra hagyunk, félig már elveszett. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Szegedi Csabát hallották, békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Híreink először címszavakban. Elutasította a parlament a Murešan kormány beiktatását. Kelemen Hunor szerint elfogadhatatlan, hogy 148 nap után sincs teljes jogkorú kormánya Romániának. Grind Jánu szerint készek vállalni a felelősséget Románia talpra állításáért. Pénzügyi segítséget és biztonságosabb bentlakásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem diákjai a bentlakás tűz után. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek. Elutasította a parlament a Murešan kormány beiktatását. Nem szavazott bizalmat a parlament szerdai ülésén Siegfried Murešan kijelölt miniszterelnök kormányának. Az összesen 464 képviselő és szenátor közül 321-en voltak jelen az ülésen, és 197 érvényes szavazatot adtak le. A Murešan kabinet beiktatását a parlament 182 tagja támogatta, 15-en ellene szavaztak. A kormány beiktatásához legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. A Románok Egyesüléséért Szövetség törvényhozói nem voltak jelen az ülésteremben. A Szociáldemokrata párt képviselői és szenátorai jelen voltak, de nem szavaztak. Kelemen Hunor szerint elfogadhatatlan, hogy 148 nap után sincs teljes jogkörű kormánya Romániának. Elfogadhatatlannak nevezte Kelemen Hunor szerdai parlamenti felszólalásában, hogy a pártok 148 nap alatt sem tudtak beiktatni egy teljes jogkörű kormányt. Az RMDS elnöke figyelmeztetett, az intézményekbe és a politikusokba vetett bizalom elvesztése a szélsőségesség és a populizmus erősödéséhez vezethet. Nem az RMDS-nek, nemzeti liberális pártnak, USR-nek vagy szociáldemokrata pártnak van szüksége kormányra, hanem Romániának, hangsúlyozta. Úgy vélte, az emberek sok mindent megértenek és elfogadnak, de megfontolt politikusi magatartást, helyes döntéseket.

0: döntéseket és arányos intézkedéseket látnak. Ha azonban a politikum csak színjátékot produkál, elveszítik a reményt, hogy választott képviselőik értük dolgoznak, és kétségbeesésükben máshol keresnek megoldást. Az RMDSZ elnöke szerint ilyenkor olyan szélsőséges és populista erők felé fordulhatnak, amelyek ajánlatai jól hangzanak, de valójában politikai gicset jelentenek. A politikában a remény és a bizalom a legértékesebb, de lassanként elveszítjük őket. Nem a földön kívüliek, nem idegen erők, hanem saját magunk miatt, fogalmazott. Grindianu szerint készek vállalni a felelősséget Románia talpra állításáért. Szorin Grindianu szociáldemokrata párt elnök szerdán kijelentette, hogy Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége, amely változtat az ország szerinti rossz irányán. Készek vagyunk vállalni a felelősséget Románia talpra állításáért, írta a politikus a közösségi oldalán, miután a parlament elutasította Siegfried Murayesan kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. Az összesen 464 képviselő és szenátor közül 321-en voltak jelen az ülésen, és 197 érvényes szavazatot adtak le. Pénzügyi segítséget és biztonságosabb bentlakásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem diákjai a bentlakás tűz után. A vasárnapi tűzesetben érintett diákoknak további támogatásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem, román és magyar hallgatói szervezetei. Ingyenes lakhatást, szociális ösztöndíjat és pszichológiai segítséget. Azt is felróják, évek óta kérnek jobb és biztonságosabb bentlakásokat. Jelzik a problémákat, ám állításuk szerint süket fülekre találtak az egyetem részéről. Markó Bálint rektor helyettes a Maszolnak elmondta, a szállás és az étkezés biztosította károsultaknak, a többi követelést még meg kell vizsgálni. Markó szerint a bentlakások biztonságosak, nem a villanyhálózat hibája okozta a gondot. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 64 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése szerint ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 5 Celsius fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az AgilePress hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit tolmácsoltuk. A jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
1: Jó hír. Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz. Zsoltárok könyve 71. fejezetének 20. verse. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből. Péter második levele, 2. fejezetének 9. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum,
3: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám. Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
5: Vészhelyzetben keresse a házalófazék receptárát. blog.agnusradio.ru
4: Házalófazék.
5: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
7: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
7: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
8: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
9: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Megemlékezéstől a dicsőítésig. Eseményekben dús hétvégét zárt a Kárpátaljai Református Egyházkerület.
11: A magvetés évét éljük, és a magvetés gondolata körül forog nagyon sok alkalom. Debrecenben én is a magvetés gyümölcstermés példájáról beszéltem, és azt tudom elmondani, hogy egy kicsit látja az ember. Én is 30 éve vagyok szolgálatban, látja az ember azt, hogy amit tett, az nem volt hiába való.
10: Mezőáron, Európa és világbajnok erőemelő.
12: A 100 kilóknál még hál' Istennek nem kotyan meg a súly, belülről koncentrálni kell. Ezek a súlyok, és mindig alázattal kell egyébként minden súlyt emelni, hisz gyakori nálunk, hogy kis súlyoknál sérülünk meg. Folyamatosan figyelni kell a légzésre, a technikára.
10: A 13. kolozsvári lovasnap.
13: A lovas tevékenység maga módján egy különlegesség. Hát eltér a diugratástól a fogathajtás eltér a lovastornától, ami eltér ugyan a lovashiászattól. Úgyhogy mindenki a maga módján azt hozott, amit a legjobban tudott.
10: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A szeptember 26-a és 27-ei hétvége eseményei több fontos területet is érintettek a Kárpátaljai Református Egyházkerület életében. Az emlékezés, a közös dicsőítés és a fiatalokkal végzett szolgálat egyaránt hangsúlyos szerepet kapott. Debrecenben Zsukovszky Miklós néhai lelkipásztor szolgálatára emlékeztek, Beregszászban pedig első alkalommal találkoztak a Kárpátaljai Református dicsőítő együttesek. Mindeközben közben a konfirmandusok és a hittanos gyermekek számára is közösségi alkalmakat szerveztek, amelyek a hitben való növekedést és az összetartozás megtapasztalását szolgálták. Ezekről az eseményekről, a mögöttük rejlő üzenetről és a református közösségek jelenlegi feladatairól beszélgetünk főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KRE püspökével. Szeptember 27-én Debrecenben a református templom falán Zsukovszky Miklós emlékére emléktáblát avattak. Ugye májusban volt egy éve, hogy elvesztettük az egykori esperest és református lelkipásztort, aki nagyon sokat tett Kárpátalján azért, hogy például az egyházi önkéntes tűzoltóság is létrejöhessen. Miért tartották fontosnak, hogy így módon is megemlékezzenek róla?
11: Áldás békesség! Valóban 27-én a debreceni református egyházközség, a család és az egyházkerület munkatársai is támogatták azt, hogy egy emléktáblát helyezzünk el. Zsukovszky Miklós különleges ember volt, Isten olyan talentumokkal áldotta meg, amit nem mindenki kapott meg a környezetünkben, ezért fontosnak tartottuk, hogy egy emléktábla felhívja majd évtizedek múlva is a figyelmét az akkor élők számára arra a tevékenységre, amit ő végzett Isten segítségével. Egy év telt el valóban, május 11-én, és azt látjuk, hogy nagyon hamar elfelejtik az embert. Én ezt személyesen is megtapasztalom, és pont emiatt az érzés miatt tartotta fontosnak a család is, és a közösségünk egésze, hogy legyen egy emléktábla.
10: Hogyan lehet ezen változtatni, hogy valakinek az emlékét megőrizzük? Akár egy ilyen tábla is mutathatja és jelezheti azt, hogy itt ebben a faluban ez az ember nagyon nagy dolgokat vitt véghez.
11: A debreceni közösség a tűzoltó laktanyán létrehozott egy emlékszobát, ami ismét arra a munkára hívja fel a figyelmet, amit ő el tudott végezni. Az ő különlegessége abban volt, hogy ő ötletgazda volt, tehát neki eszébe jutott, ő észrevette azt a szükséget, amiben volt a közösségünk. Amikor a 98-as árvíz volt, a 2001-es árvíz volt, az első közösség, a debreceni közösség volt az ő vezetésével, akik észrevették, hogy az árvíz sújtott a falvakban, nincs ivóvíz, nincs élelem. És ők egyszerűen összeálltak és főztek, segítettek, hozták az ivóvizet az embereknek, hozták az élelmet az embereknek. Neki volt olyan érzékenysége, ami ritkán adatott meg a mai világban, és erre kell emlékezni, és ezt kell példaként is oda tárni az emberek elé. Lehet néhány év múlva, vagy évtized múlva már csak az emléktábla kapcsán lehet elmondani azt valakiknek, a következő nemzedéknek, hogy milyen szolgálatot végzett az egyházmegyében, a saját gyülekezetében, és milyen példát adott az egész közösség számára, mert Ukrajnában neki jutott először eszébe, hogy önkéntes tűzoltóságot és egyházi önkéntes tűzoltóságot hozzon létre. És ő nem csak ötletelt, hanem ő nagyon sokat dolgozott azért, hogy megvalósuljanak azok a tervek, amelyek közhasznúak, amelyek az egész közösségnek a javára vannak. És ha így visszaemlékszem a 21 évvel ezelőtt létrehozott önkéntes tűzoltóságra, akkor ők nem csak abban segítettek, hogy a nehéz körülmények között tevékenykedő állami katasztrófavédelmi szolgálatot teljesítő munkáját támogatta, hanem ők egy nap múlva visszamentek a tűzesett helyszínére, és megkérdezték azt is, hogy miben segíthetnek. És lehet a családnak ruhára volt szükség, lehet élelemre, de lehet épp a tűzoltó, önkéntes tűzoltók munkás kezére, akik megjavították a tetőt, visszarakták a tetőfedőanyagot, és valamilyen módon hozzájárultak, hogy a család újra tudja kezdeni a mindennapjait, az életét. És ez egyedi, ilyen nem sokszor fordul elő a világba. A másik oldalt egy családot még meg is büntetnek azért, mert valamit nem úgy tett, ahogy kellett. Egy református önkéntes tűzoltó parancsnok meg azzal is törődött, hogy lesz-e mit felvenniük másnap, és hol fognak megszállni. Átmenetileg miben kell a legnagyobb, vagy miben van a legnagyobb szükségük a bajba jutott családoknak. Én úgy gondolom, hogy lehet majd ez a riport is valahol egy hanganyagban meg fog maradni, és amikor majd nem emlékeznek szemtanúk, meg bajtársak arra, hogy milyen szolgálatot végzett Zsukovszky Miklós tiszteletes úr, akkor majd valahol az archívumból elő lehet lesz keresni. Én úgy gondolom, hogy fontos példákat állítani, fontos az emberi lélek érzékenységét, nyitottságát fontosságát és segítőkészségét újra és újra hangsúlyozni, mert ebben a háborús világban, amiben élünk, egyre inkább önzővé, elvadultá vál a társadalom, és ezt nem szabad megengedni, mert a szeretet nem fegyverekkel gyakorolható és megtapasztaltatható, hanem közelséggel, az érzékenységgel, a segítségnyújtással, a meghallgatással, a biztató szóval és a segítőtettel.
10: Egy év telt el az elvesztése óta. Ön hogy látja, illetve a gyülekezetek hogy látják Dercemben és Mezőváriban? Fent tudott maradni az egyházi önkéntes tűzoltóság? De láthatjuk a hírekben, hogy ugyanúgy végzik a szolgálatot, tehát kaptak egy olyan alapot, egy olyan megerősítést tőle, hogy igenis fontos ez a szolgálat az ő elvesztése után is, és tovább viszik. Ön hogy látja ezt? Fent tud majd maradni a továbbiakban ez a két egyházi önkéntes tűzoltóság nélküle?
11: Én hiszem, hogy fent tud maradni. Ez az egy év még igazán nem tanúskodik arról, hogy mi jól helytállunk, vagy helytáltunk ő helyette, vagy ő utána, mert még sok minden a lendületből megy, amit ő letett az asztalra, amit ő megépített, kiárt, tehát még mondhatom azt, hogy még lehet az önkéntes tűzoltóság abból az üzemanyagból tankol, amiről ő gondoskodott, vagy azokat az eszközöket használja, amiről ő gondoskodott. Én hálás vagyok azért, hogy az idősebb lánya, Rukowski Dénes Anna átvette a Derceni önkéntes tűzoltóság parancsnoki tisztét és az alapítvány vezetését is, melyen keresztül az önkéntes tűzoltóságok támogatáshoz juthatnak, és erkölcsi, lelki támogatásban is részesülhetnek. Nem csak abban bízok, hogy Derceni, a vári önkéntes tűzoltóság fent fog maradni, hanem abban is bízok, hogy a Beregújfalui közösségnek a szándéka is meg fog valósulni, mert Beregújfaluban is a református egyházközség tagjai, presbiterei meghozták azt a döntést, hogy ők is szeretnének az ő településükön egy önkéntes tűzoltóságot. Erre a célra adakoznak, ezért a célért sokan dolgoznak, és reménykedem benne, hogy nem csak ami volt megmarad, hanem még fejlődni is fog, növekedni is fog, mert a bizonytalanság érzése nagyon sok közösségre, családra ránehezedik, és a biztonság érzetét kell a családnak, a családtagok felé, de minden közösségnek, így a református közösségnek a tagsága felé is erősíteni, sugározni, adni, éreztetni, hogy ne győzön le bennünket a kicsinyhitűség, a kételkedés, a reménytelenség, hanem reménységgel a szívünkben üzdjük meg a hitharcát.
10: A megemlékezés mellett ezen a hétvégén a dicsőítés is nagy szerepet kapott, hiszen első alkalommal szervezték meg a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozóját. Honnan jött ez a kezdeményezés, és hogyan értékelné ezt?
11: Egy munkácsi presbiter, Kosztyu Zsolt diakónusunk, presbitertársunknak az ötlete volt. Volt egy találkozó, ahol a diakónusokkal voltunk egy képzésen, egy közösségi csendes napon. Akkor keresett meg, és kérdezte meg, hogy mit szólok hozzá. Mondtam, hogy én jónak látom, támogatom, és próbáljuk meg megszervezni minél hamarabb. Hát a minél hamarabb azért egy 2,5 hónapot igénybe vett, de 5 dicsőítő zenekar, Istent dicsérő, magasztaló zenekar vett részt az első találkozón. Van, akik több mint 20 éve zenélnek együtt, vagy nagyjából együtt, többségében együtt. Vannak olyanok, akik egy oktatási intézménynek a diákjai, és együtt zenélnek. Én hálás vagyok ezért a kezdeményezésért. Akik eljöttek erre az alkalomra, azok nem jól érezték magukat, jól is érezték magukat, de hitben, lelkiekben is megerősödhettek, és láthatták azt, hogy a Kárpátai Református közösségben van élet, ez egy élő, hitvalló közösség, és tudják magasztalni az Urat abban az időszakban is, amikor nagyon sok embernek az életében nagy próba a szétszakítottság, a gyász, a háborútól való félelem, a bizonytalanság. Ott, abban a 3 órában az ember erről megfeledkezett, és tudta dicsérni és magasztalni az Istent, és lelkileg is fel tudott üdülni. Én fontosnak tartom, és úgy is köszöntem el a jelenlévőktől, a zenekarok tagjaitól, hogy helyes volt a reklámtábla is, a meghívó is, hogy a Kárpátai Református együttesek, zenekarok első találkozója, hát kell, hogy legyen második, harmadik, meg huszadik is, és reménykedem abban, hogy lesz is.
10: De az egyházban a fiataloké a jövő, mondhatjuk ezt, és ennek apropóján Nagyberegen hétvégén több mint 200 fiatal gyűlt össze, ahol ön is részt vett, hiszen a konfirmandusok találkozóját megszervezték. Mondhatjuk, hogy zajlik és pezseg az élet a Kárpátaljai Református Egyházkerületben, az egyházmegyékben és a gyülekezetekben. Hogyan értékeli ezt az ifjúsági munkát és ezt a találkozót?
11: Valóban az ifjúsági a jövő a református egyházban, de a mai generációtól is mondhatom így, hogy a mai szépkorúaktól és öregektől tanulhatnak, vehetnek példát. Ezért nem mindegy, hogy hogyan élünk, nem mindegy, hogy egy 60-70 vagy akár 85 éves ember hogyan tesz vallást az ő hitéről, és tud-e példája lenni a mai fiataloknak, mert a mai fiatalok példákat keresnek. Olyan embereknek az életét keresik, akik irányt tudnak mutatni. Ez a nagyberegi református gyülekezetnek a bázisán volt a konfirmandus találkozó, és csak a beregi református egyházmegyének a konfirmandusai vettek részt rajta egy-két kivétellel, mert voltak Máramuros-Ugocsai egyházmegyéből is konfirmandusok, néhányan, de ez egy kicsi része még a beregmegyei konfirmandusoknak is. Pontos a konfirmandusoknak a találkozás egymással. Mert sajnos, hogy nagyon sok gyülekezetben nem úgy van, mint régen, hogy 20 meg 32 meg 40 konfirmandus, meg 60 konfirmandus van, ennél sokkal kevesebb van. De van, kell, hogy találkozzanak, kell, hogy ismerjék egymást, kell, hogy közösséget is alkossanak, mert ők lesznek valóban a jövő református egyház tagjai, a hitvallók, és reménykedünk benne, hogy nem a mártírjai a világnak és a gonosznak, hanem a Krisztus népének az ászlóvivői. Ez egy jó alkalom volt. Én magam is úgy vettem rajta részt, hogy töltekeztem, volt vendégelőadónk, és a nagyberegi konfirmandus találkozóról Mezőváriba érkeztem, ahol a kiskörzet ittanos gyerekeinek volt egy egész napos találkozója, ők is korán kezdték a napot, és 5 órakor kezdődött egy evangelizációs alkalom, amit Menyhárt István tiszteletes tartott, de amit ki szeretnék emelni, a délutáni programot Budapestről és Kárpátaljáról érkező Bárka munkaközösség tartotta, ami nagyon építő volt, gazdag volt élményekben a gyerekek számára is, és a itt megélése, megtapasztalása ugyanúgy a konfirmandus találkozó, mint a kisebbek között, a hittanos gyerekek találkozóján élő valóság. És én úgy gondolom, hogy a jövő szempontjából erre van szükség, hogy ne csak hittankönyvekből olvassanak, halljanak, tapasztaljanak valamit a múltról, hanem lássák, érezzék az élő egyház közösségének az erejét, a jelenlétét, és én hálás vagyok azért, hogy a szombati nap fiatalok és gyerekekre lett fordítva Bereg megyében. Köszönet mindazoknak, akik ebben részt vettek, és a Bárka tábor munkatársai, akik Budapestről elutaztak hozzánk, ők is köszönetet érdemelnek, mert nagyon építő és ötlet gazdag alkalmat, foglalkozásokat szerveztek.
10: Püspök úr, amikor vasárnap este megpihent, egy ilyen hétvége után milyen érzések voltak önben, amikor a kicsiktől a nagyokig, a megemlékezéstől a dicsőítésig egy hétvégében minden jelen volt, és mondhatjuk azt, hogy megmutatta, hogy él a Kárpátaljai Református közösség ez a hétvége.
11: Későn érkeztem haza, és a hála volt a szívemben. Én ezt nem képmutatás miatt, hanem én úgy éreztem, hogy a munkánknak van értelme, gyümölcse. A magvetés évét éljük, és a magvetés gondolata körül forog nagyon sok alkalom. Dercemben én is a magvetés gyümölcstermés példájáról beszéltem, és azt tudom elmondani, hogy egy kicsit látja az ember. Én is 30 éve vagyok szolgálatban, látja az ember azt, hogy amit tett, az nem volt hiába való. Volt egy bizonyságtétel, lehet, hogy sokan, még maga a bizonyságtevő sem konkrétan ezt szerette volna, de volt egy mondat, az egyik zenekar tagja azt mondta, hogy ő valamikor a gyerekszobába Krisz együttesnek a zenéjét, a ligei üzenetét hallgatta, és ez meghatározta az életét. Ez a mondat este többször is eszembe jutott, amikor egy felnőtt ember, egy tiszteletben lévő pedagógus hegedűvel a kezében azt mondja, hogy akkor, ami ezelőtt valóban 25 évvel történt, az meghatározta az ő életének az irányát, a célját, és ő most ott áll a színpadon, és magasztalja a feltámadott élő Krisztust. Én ezért voltam hálás, és én köszönömmel, sok-sok köszönömmel aludtam el, és adtam Istennek hálát azért, hogy én ezt láthatom, megérezhetem, megtapasztalhatom, és a mi közösségünk nem egy emberi szervezet, hanem Isten népe, Jézus Krisztus teste, és ez a test él, azért, mert él az ő Ura, megváltója.
10: Bízzunk benne, és kérjük a Jóistent arra, hogy ez a hétvége is sokakban akár ilyen élményt és ilyen magot vessen el, akár a hittanosokban, akár a fiatalokban, vagy akik részt vettek ezen a dicsőítő alkalmon, hogy valóban lehetséges, hogy 10-20 év múlva ugyanezeket a szavakat mondja el, hogy megváltozott az élete. Köszönjük szépen a beszélgetést!
11: Nagyon szívesen áldott napot kívánok a rádió hallgatóknak és a rádió stáb minden munkatársának.
10: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével beszélgettünk.

minden csak, és felnevetett, mikor azt feleltem, hogy még nem mehetek.

0: az anyaország. A hadgyermekes református lelkés család legifjabb tagja, Mező Áron különleges pályát választott magának. A jászberényi fiatal Európa és világbajnok erőemelő, nem mellesleg pedig korosztályának világrekordere. Sikerei kulcsának a rengeteg edzés mellett a családi összetartozást és hitét tartja. A sportolóhoz felkészülés közben látogatott el Kojsza Péter.
1: Első széria. Jó, mennyivel kezdjünk majd? 100 kilóval.
2: Teszed a másikod?
1: Persze. Így, még egy húzás. Jó. Az edzés első fele következik, gugolással kezdünk. Fölmegyünk majd 140-re. Kezdhetjük az első kört, jó?
2: Rendben.
1: Ez az Áron. Szép légzésed, nagyon jó. Vissza. Jó.
3: Kész. Mező Áron úgy emelgeti a több mint 100 kilós súlyzót, mint más otthon a kézi súlyzókat. Kívülről úgy tűnik, hogy meg sem kottyan neked, ez így van?
4: A 100 kilóknál még hál' Istennek nem kottyan meg a súly, belülről koncentrálni kell. Ezek a súlyok, és mindig alázattal kell egyébként minden súlyt emelni, hisz gyakori nálunk, hogy kis súlyoknál sérülünk meg. Folyamatosan figyelni kell a légzésre, a technikára.
3: Milyen versenyszámokból áll az erőemelés?
4: Három versenyszámból áll, van benne egy fekvőnyomás, egy kukolás és egy felhúzás. Én 2014-ben kezdtem el a versenyzést a súlyemelésben, erőemelésben. Később látták bennem a tehetséget. Egyik edzőm mondta, hogy figyelj Áron, menjünk el versenyezni, mert ez átlagon felül, amit te teljesítesz. Így mentem az

0: első országos bajnokságomra, amivel 35 kilóval vertem a második helyezettet. Meghozta a kedvemet a további versenyzéshez, ezt követően történt egy magyar bajnokság, amin szintén első helyezett lettem, így kvalifikálni tudtam egyébként abba az évben a szerbiai világbajnokságra. 3 aranyéremmel tudtam hazajönni a szerbiai világbajnokságon.
1: Most abban az edzőteremben beszélgetünk, ahol a felkészülések zajlanak. Mennyit kell készülni egy világbajnoknak és egy világrekordernek?
0: Nekem elegendő 6 edzés egy héten. Rendszeresen felépített napnak kell lennie. Szigorúan pontosan be kell tartani az étkezéseket reggel korán, 7 órakor reggeli, akkor van egy 10 óra uzsonna, ebéd, vacsora, szóval figyelni kell az étkezésekre, főképp az alvásra, az a regenerációnk.
1: Más egy erőemelő fiatal élete, mint egy átlagos fiatalé?
0: Hát teljesen más.
1: Lemondással is jár?
0: Hát rengeteggel. De ezek a lemondások egyébként megtérülnek. Mindenek van egy ára.
1: Melyik az az eredmény, amelyikre a legbüszkébb vagy?
0: A szerbiai világbajnokságból a világrekordot sikerült elérnem. Akkor 17 éves voltam, még azt a világrekordot nem sikerült megdönteniük.
2: Ja, akkor második gyakorlat következik, áron felhúzás. Jó, 60 kilóval melegítünk, utána felmegyünk majd egészen 300 kilóig. Csípőt feszíted, figyelsz az egyenes hátra. Azaz, légzésre is figyelsz, nagyon szép. Szép. Adjátjuk föl, nagyon jó. Szép. Másfél perc pihárom, és akkor megyünk tovább, jó?
1: Áron egyik edzője, Borosznok Bence adja az instrukciókat a versenyzőnek.
2: Áron nagyon motivált, ambiciózus, céltudatos, nagyon kiegészítjük egymást. Elég régóta dolgozunk már együtt, körülbelül 5-6 éve.
1: Az erőemelés az egyéni sport. A felkészülésben mégis fontos a csapatmunka?
2: Úgy gondolom, hogy igen, minden egyéni sportban van valamilyen szinten csapatmunka is. Nyilván Áron majd egyedül fogja a súlyt felemelni, de egyébként a háttérbe folyó munkálatok ugyanolyan fontosak szerintem itt is, mint bármely más sportban, úgyhogy abszolút igen. Több aspektusa van egy ilyen felkészülésnek, nyilván fizikai oldalról fel kell készülni, ez a legfontosabb, de van mentális része is, hogy ne blokkoljunk le versenyhelyzetbe, és hogy meg tudjon birkózni az ott rá helyeződő nyomással.
1: Edzőként mit gondolsz, a kudarcok vagy a sikerek formálják inkább az embert?
2: Mind a kettő, nyilván. Talán a kudarcok egy kicsit jobban hatása vannak az ember lelkére, meg további teljesítményére. Viszont nagyon fontos, hogy utána ott az ne törje meg a versenyzőt, hanem inkább erőt merítsen belőle is, motiváltabbá tegye a továbbiakban.
1: Ebben is tud segíteni az edző?
2: Abszolút, szerintem az edző egyik fő feladata az, hogy mentálisan is ott legyen egyfajta lelki támaszként a versenyzőnek. Úgyhogy válaszom igen, egyértelmű, ez is egy edző feladata.
0: Igaz, hogy azt mondják, hogy a kudarcokból tud építkezni az ember, viszont nekem sokat számított az, hogy valamiben nagyon jó vagyok, és ez vitt engem előre.
1: Miért lesz egy lelkész gyerekből erőemelő?
0: Azért kezdtem el, mert összesen 6 vagyunk testvérek. Ebből 4 bátyám van, egy nővérem, én vagyok a legkisebb, én vagyok a legfiatalabb köztük. Mint minden testvérek között van egyébként egy fajta rivalizálás. Én ugyanígy voltam egyébként a bátyáimmal, mindig az motivált, hogy többet nyomjak ki náluk fekve például, vagy pedig többet kukoljak náluk. Ez egy idő után sikerült, egyfajta motiváció volt bennem, illetve jó érzéssel töltött el, hogy erősebb vagyok, mint az összes többi ember.
1: Ilyen versenyző típus vagy? Mindig le akarsz győzni másokat?
0: Hát igen, igen.
1: És ez honnan ered?
0: Hát ez egy jó kérdés. Inkább ez egy belülről készítés, hogy én akarok lenni a legjobb.
1: Mi kell ahhoz, hogy a legjobb legyél?
0: Sokat kell edzeni, oda kell figyelni a táplálkozásra, és sokat kell aludni.
1: A hit az fontos-e a versenyben, fontos-e a felkészülésben?
0: Azt kell mondjam, a legfontosabb. Hisz ugye megtanított az alázatra, erőt ad benne, és a kitartásban rengeteget számít. Hisz már volt olyan, hogy fel akartam adni, és kértem az urat, hogy segítsen, hogy valójában mi az én utam. Ebből egyébként rengeteget segített, mert utána még 2 versenyre el tudtam menni abban az évben, mert sérülésem volt, és az a 2 verseny is még aranyérmet tudtam hazahozni, ezáltal ebből nagyon sokat segített, meg erőt tudtam meríteni belőle.
1: Ez ad neked erőt a mindennapi felkészüléshez is?
0: Még az embernek rengeteg problémája is akad, mindig egy valakihez tud fordulni, Istenhez, és tőle tud mindig segítséget, illetve útmutatást kérni.
1: Fordítva is igaz, a sport is formálta a hitedet?
0: Igen, formáltam. Ez a súlyemelés nem túl sok hívő embert vonz maga köré, viszont rengeteg olyan bizonyságtételt tudtam tenni, ami más embereknek is egyébként a hitéletét tudta picivel jobbá tenni.
1: Mit gondolsz, mi a sikered kulcsa?
0: Talán az, hogy sokan imádkoznak értem. Vagy pedig az, hogy én is imádkozok azért, hogy mindig jól sikerüljön a verseny. Hisz, hogyha Istennel egyensúlyban vagyok, akkor az teljesen kihat egyébként ugye a munkámra, kihat a súlyemelésemre például, akkor sokkal tisztábban látok egyébként, sokkal alázatosabban megyek a súlynak. Hogyha csak a testi egyensúly lenne meg, akkor nem is tudnék úgy koncentrálni.
2: Jó, akkor zárjuk az edzéstáron fekvőnyomással, fölmint 160-ig, és akkor abba kellene 4 szériát csinálnunk, 10-es ismétléssel, jó? Szépen kinyújt, leenged, azaz. Nagyon szép.
1: Eljöttünk a Jászberényi Református parókiára, Mező Istvánné Ildikóval és férjével, Mező István lelkipásztorral beszélgetünk. Mit szóltak ahhoz, amikor Áron előállt ezzel az ötlettel, hogy ő erőemelő szeretne lenni?
3: Úgy adódott, hogy abban a gyülekezetben, ahol szolgáltunk, volt egy kedves házaspár, akik felajánlották, hogy van egy konditermük a lakásban, és hogy pozitív, hasznos időtöltés miatt szívesen látnák a fiúkat. És Áron élt a lehetőséggel, és egyre inkább az látszott, hogy ez nem csak egy hobbi, hanem egy adottság, ami már egyébként kisgyermekkorában is kitűnt, mivel ő a legfiatalabb, de ő volt a legerősebb. Lett belőle egy világbajnok.
4: Istennek sokféle ajándékai vannak, vannak testi és lelki ajándékok, és mi is megtapasztaltuk ezt, hogy a családunkban, a gyerekek között mennyi mindennel megáldotta őket.
1: A család, az tud-e támaszt lenni Áron felkészülésében?
3: Nagyon fontos az imádság, az ima háttér az utolsó versenyén. Valahogy úgy éreztem, hogy most nagyon kell imádkozni Áronért. Aztán később kiderült, hogy volt egy sérülés, amiből lehetett volna halál is. Tehát ez a sport nem veszélytelen sport.
1: Féltik?
3: Hát igen, szépek az eredmények, de meg is kell elégedni egy bizonyos szinttel.
4: Van nekünk egy keresztény értékrendünk, ugye Jézus Krisztus követésében, hogy mit szólna hozzá Jézus, mi az, ami Jézusnak tetszik, mi az, aminek Jézus örülne, és ez tulajdonképpen nem csak a testi, hanem a lelki vonatkozásban is igaz.
3: Az fontos, hogy Istennek tetsző legyen a versenyzés, ha győzünk, akkor is hálát adunk, és ha nem, akkor is. Mert Istennek nem csak a győzelmekkel, hanem sokkal inkább a vereségekkel van fontos üzenete és tanítása, és azt is el kell fogadni, hogyha nem mi vagyunk a csúcson. Tehát ez sok mindenre megtanít, de én annak örültem mindig, hogy Áron a fényképekről is úgy tekintett, hogy egy alázat volt benne, és nem kérkedés. Ez mindig örömmel töltött el, hogy tudja, hogy nem tőle való ez a képesség, sokat tett érte, de nem tőle való, és ezért neki tudnia kell hálát adni, és tudni kell a mértéket is.
5: Az elmúlt percekben Mező Áronnal, Európa és világbajnok erőemelővel beszélgettünk.

0: Erdély. Hagyomány, izgalom és közösségi élmény a kolozsvári lovasnapokon. A napokban igazi élménnyel gazdagodott mindenki, aki kilátogatott a kolozsvári lovasnapokra, amelyet a Szilaj lovastanyán rendeztek meg. A helyszínen Tunyogi Béla, a Szilaj lovastanya vezetője nyilatkozott rádiónknak, részletesen mesélve az esemény hátteréről és hangulatáról. A riporter Szecsődi Árpád.
1: Milyen egyedi programokkal és látványosságokkal készült a Szilaj lovastanya a kolozsvári lovasnapra?
2: Hát most a 13. kolozsvári lovasnapon különlegességet igazán nem hoztunk, minden egyes lovas tevékenység maga módján egy különlegesség. Hát eltér a diugratástól a fogadhajtás eltér a lovastornától, ami eltér ugyan a lovashiászattól. Úgyhogy mindenki a maga módján azt hozott, amit a legjobban tudott.
1: Milyen korosztályokat céloztak meg leginkább a mai nap programjai, és mivel várták a családokat és a gyermekeket?
2: Hát ez igazán most egész kicsi kortól, mert 3 évestől egész 101 évesig fogadtunk ma mindenkit, örültünk mindenkinek. 3 évesek, 3 és 6 éves közöttiek, év közöttiek kipróbálhatták a Lovasmanok Klub tevékenységét, ahol ugye egyensúly, fejlesztések, minden ehhez hasonló játékformájában történik. Különböző eszközökkel, azután ugye jöttek a nagyobbak, 7 év fölöttieknek már volt ügyességi versenyük, ez egész 18 éves korig volt ugye a gyerekeknek, és aztán 18 év fölötti fölöttieknek, a felnőtteknek, a tanya működtetőknek, vezetőknek volt egy ilyen kis próbájuk, egy ilyen ügyességi verseny nekünk is, de hát végül is ez a nap ez a lovakról szól, minden korosztálynak.
1: Milyen logisztikai és szervezési kihívásokkal kellett szembenézni a Szilaj lovastanyának a 13. alkalom sikeres lebonyolításához?
2: Hát igazán nem kellett szembenézni semmivel különösebben, csak saját magunkkal. Az, hogy elvégezzük a munkát, vagy nem végezzük el, idejében fogunk neki a szervezésnek, vagy nem fogunk neki idejében. Tehát igazán egy ilyen rendezvény a pénz mellett, ami van vagy nincs, több vagy kevesebb, az igazán rajtunk múlik, hogy idejében festjük le azt a kerítést, vagy idejében szedjük össze a különböző lomot, vagy kasszáljuk le azt a területet, ahova esetleg parkolót alakítunk ki, vagy elhanyagoljuk, és utolsó nap még úgy állunk, hogy azért kell 2-3 órával korábban keljünk, hogy ezeket a mulasztásokat valahogy bepotoljuk. Tehát ez igazán csak rajtunk múlik. Nem mondanék a külső tényezőt, ami hátráltatná a mi tevékenységünket, egy ilyen szervezést.
1: Milyen helyi közösségi vagy partnerségi összefogás segítette a rendezvény megvalósulását? Tehát kik voltak a résztvevők, akik támogattak?
2: Támogatta ezt a rendezvényt a Kolozsa megyei tanács, a Bethlen Gábor alap, a Pominova Kluzs Garden Center például a dísznövényeket biztosította, hogy színt adhassunk a helynek, hogy a szemnek tetszőbb legyen a hely, ugye, mert ilyen szárazság után csak zöld nem nagyon van a környéken, minden ki van száradva, úgyhogy színt kellett adjunk a tanyának. És azon túl a látogatók támogattak a jelenlétükkel, mert ugye lehet azt mondani, hogy szervezünk egy rendezvényt, de hogyha nincs látogató, nincs érdeklődő, akinek ezt megszervezzük, akkor hiába való egy ilyen rendezvény szervezése, akkor szervezhetünk egy versenyt, akkor az csak magunknak, látogató nélkül, de a legfontosabb, akinek szervezzük, akiről szól, az a látogató, az érdeklődő, akinek megmutatjuk mindazt, amit egy év leforgása alatt gyakoroltunk, tanultunk. Igazán azért csináljuk, hogy megmutathassuk.
1: Tehát hogyan járul hozzá, vagy mivel járul hozzá a lovas kultúra népszerűsítéséhez? Hát ez az esemény.
2: Hát az esemény igazán úgy kezdődött, hogy 14-ben szerveztük az elsőt, és annak reményében, hogy ugye több emberhez eljutsz, akkor lovagolni a vágyók lesznek többen. Na de ez nem arról szólt, végül is az nem működik. És akkor megmaradt, hogy jövőre is megpróbáljuk, és azután is megpróbáljuk. Aztán rájöttem, hogy igazán ezt meg kell csináljuk, de a cél az nem az kell legyen, hogy többen jöjjenek, hanem az kell legyen, hogy hogy hírül adjuk mondjuk úgy, hogy van ilyesmi. Mert itt a kultúra az igazán, lovas kultúra az nagyon nem működik, nagyon nincs, és azért szükséges egy ilyen rendezvény, hogy a gyereket, amelyik látja a lovat, és amúgy szeretné, ő szereti, hanem lássa azt, hogy igen, lehetséges, még ő is megteheti azt, hogy a lóra üljön, neki is egy kis szülői támogatással lehetősége adódhat, hogy kipróbálja magát a nyerekben.
1: Kik voltak az idén a vendégek, a Lovas Szilajtanya vendégei bemutatókon?
2: Vendégeink, fellépőink Szatmár németi mellől is jöttek, Mákófalváról a Táltos Lovas Tanya gyerekei jöttek, a Tékarám, a Szamosújvári Tékarám lovasait is elhozta, például Bíró Jocó, aki ott edző, és meg ugye a Szilaj Lovastanya, az a mi tanyánk, ugye a szervező, mi is a gyerekeknek biztosítottuk ezt a lehetőséget, hogyha már évközben járnak lovagolni és tanulni, akkor igenis ez egy ilyen próbatétel, maguknak bebizonyítják, hogy igenis lehet, és hogy megpróbálják magukat.
1: Milyen főbb tapasztalatokkal zárult az idei rendezvény, és milyen tervek fogalmazottak meg a jövő évi 14. Kolozsvári Lovasnapra vonatkozólag?
2: Hát, ami terv, az, hogy nem szabad pár hónappal, két hónappal előtte készülni egy ilyen rendezvényre, hanem a következő rendezvényre már holnaptól kell készülni. Már holnaptól ki kell nézni az időpontot, már holnaptól úgy kell elvégezni a napi teendőket, hogy ne kelljen egy év múlva például utolsó nap azzal foglalkozni, hogy nem is tudom valamit rendbe hozni. Tehát ezt egész évben kell szervezni, fenntartani a kapcsolatot, lebeszélni előre, hogyha szeretném valaki itt legyen fellépő, hogy igenis legyen már lefoglalva. Tehát ilyen szervezési dolgok vannak.
1: Tehát azt jelenti, hogy akkor jövőre is jöhetünk, jövőre is meg lesz szervezve.
2: Hát ha jó Isten megsegít, és miért ne segítene, mert ugye mindenkit segít, aki jobban, jóra törekszik, jobban jár. Igen, akkor én bízom benne, hogy egy jó rendezvényt fogunk, sikerül majd jövőre összehozni.
0: Az elmúlt percekben Tunyogi Bélával, a Szilaj Lovastanya vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Elutasította a parlament a Murechan kormány beiktatását. Kelemen Hunor szerint elfogadhatatlan, hogy 148 nap után sincs teljes jogkorú kormánya Romániának. Grindianu szerint készek vállalni a felelősséget Románia talpra állításáért. Pénzügyi segítséget és biztonságosabb bentlakásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem diákjai a bentlakás tűz után. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Elutasította a parlament a Murechan kormány beiktatását. Nem szavazott bizalmat a parlament szerdai ülésén Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök kormányának. Az összesen 464 képviselő és szenátor közül 321-en voltak jelen az ülésen, és 197 érvényes szavazatot adtak le. A Murechan kabinet beiktatását a parlament 182 tagja támogatta, 15-en ellene szavaztak. A kormány beiktatásához legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. A Románok Egyesüléséért Szövetség törvényhozói nem voltak jelen az ülésteremben. A Szociáldemokrata Párt képviselői és szenátorai jelen voltak, de nem szavaztak. Kelemen Hunor szerint elfogadhatatlan, hogy 148 nap után sincs teljes jogkörű kormánya Romániának. Elfogadhatatlannak nevezte Kelemen Hunor szerdai parlamenti felszólalásában, hogy a pártok 148 nap alatt sem tudtak beiktatni egy teljes jogkörű kormányt. Az RMDS elnöke figyelmeztetett, az intézményekbe és a politikusokba vetett bizalom elvesztése a szélsőségesség és a populizmus erősödéséhez vezethet. Nem az RMDS-nek, nemzeti liberális pártnak, USZR-nek vagy szociáldemokrata pártnak van szüksége kormányra, hanem Romániának, hangsúlyozta. Úgy vélte, az emberek sok mindent megértenek és elfogadnak, de megfontolt politikusi magatartást, helyes döntéseket és arányos intézkedéseket látnak. Ha azonban a politikum csak színjátékot produkál, elveszítik a reményt, hogy választott képviselőik értük dolgoznak, és kétségbeesésükben máshol keresnek megoldást. Az RMDS elnöke szerint ilyenkor olyan szélsőséges és populista erők felé fordulhatnak, amelyek ajánlatai jól hangzanak, de valójában politikai gicset jelentenek. A politikában a remény és a bizalom a legértékesebb, de lassanként elveszítjük őket. Nem a földön kívüliek, nem idegen erők, hanem saját magunk miatt, fogalmazott. Grindianu szerint készek vállalni a felelősséget Románia talpraállításáért. Szorin Grindianu szociáldemokrata párt elnök szerdán kijelentette, hogy Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége, amely változtat az ország szerinti rossz irányán. Készek vagyunk vállalni a felelősséget Románia talpraállításáért, írta a politikus a közösségi oldalán, miután a parlament elutasította Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. Az összesen 464 képviselő és szenátor közül 321-en voltak jelen az ülésen, és 197 érvényes szavazatot adtak le. Pénzügyi segítséget és biztonságosabb bentlakásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem diákjai a bentlakás tűz után. A vasárnapi tűzesetben érintett diákoknak további támogatásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem, a román és magyar hallgatói szervezetei. Ingyenes lakhatást, szociális ösztöndíjat és pszichológiai segítséget. Azt is felróják, évek óta kérnek jobb és biztonságosabb bentlakásokat, jelzik a problémákat, ám állításuk szerint süketfülekre találtak az egyetem részéről. Markó Bálint rektor helyettes a Maszolnak elmondta, a szállás és az étkezés biztosította károsultaknak, a többi követelést még meg kell vizsgálni. Markó szerint a bentlakások biztonságosak, nem a villanyhálózat hibája okozta a gondot. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 64 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése szerint ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 5 Celsius fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit tolmácsoltuk. A jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
1: Jó hír. Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz. Zsoltárok könyve 71. fejezetének 20. verse. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből. Péter második levele, 2. fejezetének 9. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
6: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
5: Házalófazék.
6: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
7: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
8: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
7: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
8: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
7: Kukta.
9: Kukta.
7: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
10: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Zenélő köntös.
12: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
13: Zenével köszöntöm kedves hallgatóinkat.

Liszt Szerelmi Álmok című zongoraciklusának harmadik darabja hangzott el Katya Bunyátisvili előadásában. A zenélőköntös Liszt Ferenc sorozatának szeptemberi kiadása a Szív világnapjára esik, így ma főleg azokból a művekből hallgatunk meg néhányat, amelyek hölgy címzettjei az átlagosnál hevesebben dobogtatták meg a zeneszerző szívét. A szerelmi álmokat keletkezési időpontja okán Karolin von Sein-Wittgenstein hercegnővel hozzák összefüggésbe, ám a kottába nem írt ajánlást Liszt. A következő műnek viszont van címzetje. Liszt legismertebb szerelme és gyermekeinek anyja Marie Dagu grófné. Kezdetben a zeneszerző úgy tekintett rá, mint szellemi és lelki ikerpárjára, aztán 1839 körül kapcsolatuk fokozatosan elmérgesedett, és 1844-ben végképp elváltak útjaik. A grófné Daniel Stern álnéven Nélida címmel úgynevezett kulcsregényt írt szerelmükről, amelyben Liszt szerint kiszínezte a múltat, később még azt is mondta, hogy Marie olyan, mint egy színésznő, aki elhitte a saját szerepét. Róla mintázta Balzac a Beatrix című regényének címszereplőjét, leveleiben pedig száraznak, hiúnak és pozőrnek írta le Marie-t, aki szerinte képtelen volt az igazi önfeláldozó szeretetre, és mindent csak a társadalmi hatás kedvéért tett. A Marie Dagu által ihletett Liszt művek közül ma az 1841-ben komponált és neki ajánlott Die Lorelei című Heinrich Heine versére írt dalt hallgatjuk meg. A regét a költő személyes megszólalása keretezi, így a hangsúly magáról a legendáról annak értelmezésére kerül át. A mondabeli gyönyörű Lorelei dalolva fésüli aranyhaját a folyóparti sziklán, és szépsége annyira elbűvöli a hajósokat, hogy a veszélyeket meg se látva zátonyra futnak. Vajon mi szólította meg Heine költeményében Lisztet leginkább? A szépség és végzet elválaszthatatlan összefonódása? Vagy talán a káprázat és valóság közti végzetes ellentét? A dal elejének hangnemi bizonytalansága összhangban van a beszélő lelkiállapotával. Dzsida Jenő fordításában idézem. Nem tudom, mit jelentsen, oly szomorú vagyok. Egy régi mese mindig fejemben kavarog. Lorelei megjelenését, aranyhajának fésülését és lenyűgöző dalát csillogó, magas regiszterben mozgó tremolók és virtuóz arpeggiók festik. Aztán a kezdeti ringatózásból vad vihar lesz, a ritmus szinkópák borítják fel, a dinamika felerősödik, így érzékelteti a zene a racionális kontroll teljes elvesztését, a végzetes örvényt és a hajós sziklának csapódását. Heine iróniájára annyira jellemző módon a vers vége épp a drámai befejezés bizonyosságát kérdőjelezi meg. Mivel a műfordításokból pont az Ich glaube maradt ki, szó szerint nyers fordításban idézem a vers végét. Úgy hiszem, a hullámok végül elnyelik a hajóst és a csónakot, és ezt énekével tette Lorelei. Liszt zenéje ezt a távolságtartó hűvösséget a zongora zárlatával érzékelteti, amely visszaáll a folyó kezdeti közömbös morajlására. Sem a természetet, sem a mítoszt nem rendíti meg az egyén halála.

A Lorelei című Liszt-dalt hallottuk Thomas Quasthoff és Justus Zén előadásában. Jól dokumentált, de kevéssé közismert Liszt kapcsolata a lengyel származású Marie von Mukhanov grófnővel, akit első férje után Kalergisnek, lánynevén pedig Nesselródinak hívtak. A Fehér Szirén néven közismert, híresen szép nő kora legjelentősebb személyiségei nagyra becsülésének örvendhetett. Chopin tanítványa volt, Anton Rubinstein együtt koncertezett vele, játékát Rossini is nagyra értékelte, a lengyel nemzeti opera atyának tartott Stanislav Moniuszkó pedig bőkezű mecénást tisztelhetett benne. 1845-ben jelent meg Liszt életében, amikor megrendezték Bonnban az első nagyszabású Beethoven fesztivált. Központi eseménynek Beethoven első köztéri szobrának leleplezését szánták, de a szoborbizottság nem tudta összegyűjteni a szükséges pénzt. Liszt nagylelkűen zsebből kifizette a hiányzó hatalmas összeget, több mint 10 000 frankot. Ő lett a fesztivál művészeti igazgatója is, ünnepi kantátát írt, vezényelte a 9. szimfóniát, zongorázott, és rendezte az olyan magasrangú vendégek fogadását, mint 4. Frigyes Vilmos porosz király és Viktória brit királynő. A szervezést politikai intrikák, zenekari lázadások és a sajtó támadásai nehezítették. A megfeszített munka, a folyamatos stressz és az éjszakában nyúló bankettek teljesen felőrölték Liszt egészségét, és a rendezvény végére súlyos sárgaság támadta meg. Amikor Liszt ágynak esett, a Bonnban tartózkodó Marie Kalergis grófnő azonnal a segítségére sietett. Betegágya mellett virrasztott és odaadóan ápolta a lázas, legyengült művészt. Amikor Liszt állapota megengedte, együtt utaztak el a 19. századi arisztokrácia legkedveltebb luxusgyógyhelyére, a fekete erdei Baden-Badenbe. Liszt szigorú kúrán vett részt, amely segített a sárgaság leküzdésében, a grófnő pedig távol tartotta a tolakodó rajongókat és a sajtót. Önzetlen támogatása Lisztben egész életre szóló bizalmat ébresztett iránta. 1874-ben halt meg hasüregirágban. Az ő emlékére komponálta Liszt az első elégiát, amelynek alcíme Schlummerlied, altató, mert Liszt szerint a darab inkább álmodozásra, mint előadásra való. Következik Liszt első elégia, vagy Trenodi, gyászdal, alcímén Schlummerlied. Az előadók Anner Bilsma cselló, Reinbert de Löwe zongora, Gerda Ockers hárfa és Bob Zimmermann harmónium.

0: Az első elégiával véget ért a Liszt Ferenc sorozat Szív világnapjára készült kiadása, a Viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.

0: Híreink először címszavakban. Elutasította a parlament a Murechan kormány beiktatását. Kelemen Hunor szerint elfogadhatatlan, hogy 148 nap után sincs teljes jogkorú kormánya Romániának. Grindianu szerint készek vállalni a felelősséget Románia talpraállításáért. Pénzügyi segítséget és biztonságosabb bentlakásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem diákjai a bentlakástűz után. Az előrejelzések szerint manapos időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Elutasította a parlament a Murechan kormány beiktatását. Nem szavazott bizalmat a parlament szerdai ülésén Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök kormányának. Az összesen 464 képviselő és szenátor közül 321-en voltak jelen az ülésen, és 197 érvényes szavazatot adtak le. A Murechan kabinet beiktatását a parlament 182 tagja támogatta, 15-en ellene szavaztak. A kormány beiktatásához legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. A Románok Egyesüléséért Szövetség törvényhozói nem voltak jelen az ülésteremben. A Szociáldemokrata Párt képviselői és szenátorai jelen voltak, de nem szavaztak. Kelemen Hunor szerint elfogadhatatlan, hogy 148 nap után sincs teljes jogkörű kormánya Romániának. Elfogadhatatlannak nevezte Kelemen Hunor szerdai parlamenti felszólalásában, hogy a pártok 148 nap alatt sem tudtak beiktatni egy teljes jogkörű kormányt. Az RMDS elnöke figyelmeztetett, az intézményekbe és a politikusokba vetett bizalom elvesztése a szélsőségesség és a populizmus erősödéséhez vezethet. Nem az RMDS-nek, nemzeti liberális pártnak, USZR-nek vagy szociáldemokrata pártnak van szüksége kormányra, hanem Romániának, hangsúlyozta. Úgy vélte, az emberek sok mindent megértenek és elfogadnak, de megfontolt politikusi magatartást, helyes döntéseket és arányos intézkedéseket látnak. Ha azonban a politikum csak színjátékot produkál, elveszítik a reményt, hogy választott képviselőik értük dolgoznak, és kétségbeesésükben máshol keresnek megoldást. Az RMDS elnöke szerint ilyenkor olyan szélsőséges és populista erők felé fordulhatnak, amelyek ajánlatai jól hangzanak, de valójában politikai gicset jelentenek. A politikában a remény és a bizalom a legértékesebb, de lassanként elveszítjük őket. Nem a földön kívüliek, nem idegen erők, hanem saját magunk miatt, fogalmazott. Grindianu szerint készek vállalni a felelősséget Románia talpraállításáért. Szorin Grindianu szociáldemokrata párt elnök szerdán kijelentette, hogy Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége, amely változtat az ország szerinti rossz irányán. Készek vagyunk vállalni a felelősséget Románia talpraállításáért, írta a politikus a közösségi oldalán, miután a parlament elutasította Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. Az összesen 464 képviselő és szenátor közül 321-en voltak jelen az ülésen, és 197 érvényes szavazatot adtak le. Pénzügyi segítséget és biztonságosabb bentlakásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem diákjai a bentlakástűz után. A vasárnapi tűzesetben érintett diákoknak további támogatásokat követelnek a Bábesbolyai Tudományegyetem, a román és magyar hallgatói szervezetei. Ingyenes lakhatást, szociális ösztöndíjat és pszichológiai segítséget. Azt is felróják, évek óta kérnek jobb és biztonságosabb bentlakásokat, jelzik a problémákat, ám állításuk szerint süket fülekre találtak az egyetem részéről. Markó Bálint rektor helyettes a Maszolnak elmondta, a szállás és az étkezés biztosította károsultaknak, a többi követelést még meg kell vizsgálni. Markó szerint a bentlakások biztonságosak, nem a villanyhálózat hibája okozta a gondot. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 64 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése szerint ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 5 Celsius fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit tolmácsoltuk. A jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
1: Jó hír. Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz. Zsoltárok könyve 71. fejezetének 20. verse. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből. Péter második levele, 2. fejezetének 9. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám. Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
5: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
4: Házalófazék.
5: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
7: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
7: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
8: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
9: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol Timóteushoz írt első levele első részének a 15. verse alapján szól ma hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Ábrám emberi kitérője című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Hallgassuk az igét Pál apostolnak, a Timóteushoz írott első levele, első részének 15. verséből. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Kevés ilyen vallomást lehet bárhol hallani, még kevésbé olvasni, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös, én vagyok az első a bűnösök között. Pál apostol ezelőtt az igevers előtt egy hosszú lajstromát írja le a hibáknak és a hibáinak, amelyekre nézve Jézustól teljes bocsánatot nyert, és éppen ezért nem fél arról beszélni, hogy mi volt, mi jellemezte az életét. Vagyis

Nem, csak arról volt és van meggyőződve, hogy minden hamisságot, hibát rá lehet nyugodtan olvasni, hanem arról is meg van győződve, hogy minden hamisság és bűne teljesen el van fedezve, mert Jézus Krisztus ezt mind elintézte. Mondja is, hogy ez az igaz beszéd is teljesen el lehet fogadni, nem kell benne kételkedni egy pillanatig sem, hogy éppen neki, aki a bűnösök között az első, Krisztus megkegyelmezett, természetes tehát, hogy mindenki másnak is megkegyelmezett Isten Jézus Krisztusban. Ki kell ebből a vallomásból azt emelni, hogy Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. Vagyis Jézus földre küldésének, itteni szolgálatának, életének ez a célja, ez volt a célja, hogy a bűnösöket megtartsa. Jézus nem jött tehát céltalanul ide közénk, és nem úgy távozott, mint aki nem végezte el a feladatot. Ezért is igaz és teljes elfogadásra méltó, akkor is, hogyha elfog a kételkedés, akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy óriási nagy a bűneink lajstroma, megbocsáthatatlan a hibáknak a sora, hogy Jézust ne csúfoljam meg, hiszen kételkedésemmel tulajdonképpen ezt tenném, hogy ő nem végzett volna jó munkát ebben az életben, ott a keresztfán, hiszen hogyha ahhoz ragaszkodom, hogy nem biztos, hogy meg vannak bocsátva bűneim, hogy túl nagyok ahhoz, hogy arra bocsánatot kapjak, akkor tulajdonképpen Isten káromlóvá lettem, aki abban kételkedek, hogy Isten hiába küldte el Jézust, hiába küldte a keresztfára, hiába engedte megtörténni mindazt a méltatlanságot, ami vele megtörtént, mert hát ez nekem úgysem használ. Pál apostol tehát mondhatnánk így, hogy tüntetően áll a bűnösök sorában az első helyre, azért, hogy bátorítson mindenki mást is arra, hogy álljon csak oda nyugodtan a legbűnösebbek közé is, hiszen van ugye egy másik szándék is bennünk, hogy kicsinyeljük le a mi hibáinkat, és próbáljuk azt mondani, hogy hát ez nem is olyan nagy. Állj csak oda, nyugodtan, hiszen minden hibára bocsánat van már régóta Krisztus által. Az első a bűnösök között lesz az első, aki kegyelmet nyer, teljes bocsánatot is. Ragaszkodjunk tehát ehhez az örömüzenethez, minden nap újra és újra ezzel gyógyítgassuk a felébredő lelkiismeretünket, hogy igenis hiszem és tudom, hogy Jézus tökéletes munkát végzett, és engem a bűnösök közül az elsőt kegyelmébe befogadott, és mindent, de mindent elfedezett. Amen. Hálás szívvel köszönjük neked, Istenünk, mennyei édesatyánk, ezt az óriási, kimondhatatlan nagy ajándékodat, hogy Jézus Krisztusért mindent, ami a mi életünkben rossz, a te szemed előtt, azt teljesen befedezted. Áldott légy ezért a nagy ajándékért, és segíts, hogy ennek tudjunk minden nap örülni, és ezért életünket neked jobban oda szentelni. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Timóteushoz írt első levele első részének a 15. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Ábrám emberi kitérője című részt felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Abrám emberi kitérője. Egyszer éhínség támadt azon a földön. Ekkor lement Abrám Egyiptomba, hogy jövevényként ott tartózkodjék, mert súlyos volt az éhínség azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárajnak. Nézd, tudom, hogy szép asszony vagy. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd hát azt, hogy a húgom vagy, hogy jó sorom legyen általad, és ne öljenek meg miattad. Így is történt. Amikor Abrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáraó főemberei is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába. Abrámnak pedig jó sora lett a felesége által, lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgái és szolgáló leányai, szamárkancái és tevéi. De nagy csapásokkal sújtotta az Úr a fáraót és házát Abrám felesége Száraj miatt. Hívatta azért a fáraó Abrámot, és ezt mondta. Mit tettél velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged? Miért mondtad, hogy a húgod? Csak azért vettem feleségül. Most aztán itt a feleséged, fogd, és menj! Embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, feleségét és mindenét, amije csak volt. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve 12. részének 10-től 20-ig terjedő verseiből. Abrám tehát elindult, hogy eleget tegyen az Úr hívásának. Lássuk, milyen is egy hívő ember vándorlása, akit maga az Úr hív el és küld, és akinek Pál apostol ezt a tisztes nevet adja, a hit atya. Megdöbbenve olvassuk a Szentírást, hogy útközben a megígért föld felé Abrám olyan vidékre ér, ahol nagy éhínség támad. Ezért az akkori kor leggazdagabb országa Egyiptom felé kanyarodik. Ott félelmében húgának mondja Szárajt, a feleségét, aki így az egyiptomi fáraó háremébe kerül, Abrám pedig ezen jócskán megszedi magát, ahogy ezt ma mondanánk. Megdöbbenve keressük, hol van hát a hit atya. Ez a történet erőteljesen hozzájárult ahhoz, hogy a hitleri birodalom rettegett fő ideológusai, Rosenberg, Himmler és Ribbentrop indexre tették az Ószövetséget, mondván, hogy ez erkölcstelen zsidó birkapásztorok históriája, ezért nem méltó, hogy fajtiszta germánok kezébe kerüljön. Másrészt ilyen történetek alapján hirdették, hogy ilyenek voltak, és mindig ilyenek is maradnak a zsidók. Megjegyzés zárójelben, hogy ezek az erkölcsi felháborodásukban az Ószövetséget is indexre tevő urak milyenek voltak, azt a történelem alaposan bemutatta. De ettől függetlenül a mi lélegzetünk is eláll. Így folytatódik hát a hit atyának vándorlása. Megvallom, éppen ezért szeretem az Ószövetséget, és éppen ezért Isten ígéje, mert szépítés nélkül olyannak mutatja az embert, még a hit atyát is, amilyen. Amilyen az ember.
minden hősies póz nélkül, szinte mesztelenül. Talán másképpen alakul az egykori Németország sorsa is, ha ahelyett, hogy indexre teszik, vagy elégetik az Ószövetséget, újra és újra elolvassák, hogy milyen is az ember. Talán kevésbé lettek volna embertelenek. Ezért fontos nekünk is fanyalgás és fintorgás nélkül ebbe a tükörbe néznünk. Annál is inkább, mert éppen a fanyalgók és fintorgók és indexre tevők lettek volna az elsők, akik hasonló esetben, amiben Ábrám egyszer csak találja magát, nagy éhínség kellős közepén, szépen visszafordultak volna, ami biztos, az biztos, úrvárosának kenyérrel gazdag falai közé. Mentvén a menthetőt, mit sem törődve a küldetéssel. Ábrám legalább nem vonul vissza, csak éppen aféle kompromisszumos megoldást talál. Sem előre, sem hátra, hanem oldalt veszi az irányt Egyiptom felé, biztosan azzal a meggondolással, hogy ha elmúlik az éhség, majd visszatér az eredeti irányhoz, követi a megkezdett utat és a hangot. Sokszor és sokféleképpen hallottuk már, hogy nincs harmadik út. Vagy. Egy biztos, azok számára, akiket Isten elhívott, valóban nincs. De Ábrám ezt még nem tudja. Ő még azt hiszi, hogy van. Hogy lehetnek kis mellékbuttyai, kis kitérői, görbe kerülői, amely után majd csak visszakanyarodik valahogy. De hát ő a hit első nagy pionírja, neki még tanulnia kell. Meg kell tanulnia, amit nekünk, könnyen ítélkezőknek, már 4 évezred óta biztosan tudnunk kellene. Igen, nekünk 2 dolgot már biztosan tudnunk kellene. Az egyik az, hogy a hit útján nincs veszélyesebb, mint a görbe kitérő. Az ügyeskedő mellékút. A másik, csak egyetlen egy valaki volt, akit a földi nyomorúság sem tántorított el, és ő Jézus Krisztus, aki még 40 napi éhezés után is azt tudja mondani a kísértőnek, amikor az felajánlja neki a pusztában, hogy változtassa a köveket kenyérré, és megvan írva Lukács evangéliuma 4. részének. 4. versében a következőképpen megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden ígéjével. Ábrám még maga akarja a köveket kenyerekké változtatni. A történet szerint felesége szépségét juhokká, marhákká, szamarakká, szolgákká, szamárkancákká és tevékké, egy szóval vagyonná, és ez sikerül is neki. Bizony szomorú siker ez. Ám ahelyett, hogy a fejünket csóválgatnánk, vagy mi is indexre tennénk az Ószövetséget, inkább kíséreljük megérteni, min és hogyan is bukott el Ábrám. Mert aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Olvassuk az 1. Korintusi levél 10. részének 12. versében. Ezt így fogalmaztam meg egyszer, és ma sem tudom jobban, a lejtőn csak térdelve lehet megállni, mert a lejtőn, az élet lejtőin vagy kiborulunk, vagy leborulunk. Ábrám leborulás helyett kiborul.
Ennek a kiborulásnak számunkra nagyon ismerősek, örök, emberi módon ismerősek az állomásai. Gonditisszel, ezzel a ragadós betegséggel kezdődik kiborulása. Elkezd aggodalmaskodni, szörnyű gondjai támadnak. Gondja az, hogy éhen hal. Mit teszünk majd holnap? Az aggodalmaskodás rendszerint 4000 évvel ezelőtt is félelemmé fokozódik. Baja támad majd szép felesége miatt, gondolja. Félelmében hazudik. Húgának mondja feleségét. Ha eddig csóválgattuk volna is fejünket a hit atya kiborulásán, azt hiszem, most inkább lehajtjuk fejünket. Ugye milyen ismerős sorozat ez a bajban, hogy gond, félelem, és félelem szülte hazugság? Van-e közöttünk hívő ember, aki már nem is kezdő, mint Abrám, aki ne ismerné ezt az örök sorozatot? Szabad megkérdeznem halkan, nagyon halkan, előbb a magam szívétől, aztán tőled is. Még sosem aggodalmaskodtál a holnap felől? Pedig mi már tudjuk Jézus szavát, amit Abrám még nem hallhatott, és amint az megvan írva Máté evangéliuma 6. részének 34. versében a következőképpen. Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, mert a holnap aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Te sosem féltél? Pedig mi már tudjuk, hogy különös módon éppen 365-ször van benne Isten ígéjében. Ne félj! Szabad-e megkérdeznem csöndesen, nagyon csöndesen, előbb a magam szívétől, aztán a tiédtől is, még sosem hazudtál félelmedben? Jó, jó, mondjuk. Inkább arról beszéljünk, hogy Abrám mindebből ráadásul még remek üzletet is csinál. Felesége a fáraó háremében. És ő nem csak, hogy nem éhezik, hanem meg is szedi magát. Hát nem tipikus? Ezt már alig merem megkérdezni, hogy hát nem tipikus, hogy éppen ezen háborog a szívünk? Azt még elviseljük, hogy valaki aggodalmában fél. Azt is, ha félelmében hazudik. De ha ilyen áron jól megy neki, ezt már alig. Ez ellen már berzenkedünk, és megkérdezzük, igazán érthetetlen, hogyan engedheti az Isten? Különösképpen, ha másról van szó, és nem rólunk. Ebben az esetben Abrámról. Hát nem szégyelli Isten az emberét? Ekkor, igen, ekkor így folytatódik az ige, de az Úr? Na végre beavatkozik az Úr, mondja ehelyütt a már többször idézett Walter Lüthi, svájci bibliatudós. Végre nyakon csípi csavargó, futkározó fiát, aki aggodalmaiból, félelméből és hazugságából még üzletet is csinál. Most áll el a lélegzetünk Isten közbelépésén. A fáraót bünteti meg, és nem Abrámot. Hát igazság ez? Kérdezzük elálló lélegzettel a mi igazság normánk szerint. Most légy okos, ige hirdető. Itt magyarázkodj. Bevallom, nincs semmiféle okos magyarázatom. Csak egyet,
Egyetlen egyet tudok mondani, ilyen az Isten, ilyen egészen más. Olyan egészen más, olyan igazságtalan, idézőjelben, hogy egyszülöttjét, az egyetlen tisztát és büntelent, Jézus Krisztust kínhalálra adja, keresztre adja. Értem, és érted a bűnösért, a halálra méltóért. Éppen ebből az isteni igazságtalanságból, idézőjelben, élhetünk és remélhetünk életet és örök életet. Igazság ez? Nem, ez nem igazság. Ez hajmeresztő, megbotránkoztató szeretet. Isten ilyen volt már akkor, amikor Abrám helyett a fáraót fenyíti meg, mert ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad, ő magát meg nem tagadja. Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele, második részének 13. verse. Ha mi úgynevezett erkölcsi felháborodásunkban szégyeljük is Abrámot, ő nem szégyelli. Ahogy nem szégyelli és nem veti el Dávidot, amikor elbukik, és nem veti el Simon Pétert, amikor az megtagadja az urat, és nem dobja el Tamást, amikor az kételkedik, és a damaszkuszi úton nem csapja agyon villámaival Sault, hanem szolgálatra indítja. Mert ilyen az Isten. Ilyen volt akkor, ilyen volt Jézus földi élete alatt, és ilyen ma is. Ha van ebben az igében ma örömhír, evangélium, akkor éppen ez az, ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad. Ha mi aggodalmaskodásunkban és félelmünkben hazudunk és tagadunk, ő nem tagad meg bennünket, egyszerűen azért nem, mert ő ilyen. Ha nem ilyen volna, melyikünk merni azt mondani közülünk, én Jézus követője vagyok, én tanítvány vagyok, de merjük mondani, mert ő ilyen, ilyen igazságtalanul, sőt, megbotránkoztatóan szerető Isten, aki akkor is hű marad, ha mi hűtlenkedünk. Rezdüljön meg, és remegjen a szívünk, és csak egyet tehetünk, és ezt kell megtanulnunk Abrámtól, hogy amikor kiutasítja a szerencsétlen és ártatlan fáraó az országból, legalább ebben az esetben ártatlan, akkor Abrám hallgat. Nem próbálja igazát bizonygatni, nem mosakszik. Hallgat. Nincs benne az ígében, de talán nem hamisítom meg, ha hallgatását így értelmezem. Hallgat és szégyelli magát. Sőt, mi még többet is tehetünk ennél, mert mi már többet tudhatunk Istenről, mint Abrám. Mi már azt is tudhatjuk, amit Tamás, aki szégyenében így esik térdre az Úr előtt, én Uram, és én Istenem.

A Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Ábrahám emberi kitérője című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit csütörtök déli magazin műsorunkban október 1-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely ma Pierre Corneille, francia drámaírótól származik, aki 1684-ben ugyanezen a napon hunyt el, és így szól. Mit másnapra hagyunk, félig már elveszett.

Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő közel 3 órában. Hamarosan irodalmi kincsek műsorunkat hallhatják. 13 órakor híreket mondok, utána pedig mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebb hallgatóinkat is a rádió közelbe. Ezután Rejtett Kolozsvár műsorunk 4. részét hallgatjuk meg, melyben ma a Gyorgyfalvi negyedről lesz szó. 14 órakor ismét hírek következnek, utána versrovatunkkal várom önöket. 14:30-től pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom tehát önöket a következő közel 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt Kolozsváron, illetve várjuk leveleiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címre. Az irodalmi kincsek mai rovatában Hermann Dániel, Cserna Szabó András József Attila díjas író, Anya, csak egy nincs című, a Helikon kiadónál megjelent kötetét mutatja be. A beszélgetés a kolozsvári ünnepi könyvhéten hangzott el.
1: Irodalmi kincsek.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Cserna Szabó András kötetbemutatóján. Állítólag mikrofonunk is lesz előbb-utóbb, addig megpróbáljuk bebeszélni a teret. Az Anya csak egy nincs című kötetet mutatjuk be. Cserna Szabó András talán nem kell azoknak bemutatni, akik eljöttek, viszont azért érdemes tudni róla, hogy József Attila díjas író és remek szakács emellett.
3: Nem.
2: És szerény is.
3: Nem, mert itt össze vannak keverve szakmák. Tehát én nem vagyok szakács, én a gasztronómia történetnek a művelője vagyok tulajdonképpen.
2: Nem lesz mikrofon?
3: Nem lesz mikrofon. Lehet hallani, amit itt mondunk? Szerintem gyertek előrébb, mert itt még rengeteg hely van, mert... Jó. Szóval ez egy külön szakma. A szakács az egy mesterség, aki nap mint nap magas fokon szokott főzni. Én nem főzök magas fokon, engem ennek az egész magyar gasztronómia történetnek, ami egy nagyon mostoha szerepe van a magyar kultúrán belül. Ugye soha nem lett a magyar konyha, vagy a magyar gasztronómia, ez mindig egy ilyen lenézett dolog volt az elit kultúrának a szemében, ezért aztán nagyon látszódik az, hogy mondjuk Franciaországhoz, Spanyolországhoz, Olaszországhoz képest ez mennyire egy elmaradott dolog. Tehát, hogy csak mondok egy nagyon érthető példát, hogy mindenki értse. Ez Nyugat-Európában, Dél-Európában egy külön műfaj, úgy hívják, hogy food studies, tehát ha mondjuk az európai konyha történetet akarom tanulmányozni, akkor nagyon sok ilyen Cervantal, Babits világirodalom történet, magyar irodalom történet, európai irodalom történet, ez hasonló munkák vannak. Az egyik leghíresebb egy Massimo Montanari nevű űrge, aki megírta, ez egyébként magyarra is le van fordítva. Egyébként egy középkor történész volt, és abból lett food studies tudós. Tehát, hogy ez Nyugat-Európában, ez a kultúrának, a civilizációnak a része. A franciát nem tud elképzelni a konyhája nélkül. A francia kultúrát nem tud elképzelni a konyhája nélkül. Ugyanez van az olaszoknál, ugyanez van a spanyoloknál, de hogyha azt gondoljuk, hogy ez csak egy ilyen nyugat-európai dolog, hát tulajdonképpen Prágát se tudjuk elképzelni a gasztronómiája nélkül. Tehát, hogy ott valahogy a sör, a knédli, a hrabál, a hasek, az Egon Erwin kis, a Kafka, a stb. Ez egy egységet alkotnak, erre húztak föl egy világgasztronómiát. Úgyhogy én nem vagyok szakács, rengeteg jó szakács van Magyarországon is, meg máshol is. Szoktam főzni. Egyébként mindig az jut eszembe, hogy egyszer a Becher Ivánnal valahol volt egy műsorunk, ahol főztünk is, meg beszélgettünk ilyen dolgokról. Egy időben rengeteget léptünk fel együtt, és megkérdezték tőle, hogy ő tud-e főzni. Ő milyen szakács. És akkor azt mondta, hogy a magyar értelmező kéziszótárban a brácsás címszónál az olvasható, hogy brácsás az, aki tud vagy szokott brácsázni. És utólag ezt megnéztem, és tényleg ez van benne. Hát gondolom a szótárírók is elszórakoztatják hát magukat.
2: A brácsás vicc egy külön műfaj, és akkor a szótáron belül is kultiválták
3: igen,
2: ezt
3: igen,
2: a...
3: Igen, igen, szóval, hogy én szoktam főzni, de nem arról vagyok híres, hogy szakács vagyok. Tehát ez egy külön szakma, én gasztrotörténettel foglalkozom. És ezt is sokszor el szoktam mondani, és most pont itt ül az az ember, akit szoktam idézni, hogy nagyon-nagyon sajnálom, hogy amikor én elkezdtem ezt a pályát, akkor nem választottam ketté ezt a két énemet, ahogy Darvasi László külön választotta Szívernőt és Darvasi Lászlót, hogy én ugye most már eltelt 25-26 év azóta, hogy én két vonalon működöm, hogy nagyon jó lett volna, hogyha annak idején választok magamnak egy ilyen Szívernő nevet, és akkor ezt a két embert, ezt szét lehet választani, hogy van egy ilyen gasszatörténész csóka, és van egy író csóka, és ez a kettő, ez hát tulajdonképpen külön entitás, nyilván átjátszik mindig az egyik a másikba, de alapvetően ez két külön ember.
2: Az arra irányuló törekvéseit, hogy ezt a két figurát szétválasszuk, azt most kicsit még széttiprom azzal, hogy felolvasok egy rövid, számomra nagyon szimpatikus részt ebből a regényből, és akkor rá is térhetünk magára a regényre, és meglepően itt is a főzés egyik aktusát írod le, többek között. Nagyanyám arcáról a bajor tavaszi szellők teljesen elfújták a mély ráncokat. Néha kivitte a szabadba a kopott hokedliét, üldögélt kicsit a friss levegőn, a romok között, közben pucolta kis piros svejcibicskájával a krumplit. Csöpek krumpli pucolás módszertje volt. Nagyon tudott krumplit pucolni, olyan vékonyan vágta le a héját, hogy szinte át lehetett rajta látni. Legjobban recés késsel szerette hámozni a burgonyát, mert akkor a sült krumpli a felülete gyönyörű hullámos lett. Az ingolstadti langyos tavaszi szél olykor bele-bele kapott kunfajta nagyszemű fiatalasszony fekete hajába, ilyenkor szelíden elmosodott, ez a szellő, mondta halkan maga elé. Egy ilyen világba vezetsz be minket, ami már nyilván azért is olvastam ezt fel, mert egyrészt megkapó, és itt kell tartani vagy az embereket, másrészt akkor kezdjük a legelején. Mi történt, ha szabad ilyen kérdezni, 50. születésnapod körül? Mi ütött beléd?
3: Először még reagálnék erre a részletre, tehát hogy azért fantasztikus dolog egyébként a gasztronómia történet, vagy a konyha történet, mert nagyon úgy tűnik számunkra, akik benne élünk mondjuk egy konyhába, hogy nagyon gyorsan változik. Tehát, hogy 30 évvel ezelőtt még ilyen vendéglők voltak, aztán McDonald's-ok voltak, aztán megy az utcán, az ember látja, hogy török vendéglő, arab vendéglő, görög vendéglő, stb. És azt gondolod, hogy ez ilyen nagyon gyorsan változó dolog, miközben a gyomor az a leglassabban változó dolog. És mivel a kultúrának a szerves része, ezért minden, ami irodalom, minden, ami történelem, minden, ami kultúra, azt magával hordozza, és nagyon lassan. Mondok egy példát, hogy ugye szokták idézni, hogy csináltak ilyen szociológiai felméréseket, hogy mondjuk a magyar emigránsok, akik kimentek Amerikába, az első, nyilván akik kimentek, azok még anyanyelvi szinten beszéltek magyarul. A következő nemzedék, az már szó-szó beszélt magyarul. A következő nemzedék már semennyire nem beszélt magyarul. A hetedik nemzedék már nem is tudta tulajdonképpen, hogy hol van Budapest, de megnézték, hogy karácsonykor mit főznek, meg az egész konyhájukon. Tehát, hogy a nyelv, a gyomor, a gasztronómia és töltött káposztát főztek, meg monarchia konyhát főztek. Az hihetetlenül lassan fejlődik. Mondok még egy példát. Ez a Massimo Montanari, amikor megírja az európai gasztronómia kultúrtörténetét, akkor azt mondja, hogy az európai, ameddig vissza tudunk nézni ebbe a történetbe, az első nagy gasztronómiai háború, első nagy gasztronómiai összecsapás az valamikor az 5. század környékén zajlik le, a barbár gasztronómia és a görög latin gasztronómia között. Az egyik oldalon ugye ott vannak azok az szent élelmiszerek, amik ugye a bor, az olaj, a liszt, a fehér kenyér, amik nem véletlenül lettek később a kereszténységnek a szent jelképei is, mert ugye a keresztények először a rómaiakat akarták meghódítani. Sikerült is. Szembe, ugye, és ezeket mind meg kell csinálni. Minden civilizációnak az első lépése az agrikultúra. Minden kultúra az agrikultúrából nő ki. Minden mitológiában ott van a borkészítés. Gondolj Noéra, vagy a Dionysos, amikor a parasznak odaadja az első szülőtőkét. Minden mitológiában az, hogy egy népből barbár lesz, vagy barbárból civilizált lesz, azt a bor szimbólumán keresztül mondja el a mitológia. A keresztény mitológia is. Na, és akkor összeütközik az 5. században a barbár gasztronómia a görög-latin gasztronómiával. Ugye a másik oldalon van a, hát hívjuk úgy, hogy sör, nyilván ez nem a mai sör, ez a kumisz, mézsör, stb. Ugye a mézsör úgy készül, hogy van készen víz, a méhek megcsinálják a mézet, ezt összeengeded, beleköpsz, beleteszed a jurtának a szélébe, és előbb-utóbb lesz belőle egy alkoholos ital. És ugye a másik meg a hús. Bemész az erdőbe, előveszed a géppisztolyt, legéppisztolyozod a vadállatokat, egy hatalmas tüzet raksz, mint egy VHK koncerten, vagy mint az Asterix és Obelixbe, és akkor a vadkant, ami a nagy tűzön megsült, megeszed a nagy vadkant. És ez a kettő összeütközik, és az, hogy az első fejezet végén, hogy azért legyünk őszinték, nyilván mondjuk ez kis túlzás van benne, mert egy olasz írja, aki a rómaiaknak a utódjának érzi magát, hogy itt vagyunk 1500 éve közösen ebbe az Európába. Európa ezekből a görög-latinokból és ezekből a barbárokból épült fel. És azt mondja, hogy hát azért nézzük meg a mostani gasztronómiát, eltelt 1500 év, én bemegyek egy trattóriába, kérek egy pohár bort, és kérek hozzá egy, mondjuk egy pasztát vagy egy pizzát, fehér kenyér, és leöntöm olívaolajjal. Semmi nem változott. Egy német bemegy a sörözőbe, kér egy hatalmas csülköt, és hozzá egy sört. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy hihetetlenül gyorsan változik a gasztronómia, akkor rájövünk arra, hogy például 1500 éve tulajdonképpen semmit nem változott a gasztronómia. Ezek olyan mély gyökerek, amiket nagyon nehéz levetkőzni, ezek olyan mély kulturális horgonyok, amiből nagyon nehéz elszabadulni. És például ott ugye ez a részlet, amikor nagyanyám nagyon vékonyan, tehát tényleg egy ilyen művészi szinten pucolta a krumplit, abban benne volt, hogy ez a könyv ugye alapvetően nem az anyámról szól, nagyon sokan azt mondták, hogy írhattam volna többet az anyámról. Egyrészt még amikor élt, megtiltotta, hogy róla írjak, tehát már ez is túl sok lett volna neki szerintem. Másrészt ez igazából nem az anyámról szól, ha szól valakiről, akkor a nagyanyámról szól. De igazából róla se szól, erről a 20. századról szól, különösen erről a háborúról, ami tulajdonképpen a legnagyobb eseménye volt ennek a 20. századnak. És az, hogy ő ilyen hihetetlen vékonyan pucolta a krumplit, az is a háborúnak a leszármazása, a háborúnak a hatása. Ő egy nagyon gazdag lány volt, egy 1300 holdas nagybirtokosnak volt a lánya, akit Mercedes-Benzel vitt az apja a bécsi tanintézetbe, stb. Tudnám még sorolni a gazdagságnak a attribútumait. De az, hogy ő így pucolta a krumplit, abban egyrészt benne volt a Németországnak a krumplimániája, meg a háborúnak az éhínsége. Az, hogy ő azt látta abba a krumpliba, hogy nem szabad abból elveszíteni semmit. És hihetetlenül lassan, és az előttem van ez a kép, ahogy ilyen hihetetlenül lassan, olyan vékonyan, mint hogyha valami papírlap volna, és utána, amikor én elkezdtem főzni, és látta, hogy én krumplit pucolok, akkor rosszul volt attól, hogy a fél krumplit lepucolod, kisfiam. Hát a krumpli egyébként ennek a könyvnek is az egyik központi motívuma, mint ahogy egyébként az egész európai gasztronómiának egyébként egy központi motívuma. Nyugat-Európában rengeteg könyvet írtak a krumpliról, mert nagyon érdekes, hogy ugye a két legnagyobb találmány, ami jön Amerika felfedezése után, ugye az a szifilisz, ami 500 évre meghatározza Európa kultúráját, a másik pedig a krumpli, ami rögtön meghatározhatta volna az európai kultúrát, abból a szempontból, hogy senki nem halt volna éhen sok száz éven keresztül, de ez egy ilyen bizalmatlanság fogadta a krumplit sok száz éven keresztül. Az első krumplis recept például Magyarországon a 1800-as évek elején van szakácskönyvben. Miközben ugye 1494-ben visszajött egy része ugye a Kolumbusz expedíciónak, és hozták a szifiliszt és a többi dolgot. Nem, az ördög gyümölcsének tekintették, a föld alatt van, nem igazán tud. És egyébként az is nagyon érdekes, hogy az igazi karrierje a krumplinak akkor indult be, amikor rájöttek, hogy ebből piát lehet csinálni. Nagyon olcsó és nagyon hatásos piát lehet csinálni. Európa gyakorlatilag nagyon kevés pálinkát ivott, az rengeteg nagyon nemes gyümölcs kell, amivel a gyereket is meg lehet etetni. És amikor föltalálták ugye a krumpliból készült pálinkát, hívjuk ezt bárhogy, mondjuk ginnek, vagy pálinkának, vagy vodkának, vagy stb., hát akkor egy apokalipszis volt egész Európában, ezt leírják. Ugye volt olyan, hogy Londonban több ginbár volt, mint ember. Magyarországról a 48-as forradalom előtt nagyon ritka, hogy a Széchenyi magyarul ír könyvet, és írt a pálinkáról egy könyvet, ahol egy ilyen apokaliptikus képet rajzolt a forradalom előtti Magyarországról, hogy gyakorlatilag megszűnt a pénzforgalom, mindenki ezt a krumpliból készült hihetetlen olcsó pálinkát issza, a paraszt is, a város is, nem lehet lovagolni, mert tele vannak az utak részegekkel, a gyereket is itatják, a nők is isznak, minden pálinkába fizetnek ki, stb. Tehát megindultak, és tulajdonképpen a nagy karrierjét ennek köszönhette a krumpli. Úgyhogy a krumpli egy nagyon fontos kulturális szereplő, és hát ide is beszivárog. A krumpli pucoláson meg lehet nézni azt, hogy egy ember volt-e háborúban, volt-e szegénységben.
4: A krumpliról kicsit eltérve, evezzünk tovább mondjuk a Styx-ön, és gondolkozom egy kicsit a borítón, mert az van, hogy nem tudom, hogy látszik-e hátul is, hogy ilyen egy gyönyörű, szép festmény a borító, és hogyha egy kicsit tudnál erről mesélni, mert első ránézésre nem számít az ember arra, hogy az anya csak egy nincs, egy ilyen szakállas Káron figura kötődését, így nem tudom.
3: Ennek az a története, hogy nem tudom, tizenvalahány évvel ezelőtt egyszer voltam Madridban, és rájöttem arra, hogy a Prádóba 6-tól 8-ig ingyen lehet bemenni. És akkor nem az a múzeumnézés volt, amitől én rosszul vagyok, hogy bemész, és akkor mondjuk a Louvre-ba, vagy a British Múzeumba, vagy a nem tudom, hogy 2 óra alatt teljesen tele leszel, már nem látsz semmit, már a 12. Velázquez jön szembe, és már hány ingered van a Velázqueztől, stb. Tehát ezek nekem mindig egy ilyen nyomasztó dolog, hogy 3-4 óra alatt meg kell nézni egy múzeumot, ahol gyakorlatilag egy élet kevés lenne erre. És itt viszont az volt, hogy mivel 6-tól 8-ig ingyenes volt, ezért minden nap elmentem 6-tól 8-ig a Prádóba, és minden napra tettem egy festőt, hogy azokat fogom megnézni. És volt egy Bosch napom, és ugye ott volt a triptihon, és egyszer csak balra nézek, és ott van egy kép, ami nagyon-nagyon furcsa volt. Egy kurva nagy kép, egy félfalnyi kép, ami egy ilyen tájkép volt, és egy ilyen nagyon-nagyon pici, a közepén volt egy nagyon-nagyon pici valami figura. Ezt nem is értettem, nem láttam még soha ilyen képet, és egy nagyon furcsa volt, mert előtte volt egy kifeszítve egy zsinór, mert ugye mindenki oda akar menni az a pici központi figurához, ami ez a, itt látható ez a központi figura, de ez egy nagyon-nagyon nagy kép, és meg akarja nézni, mert pici, és akkor oda tolja az orrát, hogy ne tolja az orrát, azért van a szalag. És akkor elkezdtem utána nézni, meg lefotóztam, meg vettem erről albumot. Ezt nem nagyon szokták ismerni, ez egy pont 500 éves kép, ez egy Patinir nevű csávó, aki akkoriban ugye nagyon sok olyan mester volt, aki ilyen rész dolgokat csinált. Ez az űrge, ez például háttérképeket festett. És akkor fölhívták telefonon, hogy figyelj, most el kell jönni Firenzébe, mert mit tudom én, a hercegnek megfestettem a portréját, és mögé kéne festeni mondjuk a, nem tudom, a firenzei dombságot. És akkor ő fölült a vonatra, elment, megfestette haza, kifizették haza. De rájött, hogy ez azért milyen ciki, hogy ő mindig ilyen másodhegedűs, és föltalálta a világtájképet. A világtájképben benne van az azért a kőhalmi, aki most szintén föllép, szokta mondani, hogy azokat az ételeket szereti, amiben ennek a receptje benne van a nevében, például a tejbegríz. Azokat rögtön meg lehet főzni. És hát ebben is benne van a neve, a világ tájkép, tehát hogy egy tájképben hogyan lehet megfestani az egész világot. Ezen a részleten ugye nem látszik, de ezen benne van ugye az élők világa, benne van meg van festve a paradicsom, angyalokkal, a pokol, és tehát az egész világ meg van festve, és ugye középen megy a Styx, és Káron visz egy lelket. És még annyira trükkös az egész, hogy nem tudod eldönteni, attól is zseniális ez a kép, hogy nem tudod eldönteni, hogy menj vagy pokol, mert bár a csónaknak az orra az egyik irányba néz, de az evező a másik irányon van, tehát még bármi lehet ebből az egész dologból, még lehet mennyis és pokol is. A Cerberus is rá van, minden rá van festve, de ez, amit látsz, ez középen egy nagyon picike dolog. De számomra a legérdekesebb mégis az volt, hogy, és ez valószínűleg nem a Patinír festette a közepére, hanem valaki, aki nem tájképfestő volt, de még az is lehet, hogy ő volt. De az igazi zseni az volt, aki ezt a csónakos jelenetet megfestette, mert ez számomra egészen fantasztikus, hogy ott van egy lélek, egy metafizikus létező, és fizikailag tudja ábrázolni. Tehát odaállok a kép elé, ránézek, és elhiszem, hogy ez egy lélek. Elhiszem azt, hogy ez egy életet végigélt, testetlen valaki, miközben ugye hát ott mégiscsak van egy teste, kicsit olyan, mint egy ilyen öreg múmia, vagy nem is tudom, tehát hogy ez egy fantasztikus dolog szerintem. És akkor én ebbe beleszerettem ebbe a képbe, és ezt így hordoztam magammal nagyon sokáig, ahogy egyébként az őseimet is folyamatosan hordozom magamba, és ez úgy 40-es éveim elején jöttem rá erre, hogy egy csomó rokonom, halott rokonom itt van velem folyamatosan, és belepofázik az életembe, és döntéseket hoz, és folyamatosan hallom, hogy mit mond, tehát kivál legerősebben a nagyanyámat hallom, hogy mit mond, azt folyamatosan hallom, hogy akkor már nyilván az a jobbik megoldás szerintem, hogy ezeket a rokonokat meg szeretném ismerni, hogy ők mit képviseltek az életbe, és miért azokat a döntéseket, amiket látszólag én hozok, de hát az nyilván ők hozzák, meg ők pofáznak bele ezekbe a dolgokba, hogy ők kik voltak, meg mit csináltak az életben. És rengeteg embert látok magam körül a saját nemzedékemből, akik nem véletlen, hogy a mi szüleink azok a boomerek, akik a háború alatt születtek, vagy a háború után közvetlenül. Ugye anyukám 46. januárjában született meg másodjára, apukám 43. októberében itt Kolozsváron. Ők voltak ugye a boomerek, vagy ugye apukám még mindig boomer, mert él. És a nagyszüleinknek a nemzedékét azt úgy hívják, hogy Silent Generation. Tehát, hogy egy ilyen rohadt nagy elhallgatás történt, aminek én az elsődleges, sok, nyilván mint mindennek sok oka van, de az elsődleges oka az volt, hogy a 20. század elejétől kezdve az volt a tapasztalat, hogy inkább ne beszéljünk semmiről, mert két hetente változik a széljárás. Tehát amivel ma eldicsekednénk, az lehet, hogy kötelet jelent két hét múlva. Ezért aztán, ezt le is írom egyébként a Szabó Istvánnak a Bizalom című könyvébe, az Ostrom alatt a főszereplő, akit az Andorai játszik, ezt nálam sokkal szebben elmondja, hogy miért kell hallgatni. És ez egyébként ő pont ez a generáció, hogy ők elhallgattak, és a múltjukat, a tudásukat, a család történetet nem adták át az én szüleim generációjának. Ők ezen valahogy ezen túljutottak, és én nagyon sokszor haragudtam erre a nemzedékre, hogy nekem nem adták át a múltamat, de rájöttem, hogy nincs miért haragudni, hiszen ők se kapták meg. Tehát ilyen sejtéseik voltak, Nagyon keveset tudtak, néhányan kiléptek ebből a sorsból, mint az apám, de azért alapvetően ez egy egész generációra jellemző, hogy a néma generációnak a gyerekei, azok nem igazán tudtak mesélni, mert hogy némák voltak, mi pedig egy ilyen identitásvesztett, szinte múlt nélküli nemzedék lettünk, és számomra megdöbbentő az, hogy kortársaimat megkérdezem, hogy mit csinált a nagyapád, vagy mit csinált a nagyanyád a háború alatt, vagy kik voltak, és igazából nem nagyon tudják. És nem is értik, hogy ezt miért kérdezem, hogy ez miért fontos, miért foglalkozok én ezzel. Nem tudom, mi volt a kérdés, de szerintem válaszolt.
4: Tökéletes. Azt mondod egy interjútban, a kötet kapcsán hirtelen őszintének kellett lenned, és nyilván, ahogy most mondtad azt, hogy egyszerre próbáltad a családod és a 20. századot így valahogy párhuzamosan feltérképezni, azért az is beszédes, hogy amikor így a végjegyzetek, nem tudom, szám szerint 242, tehát hogy valahol ez a személyes hang, sőt ez a sokszor elkalandozó, anekdotázó hang, azért mégis egy végtelen kutató munka áll mögötte, és egy kicsit nem tudnál arról mesélni vajon, hogy milyen munkamódszerrel tudtál haladni a kötet megírásakor?
3: Hát ugye ezzel is kezdődik a könyv, hogy én 50 éves koromban, ami 2 évvel ezelőtt volt, 2024. március 9-én felszálltam a vonatra és elmentem Ingolstadtba, ahol kétszer megszületett az anyám, egyszer 44 karácsonyán, egyszer pedig 46 januárjában. És nagyon érdekes, hogy ugye az anyám, aki 46 márciusában jött vissza ugye a családdal az amerikai hadifogságból, ő soha, tehát az apám meg az anyám bejárta a félvilágot. Rohadt nagy utazók voltak, keletet, nyugatot, Szíriától, nem tudom, Hollandiáig, stb. És soha nem mentek el Ingolstadtba. Hát ugye ez a Silent Generation-nek a hatása volt, bár ugye a nagyanyám az rengeteget kotyogott természetéből kifolyólag. Soha nem mondott el egy összefüggő családtörténetet, de mindig történt valami a körülöttünk. Ugye mi 4 unoka vele nőttünk föl gyakorlatilag, mert 4 orvos dolgozott, és mi oda le voltunk passzolva. És bármi történt, ő belőle egy kibukott 1-2 mondat. És nagyon érdekes ez, hogy milyen az emberi agy, hogy amikor ezt elkezdtem írni ezt a dolgot, akkor így naponta jöttek föl, nem tudom, hogy honnan, valahol hátulról, jöttek föl ezek a félmondatok, amiket palacsintasütés közben, vagy kertészkedés közben, vagy a strandon, vagy biciklizés közben, vagy nem tudom micsoda, így egyszer csak olyan meleg van, mint 23-ban, vagy tehát most mondtam a művességet. És akkor elmondott egy történetet 23-ból, vagy egy ilyen forgács, történetforgácsot inkább. Na most az apám úgy lépett ki ebből a hallgatásból, hogy amikor nyugdíjba ment, ugye ő szülésznőgyógyász, de közben orvostörténész is, rengeteg ilyen orvostörténeti dolgot írt, tehát egy ilyen elfajzott bölcsész. Többek közt megírta a császármetszés kultúrtörténetét, ami egy ilyen komplex. Azt egyébként nem siette el, mert 40 évig írta ezt a könyvet. De hát rengeteg apróságot, ilyen eszéket írt, de ez a fő műve. A császármetszés kultúrtörténete és ikonográfiája, ami egy nagy átfogó munka. És amikor a Szentesi Kórházból, ami gyakorlatilag mára megszűnt, ő nyugdíjba ment, akkor nekiállt a családtörténetnek. És ez nem egy családfa volt, ugye akkor még sokkal nehezebb volt, mert nem voltak ezek az internetes huncutságok, vagy Family Search, meg Arcanum, meg nem tudom. Gyakorlatilag el kellett menni a könyvtárba, meg el kellett menni a levéltárba, meg a múzeumban, meg a ide-oda-amuda. És ő ezt ilyen jó bölcsészként sok-sok éven, nem tudom, 10 éven keresztül csinálta, és 6 ilyen nagy beköttetett cucc lett belőle, amiben családfák is voltak, meg mindenféle dokumentumok, a horgászigazolványtól a halálozási anyakönyvi kivonati. Ő nem tett különbséget dokumentum, hála Istennek. Újságcikkek, emlékezések, végigjárta az egész familiát, és akkor ilyen padlásról, pincéből az összes ilyen cetlit, stb. Összeszedte. És ebből csinált egy ilyen rendszerezett anyagot. És Először így nem is értettem ezt az egészet, hogy ennek mi értelme van, meg tök uncsi, meg nem tudom mi. És aztán rákattantam erre, tehát ilyen napi olvasmányom lett. És ez sok éven keresztül, és egy idő után nagyon sokat beszélgettünk erről. És nem csak a saját kolozsvári családját csináltam meg, hanem az anyámnak a család, meg mindent. És ezek olyan papírok voltak, amiket úgy nagyjából mindenhol kidobnak. És ő ezeket ilyen rokonoktól, tényleg a pincéből mondta, megtalálta ilyen zacskókba, meg dobozokba, stb. Tehát ez volt a kiinduló pont. És amikor én elmentem 50 éves koromban Ingolstadtba, akkor már rengeteg papíron volt beszkennelve, ami alapján meg akartam nézni a helyszíneket. Hogy hol született az első anyám, hol volt a hadikórház, hol volt a... És akkor megérkeztem, akkor rájöttem arra, hogy miközben én most egy ilyen nagyon, hogy mondjam, egy ilyen nagyon realisztikus dolgot akarok, életemben először nem akarok semmit kitalálni, és csak az úgynevezett valóság, vagy az igazság, vagy ez érdekel, hogy pontos, akkor nézzük meg ezeket a létező dolgokat. Kiderült, hogy egy hihetetlen misztikus térbe lépek, ahol az illuminátusoktól a Faustig, a Frankensteintől mindenféle misztikus dolog elkezdett szembe jönni velem. És miközben a valósággal szerettem volna foglalkozni, egyébként a mai napig jönnek szembe ezek a misztikus dolgok. Például, erre is mondok egy példát, hogy az egyik első interjút, amikor megjelent ez a könyv, a VMN internetes újság kérte tőlem. És elmentem az interjúra, és egy fiatal lány fogadott egy kávézóba, és láttam, hogy hihetetlenül zavarba van, és azt mondta, hogy valamit el szeretne nekem mondani. Úristen, mi lehet ez? És kiderült, hogy ő még PDF-be olvasta ezt a regényt, és a sok-sok ilyen kis papírka között volt egy olyan kis papír, hát ezek mind ilyen megszáradt papírocskák, cetlicskék, amin egy kétoldalú dokumentum volt, az egyiken volt a magyar hadikórháznak a jelentése, a másikon meg az amerikai hadseregnek a leszerelő nyilatkozata, pecsét, stb. Stb. És arról szólt, hogy a nagymamámat 1946. január 26-án leszerelik a Wehrmachttól, ez az amerikai leszerelő bizottság szereli le, alkalmatlan a szülés, vagy az alkalmatlanságnak az oka a szülés, tehát előző nap szülte meg anyukámat, és a szülőorvos, aki vezette a szülést, az igazolta ezt a tényt, hogy ő tényleg tegnap szült. És oda volt írva, hogy dr. Sándor Antal. Az egyik oldal a német volt, a másik angol. És ezt így beleírtam, hogy megszületik anyukám, dr. Sándor Antal, hogy fogalmam nem volt, hogy ki az, és kiderült, hogy ennek az újságíró lánynak nagyapja volt ezt, tehát miközben olvasta, föltűnt neki, hogy dr. Sándor Antal, így hívták a nagyapját, fölhívta az apukáját, hogy te nem volt az ingolstadti amerikai hadifogságnak a kórházában, és te ott volt, és rögtön, és ugye nekem vannak fényképeim, amiről fogalmam sincs, hogy kik vannak rajta. Az apukája fölismerte az apukáját, tehát a nagypapát, és hát ezek mind ilyen lútbőröztető dolgok. Hát az is egy lútbőröztető dolog, ami ugye le van írva ebbe a könyvbe, hogy az anyukám másodjára 46. január 25-én születik meg Ingolstadtban, ugyanazon a napon, amikor a Bereményi Géza megszületik, ők ugye Bécsből jönnek haza, de ő már ugye Budapesten van, tehát hogy miközben az volt a célom, hogy életemben, ugye nem is volt a célom, mert úgy mentem ki, hogy én ezt magam számára szerettem volna földeríteni. Tehát ez egy ilyen családi kirándulás akart lenni, hogy én a saját családomat felfedezem, hogy az anyukámat felfedezem. De hát aztán olyan gyomrosokat kaptam ott, és már ott elkezdtem ezt írni. De mondtam, hogy semmi probléma, mert itt gyakorlatilag nekem sok dolgom nem lesz, mert itt vannak a dokumentumok, itt van a történelem, ami egy objektív dolog, persze nem az. Itt a valóság, ami megint csak egy objektív dolog, persze nem az. És akkor nekem ezzel kell foglalkozni, és tulajdonképpen csak egy ilyen dramaturgként, vagy szerkesztőként fogok jelen lenni ebbe a könyvbe. És miközben a valósággal foglalkoztam, életemben először, soha nem voltam még ennyire misztikus élményeknek kitéve.
4: Maradjunk egy picit Bereményinél, ez már csak azért, mert megszólaltatsz párszor különböző hangokat, meg említesz különböző szerzőket és művészeket, és nagyon kedvesen az elején mottóban is egy-egy munkájukat megemlített. Mikor megkaptam Szabó Krisztától a PDF-et, akkor úgy nézett ki, hogy írja akkor először azt, hogy mottók, ne nézd meg, miért vagy ilyen külön fejezet, majd anya csak egy nincs. És akkor utána a jegyzetek, és így rámentem a mottók címszóra, és így pörgetem, mi a franc, mert négy oldal mottó van, és akkor ilyen szerzők van, akkor Umberto Eco, Vonnegut, Jókai, Puskázok, Eszterházi, Hamvas, Bereményi, Márai, Radnóti, Goethe, stb. És hogy
3: hát ezek majdnem mind szereplők egyébként.
4: Így van, és hogy az a nagyon izgalmas benne, hogy próbáltam egyébként így az idézeteket úgy olvasni, mint amik így megtalálni azokat a kapcsolatokat. De hogyha egy picit az idézetekről mit tudnál mesélni a mottókról.
3: Amikor iskolában járunk és történelmet tanulunk, akkor ez egy halálunalmas dolog, mert semmi közünk nincs hozzá. Tehát ilyen olyan neveket kell megtanulni, meg olyan évszámokat, ahol nem voltunk ott, semmi közünk hozzá. Békekötések, háborúk, tárgyalások, stb. Ugye a gasztronómia történet azért nagyon érdekes, és a család, és aztán rájöttem, hogy a családtörténet pont ilyen mikrotörténet, vagy mikrotörténelem, amihez hirtelen közöd van. Hirtelen érzed, hogy most nem idegen emberekről, meg teljesen idegen dolgokról van szó, hanem olyan dolgokról, amit te is találkoztál. Nagymama, krumpli főzelék, stb. És hirtelen belekerülsz, bevonz, minden mikrotörténelem bevonz, és a részesévé tesz ennek a nagy történetnek. Szóval persze megtanuljuk ezt az iskolában, hogy volt a második világháború, 80 millió ember meghalt, ennek a nagy része civil volt, persze a katonák is civilek voltak, de akkor ezt nem tanuljuk meg. És amikor rájössz arra, hogy tulajdonképpen ezek ilyen nem elvont exakt dolgok, mint egy képlet az iskolai tankönyvben, hanem az meg ezek tényleg megtörténtek, ezek a dolgok, és ott voltak ezek az emberek, akiket te ismertél. Szóval, és mindenki ott volt, aki akkor élt. És ugye én 12 éves korom óta olvasok, nyilván a világomnak a nem tudom, 60%-a az olvasmány élmény. Tehát szerintem sokkal nagyobb kapcsolatom van az olvasmányaimmal, mint az úgynevezett valósággal. És nyilván ezek mind bejönnek. Bejönnek ezek az írók, akik vagy írnak erről, vagy akkor is éltek. Tehát, hogy engem lenyűgözött egyébként ez, hogy miközben a saját családom történetét írom, térbe meg időbe minden keresztezi egymást. Mert hát ezek a dolgok tényleg megtörténtek, nem csak a tankönyvben vannak benne, hanem tényleg. Tehát, hogy miközben ugye a dédszüleim, a nagybirtokos dédszüleim elterjedt Magyarországon az, hogy vidékről föl kell jönni Budapestre, mert vidéken nagyon kegyetlenek lesznek az oroszok. Mindenkit megerőszakolnak, mindenkit megölnek, mert ott nem látszódik ez a dolog. De Pesten nagyon normálisak lesznek, mert az látszik, az mégiscsak egy európai nagyváros. És rengetegen följönnek Pestre, és végélik a világtörténelem egyik legnagyobb poklát, amit a budapesti ostromnak hívunk. Na most a dédszüleim is följönnek Szentesről, ahol egyébként 6 halott volt, mikor bejöttek az oroszok. Pedig egyébként még nagy balhé is volt a szokásoshoz képest, mert ott volt egy Tisza híd, egy vasúti híd, ahol még volt egy csata is. Egyébként ezt is leírom, hogy a Krasznahorkainak a nagypapája és a nagypapájának a legkisebb gyereke is ott halt meg ennél a szentesi csatánál, de 6 ember halt meg, vagy 6, bocsánat, nem 6 ember halt meg, 6 polgári áldozat volt, hát és közben ugye tudjuk, hogy mi történt Budapest ostromakor, tehát Én ott lakom az Ostrom utca és a Szénatér sarkán. Hát a legóvatosabb becslések szerint 20 ezer embert halt meg, tehát hogy ez egy hullaszőnyeg volt, valószínűleg még most is rengeteg ott van. Na mindegy, és akkor ők följöttek Budapestre, és az egyik rokonnál a 8. kerületben egy pincében csinálták ezt végig, ezt az ostromot, és attól nem tudom 100 méterre ugyanezt az ostromot Szabó Dezső író is végcsinálja, leviszi a karosszékét, és ott ül, és egyszer csak az ostrom alatt meghal, ki tudja, hogy miben, mondjuk már se fiatal nem volt, se karcsú nem volt, stb. Tehát valamiben meghal, és elkezdődik egy ilyen igazi haláltánc, vagy egy ilyen fekete komédia, a legfeketébb komédia, hogy mit csináljunk ezzel a hatalmas holttesttel. És erről vannak emlékezések, akkor szépen el kellett menni a Széchenyi könyvtárba, és el kellett olvasni ezeket az emlékezéseket. Hát valami borzalom, tényleg egy mrozsek dráma, egy örkény egyperces, hogy meghal a Szabó Dezső, kiteszik a liftaknába, mert azért mégiscsak mégsem maradhatott. És akkor ott fekszik, és egy rózsát rátesznek. Akkor hát ez mégiscsak egy magyar író volt, meg ember, meg stb. Hát de nem lehet kivinni, mert ugye lőnek, megy az ostrom, ráadásul mínusz nem tudom hány fok van, tehát nem tudnak vele mit csinálni, akkor kiteszik az udvarra, akkor megjönnek az oroszok. Ugye ők nagyon kényesek voltak arra, hogy a hullákat el kell takarítani, mert ugye rettegtek a járványtól. És akkor kötelezik arra őket, hogy eltüntessék ezt a hullát. Igen ám, de nincs, mibe tegyék bele, hát nincs koppó, nem lehet fölhívni a koporsó készítőt, hogy kérünk egy koporsót, és belerakjuk, elviszik a temetőbe. És akkor abban a házban, ugye ez a József körút sarkán van ez a ház, mai napig megvan, egyébként abban a lakásban, ahol a Szabó Dezső lakott, abba lakott fiatal házasként Bereményi Géza, tehát mindig minden metszi egymást, akárhova lépsz, időbe és térbe folyamatos meccésben van minden, mint ahogy a jelen is. És akkor hát ez egy hosszú történet, de hát annyi, hogy van egy kocsma a házba, és a kocsmárosnak lelkiismeret furdalása van, mert miközben ezek éheztek, ezek az emberek a pincébe, ő eldugta a pixalámit, meg a bort, meg a satöbbit, és karácsony előtt megtalálták a nyilasok, és elvitték, nem, szilveszter előtt megtalálták a nyilasok, és elvitték, és egy hatalmas bulit csaptak belőle, ezért lelkiismeret furdalása van, és ad nekik egy konyhaszekrényt. És a konyhaszekrényből valahogy csinálnak, beteszik a szekrénybe a Szabó Dezsőt. Ugye itt az embernek azért óhatatlanul eszébe jut Vanek úr, aki a nizzai Mediterrán Hotelbe beköltözik egy szekrénybe. Kelet-Európa és a fekete humor. És akkor ráírják, hogy Szabó Dezső az Elsodort falu írója. És akkor azt úgy kiteszik a térre. És akkor ott megy mindenféle harc, meg stb. És ott van kint ez a italos szekrény, egy kocsma szekrényben van benne a Szabó Dezső. Aztán amikor elmúlik az ostrom, akkor valaki megtudja, hogy ez ott van, akkor valahogy a jeges földet felszántják, Szabó Dezső rajongók, akkor oda eltemetik, akkor egy ideig ott van a Rákóczi térnek a földjében a Szabó Dezső, vagy betonjában, vagy kövében, vagy nem tudom micsoda, elsüllyesztve, és már pár évvel később, amikor ez napirendre kerül, akkor már betiltott szerző a Szabó Dezső, és akkor ilyen titokba kiássák onnan, és kiviszik talán a fiumei temetőbe. Úgyhogy ezek hátborzongató dolgok, ráadásul most ez is eszembe jutott a szekrényről, meg a P. Howardról, meg a Vanekról, hogy pont miközben ezt a könyvet olvastam, Nizzában voltam, és megtaláltam ezt a Mediterrán Hotelt, ahol Vanek úr beköltözik a szekrénybe, ugye nekem az egyik kedvenc regényem, és ezt apámtól örököltem a rejtő rajongást, és akkor fölhívtam az apámat, és mondtam neki, hogy akit egyébként gyerekkorában, meg egyébként a mai élő baráta is, mert ugye ez egy szerepjáték volt. A Rejtő az 50-es években egy ilyen félig tiltott szerző volt, nem adták ki újra a műveit, fekete piacon lehetett megvenni, és ugye valamilyen szerepjátékokat játszottak, olvasták a pad alatt, és mindenkinek megvolt a neve. Tehát apám legjobb barátja az a Trebics volt, és 13 éves koromban jöttem rá, hogy a Trebics bácsinak miért az a neve, hogy Trebics bácsi, miért kell nekem a Bandi bácsi Trebics bácsinak szólítanom, hogy az még gyerekkorukból maradt meg. És az apám volt a Vanek. És fölhívtam Vanekot, hogy itt vagyok Nizzában az angol sétányon, és pont szembe van a Mediterrán Hotel, ahol a Vanek úr beköltözött a szekrénybe. És az apám azt mondta, hogy neki van egy gyönyörű ötlete, hívjam fel a Szépírók Szövetségét, hogy milyen lenne egy Vanek B. Eduard alkotói ösztöndíj, hogy a magyar állam, ahelyett, hogy mindenféle hülyeséget támogatna, megvenne mondjuk egy szintet a nizzai angol sétányon a Mediterrán Hotelbe, és az írók szekrény részeket kapnának. Tehát egész nap sétálhatnának ott Nizzába, és utána szóval te is sötét, lesötétített lukakba szeretsz dolgozni. Tehát engem például baromira zavar egy olyan szoba, ahol már van ablak, az teljesen meghiúsítja azt, hogy az ember dolgozzon. Hogy ez milyen fantasztikus lenne, hogy ilyen szekrényfakkok lennének, és akkor az, hogy egy szinten 100 magyar író elférne, amúgy is kint kurva meleg van a sétányon, napközben lehetne a szekrénybe egy becsavarod a villanykört, és egész nap írsz, aztán akkor jó idő van, hogy ezt az illetékeseknek mondjam el, és közben én írtam ezt a regény, amiben Szabó Dezsőt beteszik egy szekrénybe. Szóval a valóság olyan dolgokra képes, amivel én soha nem találkoztam még. Biztos, hogy olyan írók, akik mélyebben foglalkoztak a valósággal, azok ezt sokszor megtapasztalták, én ezt soha.
1: Irodalmi kincsek.
0: Az elmúlt percekben Csernaszabó András, József Attila díjas író, Anya András.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó rádióhallgatókat csütörtök déli magazin műsorunk második órájában. A mikrofonnál Ungveri Szentét hallják. Ebben az órában hamarosan híreket mondok, utána mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebb hallgatóinkat is rádió közelbe. Ezután Rejtett Kolozsvár műsorunk 5. részét hallhatják, melyben ma a Gyöngyfalvi negyedről lesz szó. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor pedig versrovatunkkal várom Önöket. 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom tehát Önöket a következő 2 órában. Ha tehetik, tartsanak velem! Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weboldalunkon. Elérhetnek minket személyesen Kolozsváron, a Konstanca utca 1-3 szám alatt, illetve várjuk természetesen leveleiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre. A pontos idő 1 óra. Híreink következnek. Híreink először címszavakban. Román javaslat az államfőnek. Kelemen Hunor ideális jelölt lenne a miniszterelnöki tisztségre. Ekkor indulhat újra a vasúti forgalom Kolozsvár és Nagyvárad között. Marad a gázolaj jövedéki adójának csökkentése. A hétvégén kerékpáron fedezhetik fel Szilágy Sámson dombvidékét. Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az egyik legnagyobb romániai gyógyszergyártó, a Kolozsvári Terápia vezérigazgatója, Dragos Damian javaslata fordult az államfőhöz a politikai patthelyzet és az új kormány megalakításának nehézségei közepette. A cégvezető hangsúlyozza, hogy politikai kívülállóként egy naív erdélyi szemszögéből nézi az eseményeket, és a parlamenti többség kialakításának újabb kudarcára reagálva felveti. Kelemen Hunor ideális jelölt lehetne a miniszterelnöki tisztségre. Mivel a parlamentben ismét nem jött ki a matematika az új kormány megalakításához, talán Kelemen Hunor lenne a megfelelő javaslat miniszterelnöknek. Politikus jól megérti magát a volt koalíció mindkét oldalával, ráadásul művelt, felkészült, komoly és munkabíró értelmiségi. A kormányainkban tisztséget betöltő magyar miniszterek pedig sosem vallottak szégyent, idézi Damian felvetését a Monitorról Cluj. "2027-ben indítsátok újra a vonatokat Kolozsvár és Kissebes között." Ezzel a felszólítással kezdődik a Pro Infrastruktúra Egyesület legfrissebb Facebook bejegyzése. A civil szervezet emlékeztet rá, hogy a Kolozsvár nagyváros

0: Radvasútvonalon 2024. január 8-án állították le teljesen a forgalmat a korszerűsítési munkálatok megkezdése miatt. Köszönhetően a PNRR-s nyomásnak a Kolozsvár és Kisebes közötti új vonal első 63 kilométerét 2027 elején át lehet adni a forgalomnak. Ezen a szakaszon ma 80%-on áll a kivitelezés. Csak szándékra és egy kevés bürokratikus munkára van szükség a Közlekedési Minisztérium és a Csefere részéről, hogy ismét a hegyvidéki lakosság szolgálatába állítsák, akik 1873 a dédapák óta meg vannak szokva vele, hogy a gőzőssel menjenek Kolozsvárra. Olvasható a bejegyzésben. A 2026. október 1-e és 15-e közötti időszakban is marad a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentése, jelentette be a pénzügyminisztérium. A csökkentés a 162/2026-os számú törvény által létrehozott, mechanizmusban előírt új, havonta kétszer esedékes értékelés eredményeként marad érvényben. A tárca tegnap este tette közzé a bejelentést. A minisztérium szerint az intézkedés az előző időszakban alkalmazott beavatkozást folytatja, és tükrözi az üzemanyagpiacon továbbra is fennálló nyomást. A mechanizmust a nemzetközi árak és a kvótárak alakulása alapján kalibrálják, azzal a céllal, hogy korlátozzák azok hatását a lakosságra és a gazdaságra. Áll a pénzügyminisztérium által közzétett hivatalos közleményben. A hétvégén ismét kerékpárosokkal telik meg Szilány-Sámson és a környező dombvidék. Ugyanis október 3-án rendezik meg a Fedez fel Szilány-Sámsont, Vlegyászakupa elnevezésű cross country hegyi kerékpáros eseményt, amelynek célja a sportolók megmérettetése, ugyanakkor Szilány-Sámson és Szilágyság természeti közösségi értékeinek bemutatása. A szervezők úgy alakították ki a versenyt, hogy a kezdőktől a tapasztaltabb kerékpárosokig mindenki megtalálhassa a számára megfelelő kihívást. A hosszú táv mintegy 54 kilométeres, a szintkülönbség pedig körülbelül 900 méter. Ez a teljes cross-country körpálya, amelynek elsősorban azoknak szól, akik komolyabb sportteljesítményre készülnek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 64 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 5 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír. Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz. Zsoltárok könyve 71. fejezetének 20. verse. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből. Péter második levele, 2. fejezetének 9. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoporttevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoporttevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: A következőkben mesekosár rovatunk következik, melyben Benedek Elek meséjét hallgatjuk meg, pontosabban a Napfája című mesét.
9: Mesekosár.
10: A napfája. Benedek Elek meséje. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy királyné. Ez a királyné halálos ágyán azt hagyta az urának, hogy csak annak adja a leányát, aki egy ágat hoz a napfájáról. De azt is megmondta, hogy azt az ágat csak félszemű ember hozhatja el. A király kisasszony, mikor az anyja meghalt, már nagy, eladó lány volt, s a király mindjárt ki is hirdette az egész országban, hogy csak jöjjenek a félszemű emberek, s induljanak a nap fája után, amelyik megtalálja, s ágat hoz róla, azé lesz a király kisasszony. Összegyűltek az országból mind a félszemű emberek, öregek, fiatalok, el is indultak a király parancsolatja szerint, be is jártak országot, világot, de egy sem talált a napfájához. Legtöbben elkóboroltak mindenfelé, nem is kerültek vissza. Akik meg visszakerültek, azoknak a király mind karóba húzatta a fejét. Az egész országban még csak egy félszemű legény volt, egy szegény özvegyasszony fia. Ezt, amíg lehetett, rejtegette az anyja, de erre is rátaláltak a király katonái, kihúzták a házából, vitték a király színe elé. Hát elindult a szegény legény is nagy búsan, ment, mendegélt hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön által, aztán egyszerre egy olyan magas hegynek ért a tetejére, hogy kalapjával szinte a csillagokat verte. Amint fölér a hegyre, látja, hogy ott fekszik egy sas, szárnya, lába el volt törve, nem tudott megmozdulni. Nézi, nézi a legény a madarat, megsajnálja, s gondolja magában, minek kínlódjék az a szegény madár, ő bizony agyonveri. Föl is kap egy követ, fejbe akarja dobni a madarat, de az megszólal. Ne üss agyon, te szegény legény, inkább adj ennem innom, hogy erőre kapjak, s bizony nem bánod meg a jóságodat. A legény mindjárt eldobta a követ, a kulacsából megitatta a madarat, a tarisznyájából megetette. Aztán szedett mindenféle csudafüveket, azoknak a levével megkenegette a sas szárnyát, lábát, s 2-3 nap sem telt belé, erőre kapott a sas, lábra állott, a szárnyát megcsattogtatta, hogy csak úgy zúgott belé a levegő. No te legény, mondotta a sas, jót étel helyében jót várj, meggyógyítottál, kívánj akármit, megteszem. Mondja a legény, hogy miben jár. Hiszen az Isten volt veled, hogy nem ütöttél agyon, mondotta a sas, mert úgy tudd meg, hogy én a napkirály madara vagyok, most is miatta esett a szerencsétlenségem. Megparancsolta, hogy raboljam el a felhő király leányát, de rajta kapott a felhő király, mikor éppen megragadtam a leányát, s úgy lecsapott az országából, hogy lábam, szárnyam eltörött. De visszamegyek másodszor is, mert addig a gazdám szeme elé nem kerülhetek, míg a felhő király lányát el nem raboltam. Hát csak gyere velem, ülj a hátamra, elviszlek felhő országba. Mikor odaérünk, aranyos kígyóvá változtatlak téged, s éppen amellett a fa mellett doblak le, ahol a király kisasszony szokott üldögélni. Ő majd bizonyosan utána szalad, én meg előröppenek a búvóhelyemről, fölkapom őt, fölkaplak téged is, s meg sem állunk a napkirály országáig. Úgy is tettek, ahogy a sas mondotta. Ráül a legény, a sas fölemelkedik, elrepül nagy szárnycsattogtatással, s egy szempillantás alatt megérkeznek a felhő országba, ott is a felhő király kertjébe. Hát a király kisasszony csak ugyan ott ült egy rengeteg nagy fa alatt. Visszafordul a sas, rálehel a legényre, s az abban a pillanatban aranyos kígyóvá változik, aztán csak lesiklik a sas hátáról be a felhő király kertjébe, s gyorsan elkereng a fa előtt. Meglátja a király kisasszony, elsikoltja magát nagy örömében, szalad a kígyó után, hogy megfogja, s mikor éppen a kert végéhez ért, a kerítés aljából előugrott a sas, felkapta a király kisasszonyt, fel az aranyos kígyót, s repült, mint a szél, még annál is sebesebben a napkirály országába. Mire odaért, az aranyos kígyóból ismét legény lett, s mikor meglátta a napkirály országát, a szeme szája tátva maradt a nagy csodálkozástól. Színarany palotában lakott a napkirály, gyémánt volt minden ablaka, fák, füvek, s minden, amit látott, arany s gyémánt vala. De bezzeg nem búsult a király kisasszony sem, mikor meglátta, hogy milyen szép országba hozta a sas. Hát még amikor meglátta a napkirályt, na, fölvezeti a napkirály a király kisasszonyt a palotába, s ment utána a sas is, s azzal a legény. Mondotta a sas. Felséges királyom, én elhozám neked a felhő király leányát, hanem enélkül a félszemű legény nélkül nem lettem volna képes. Ez a legény azért jött, hogy adj neki egy ágat a napfájából. Hogy ne adnék, mondta a király. Kimennek a kertbe, ott a napfájáról letör egy ágat a legény. De még olyat se látott világon való életében, arany volt a levele, gyémánt a virága. Azt mondta a sas. No, legény, vigyed az ágat. Tudd meg, hogy ezzel csak meg kell legyinteni a halottat, s egyszeribe feltámad. Elbúcsúzik a legény a sastól, megy haza nagy örömmel, viszi a királynak az ágat, s mondja, hogy milyen csuda ereje van annak. Hely, Istenem, örvendezett a király. Most már tudom, miért hagyta meg halálos ágyán a feleségem, hogy a nap fájáról ágat hozassak. Mindjárt mentek a temetőbe, kiásták a királyné koporsóját, s ím csak ugyan, amint szelíden meglegyintették az arcát az ággal, felnyitotta a szemét, elevenné vált, hétszerte szebb volt, mint annak előtte. De bezzeg volt öröm. Még aznap megtartották a lakodalmat, a király kisasszony felesége lett a félszemű legénynek, s ma is élnek, hogyha meg nem haltak.

Mesekosárovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most rejtett Kolozsvár sorozatunk 5. részében, a kolozsvári Gyöngyfalvi negyed történetével és jelenlegi helyzetével ismerkedhetünk meg Keresztesi Róbert wikipédista által, akivel Barabás Ábel beszélget.

0: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Barabás Ábel vagyok, és a Rejtett Kolozsvár című sorozatunk mai részében a Györgyfalvi negyedről lesz szó. A jelenlegi városnegyed jellegzetes arculata a 60-as években kezdett kialakulni a tömbházak építésével. Viszont ezt megelőzően számos esemény alakította a terület fejlődését a középkortól fogva. Ezt a folyamatot fogjuk végig kísérni napjainkig Keresztesi Róberttel, aki mint a Györgyfalvi negyed lakósa és a negyedről szóló Wikipédia szócikk szerzője kívülről-belülről tanulmányozta a témát. Robert, üdvözöllek itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit.
0: Legelőször arra szeretnék rákérdezni, hogy a Györgyfalvi negyed pontosan milyen területen fekszik, illetve miként lehetne ezt a területet behatárolni?
1: Most, hogy kiemeljük, hogy földrajzilag milyen területen fekszik, szerintem hasznos az, hogy elképzeljük, hogy milyen volt a város, tegyük fel egészen az 1600-as, 1700-as évekig, hogy fogták fel a városban lakó emberek ezt a részt, ami később a Györgyfalvi negyed lett. A lényeg az az, ugye, hogy volt a régi városmag, ami városfallal volt körülvéve, és vizuálisan is el lehet képzelni, tehát három irányba ugye voltak hóstátok. Ezek a hagyományos földészeknek voltak a lakónegyedeik, akik arra specializálódtak, hogy élelmet teremtsenek a városban lakó kézművesek, mesteremberek és értelmiségiek számára. Na most három ilyen hóstát létezett Kolozsvár mellett, a három főút mentén úgymond kifele. Ugye felfel a Tordai úton nem volt, mert ugye dombosvidék volt, és nem volt alkalmas az ilyesmire. Tehát volt egy a Monostor fele, volt egy, ami nagyon későig megmaradt, ugye szinte a napjainkig, ami a mostani Maröst negyed helyén van, és akkor volt a Hídelvi hóstát, ugye az megszűnt akkor, mikor megépítették az állomást, és kiépült. Már nem volt értelme egy olyan, hogy is mondjam, annyira drága parcellákon földészkedni, ahogy mondták a hóstátiak, és akkor paloták épültek oda. Na most, a mai Györgyfalvi negyednek a területe az nem volt része egyik hóstátnak sem, és ennek valószínűleg két oka van. Az egyik az, hogy távolabb esett, és a másik, hogy egy dombon fekszik ugye a mai Györgyfalvi negyed, és akkor ez annak idején egy határrésze volt Kolozsvárnak, amit úgy neveztek, hogy a Kövespad. Egy elég leíró név szerintem, annak idején el tudjuk képzelni, hogy a mai Honvéd utca, románul ugye Dorobáncilor területén, ahogy még ott voltak a hóstátiak és földészkedtek, akkor a kertjeik végében volt egy eléggé meredek magaslat. És akkor innen kapta a nevét ugye ez a része, ez a köves pad, és akkor a végül is, amit ma úgy ismerünk, hogy a Györgyfalvi negyed, az nagyjából a köves padon alakult ki. Ugye egy enyhe lejtő volt a kövespadnak a végén a tavak felé, amit régiesen úgy neveztek, hogy a város tója, és azt úgy ismerték, hogy a Bivajrét. Tehát úgymond a Bivajrétnek is egy része az amely Györgyfalvi negyed részén van. Na most, ahogy vannak ezek a határzónák, nincsenek teljesen elhatárolva. Ott, ahol van most a Közgazdászati Egyetem, és attól felfele, ahol van a legrégebbi része a 960-as években épült Györgyfalvi negyednek, az talán lenne a Bivajrét.
0: Ez a dombos határrész, amit leírtál, hogyan válik a város részévé? Milyen események hatására kezd kiépülni?
1: Egy nagyon-nagyon releváns irodalmi művet említenék, a Pilik Lászlónak a Városom évgyűrűi című könyvét. Ő egy szociológiai kutatást végzett végül is a 80-as években, kiment a városnegyedekbe, és interjúkat készített a legidősebb személyektől, és ezekből az elsődleges forrásokból próbálta összerakni a negyedeknek a történetét. És itt van említve ugye az első terjeszkedés a város fele. Ezt szerintem a régi kolozsváriak közül még elég sokan tudják, hogy a Szabokbássánál, a mai úgynevezett Csipárjú térnek a területén egy nyomornegyed volt, egy cigánysor, úgymond így is említették a szakirodalomba, vagy az akkori médiába nagyon sokat. És ez úgy néz ki, hogy már a 16. századtól elkezdett oda telepedni, tehát nagyon-nagyon kis parcellák voltak, és a városnak a szegényei lakták. Hasonló nyomornegyedek voltak még a Sáncaja, ugye a Felegvárnak a lejtőjén, a város fele, vagy a Monostori két víz közt, ami most is létezik, és a stadionon túl van, ki ismeri ezt a zónát, le van 5 kisebb keskeny utca, nagyon kicsi parcellákkal, és régi egyszobás, maximum kétszobás házakkal. Na, a mai Csipáryó térnek a helyén is ilyen volt. Tehát ez volt az első terjeszkedés arra felett, de mivel ugye a mai Csipáryó tértől egy kicsit arrább már mind a két irányban dombok kezdődnek, ugye a mai Konstantinbrunkus a Győrfalvi út fele is, és a mai Nikolai Titulescu ugye a Pata utca fele is már domb van, akkor eléggé későn telepedtek ide későbbi lakók. Na most ezt valamilyen szinten lehet követni, hogy volt a terjeszkedés ezekben az irányokban. Na most a legrégebbi térképinformációnk, ugye az az első katonai felmérés a Habsburg Birodalomból, ami a késő 1700-as éveknek a helyzetét mutatja. És ezen már jól látható Kolozsváron, hogy a Szabokbástya környékén a nyomornegyed már létezik a 700-as években, de a magyarok által ismert Pata utca és Győrfalvi út, ugye Nikolai Titulescu, illetve Konstantinbrunkus, az még a határ részeken megy keresztül, és termőföldek vannak. Viszont, amit érdemes megemlíteni, hogy a mai főútnak a formájával teljes mértékben megegyezik. Tehát ugyanazt az útvonalat követték ezek a földutak, amik a termőföldeken mentek át, ugye a Kövespadon és kifele Győrfalva fele, mint a mai nap. És érdekes módon a régi Szopori úttal, a mai Alexandru Vajdavoje volt, vagy ahogy mondták régebb, a Strada Csehoszlovácsiai, ugye, azzal is találkozott pont ugyanott, ahol most van a hármasnak a végállomása. Tehát ez a helyzet már annak idején megvolt ebben a felállásban, csak még nem volt kiépítve, csak földutakról beszélünk végül is. Na most viszont, hogyha megnézzük a második katonai felmérést, ugye az 1800-as évek közepéről, akkor már lehet látni a mai Győrfali negyednek a magjait, elvetve. Észrevehető, hogy a Pata utcának és a Győrfalvi útnak a legesleg elején kiépültek az első házak. És még egy mellékutca is már kialakult, annak idején Hegedűs utcának vagy Szondi utcának nevezték, ez a mai Anatol France. Tehát ez volt az első terjeszkedés ebbe az irányba, de egészen a 20. század elejéig végül is a Kövespad nagyrészt egy határzóna volt termőföldekkel.
0: Milyen jellegű populáció költözik be a kialakulóban lévő utcákba és a terjedő városrészbe?
1: A Bábes-Bolyai Egyetemről Bartos Elekes Zsombor tanár úrnak van egy nagyon jó platformja, ahol szintén digitalizált és georeferenciált térképeket lehet megtalálni, de most már ezek kolozsvári térképek, konkrétan célzottan kolozsvári térképek, és itt találtam egy nagyon-nagyon érdekes forrást, a Csányi Gusztáv által készített 1917-es kataszteri térkép. Nagyon-nagyon szépen be van rajzolva az összes épület, meg lehet nézni a parceláknak a méretét, és ebből arra a következményre lehet jutni, és ez nem csak a úgymond a térkép alapján, hanem ez ugye az előbb említett Városom évgyűrűi kötetben is le van írva, hogy nagyjából valóban munkások és iparosok költöztek ide. Igazából azért alakultak ki ezek a negyedek, mert szükség volt egy újfajta életmódra. Mivel kialakult egy új kategória a társadalomba, ugye hagyományosan csak a földészek voltak, és a mesteremberek, és az értelmiségi személyek, de most már, mivel kialakultak a nagyobb manufaktúrák, a gyárak, a vasutas közösség, akkor létrejöttek sokkal, de sokkal kisebb parcellák, ugye, mert már nem volt szükséges mindenkinek földet művelni, és akkor egy aránylag kis téren nagyon sok család elfért, és akkor kisebb udvaras házakban laktak ezek az újabb gyármunkások, akik már fizetésből éltek, és nem fülművelésből, és így alakult ki úgymond ennek a zónának a jellegzetes struktúrája. Persze már 1917-re, amikor Csányi Gusztáv ezt a kataszteri térképet megrajzolta, akkor már szinte központi zónának számított, tehát már megjelentek, és hogyha elindulunk ugye felfele, még mai nap is a Győrfalvi úton, ugye Konstantinbrunkus, akkor már lehet látni, hogy vannak akár emeletes házak, vannak szecessziós stílusú paloták, tehát egy kicsit előkelőbb középosztályszerű populáció is költözött ide, de nem kellett sokkal távolabb menni. Már 17-ben a kataszteri térképen ki van alakulva két párhuzamos utca a Pata utcával, ugye most kelet fele megyünk, Szántó utca és a Munkás utca, és még a neveik is nagyon jól leírják, hogy ki lakott ott, tehát nagyon-nagyon kicsi parcellákról van szó, nagyon sok ház egymás mellett, és értelemszerűen itt munkások laktak annak idején, és úgy szintén a Pata utcán. Tehát ez a városiasodás, ez mondjuk a nem távol álló tisztviselőtelep, ugye a mai Andri Muresanu hatására valamennyire a Győrfalvi úton látszik, kicsit felsőbb középosztályú réteg költözött oda, de legalábbis az első világháború előtt a Pata utca és a vele párhuzamos utcákon nagyrészt inkább munkások laktak. Egy-egy nagyobb terület van, ahol hostátiak laktak, és még mai nap is meg lehet nézni, hogy még olyan jellegzetesen hostátias stílusúak is a házak ezeken a nagyobb területeken, de kevés van, meglehetősen kevés van belőlük, és főleg a Kövespad utca környékén.
0: Szóval itt is, akár a város többi részében, a különböző területekre azonos társadalmi rétegből származó, vagy hasonló foglalkozást űző személyek költöztek be.
1: Igen. Valóban így ahogy megnézzük, most már egy kicsit haladhatunk a későbbiekre. Nagyon érdekes, ahogy konkrétan a városom évgyűrűiben le van írva, hogy mielőtt ugye lett volna a Ceausescu regimnek a település rendezése, akkor konkrétan lehetett látni az évgyűrűket. Ugye a legszegényebb réteg az belül lakott, és ők voltak a legrégebbi kategória, akik már úgy néz ki, hogy már a 600-as évektől ott éltek a városnak a peremén, és aztán kiebb költözött az előkelőbb réteg. Ugye pont az úgymond cigánysor felett a századfordulón, ugye amikor a 900-as évek elkezdődtek, egy nagy faiskola volt, és annak a területére épült ki ez a tisztviselőtelep, ami értelemszerűen az egyik legelőkelőbb negyede volt a városnak, és utána, amint említettem, ugye főleg a Pata utca irányába, és a vele párhuzamos utcákon ezek a kisebb parcellák voltak, ahol munkások laktak. Na most ezek a kisebb parcellák, ezek soha nem tudtak továbbfejlődni. Annyira kis parcellák voltak, hogy nem volt alkalmas egy nagyobb rezidenciát építeni rájuk, tehát ugye a 20-as, 30-as és egészen a 40-es évekig kiterjedt a város ugye a Méhes utca irányába, mai Septimio Albini, ott már viszont megint előkelőbb házak voltak, tehát az új középosztály, aki a 30-as években felkerekedett, ők építettek, és persze nagyobb parcellákra is, és egészen a 40-es évekig a régi Borháncsi útig terjedt ki a város, amit most úgy hívnak, hogy Liviu Rebreanu, meg a Besterce utca, Strada Bistrice. Ugye a 40-es években a kataszteri térképeken még nem voltak meg azok a hostáti házak, amik most, mai nap láthatók a Besterce utcán érdekes módon, tehát azok később épültek.
0: Most már a 40-50-es években járunk tehát. A város egyre jobban terjed ebbe az irányba. Mikor és hogyan alakul ki a Györgyfalvi negyed mai arculata a tömbházakkal?
1: Én úgy tudom, most egy kicsit más forrásokra hivatkozva, ugye a Györgyfalvi negyednek az építészei, most egy, ugye Augustin Preszekán volt a főépítész, de ő sajnos elég korán elhunyt, tehát nem hagyott maga után irodalmat nagyon, de viszont volt egy másik építész, aki dolgozott a Györgyfalvi negyeden, és egy elég idős személy, de még mindig él, úgy hívják, hogy Vasile Mitrea, és számtalan különböző cikkben és könyvben leírta, amit tudott, és nagyon-nagyon szakszerűen, tehát építészeti és urbanisztikai szempontból, tehát nem feltétlenül olyan irodalom, amit a közönség fele nyitott, nem egy ismeretterjesztő irodalom, hanem konkrétan a szakmabelieknek van célozva, de persze innen is sok releváns információt lehet meríteni. De a lényeg a következő volt, hogyha ugye emlékezünk a Bivajrétre, amit említettem korábban. Először a városrendezés az ott történt, ugye az addigi kiterjedt város, ugye az 50-es évekről van szó, peremén, tehát ott, ahol még nem volt kiépítve, a Kövespadnak a legtávolabbra nyúló nyúlványán keletre, és ott épült az általunk ismert hagyományos, régi Györgyfalvi negyed, ami úgymond egyféleképpen egy különlegessége Kolozsvárnak, mert ugye annak idején még nagyobb volt a szovjet hatás a Romániára, és akkor egy Szovjetunióban működő modellt használtak a negyed építésére. Ez a mikronegyed, úgymond, vagy az itteni használatban inkább mikrorajonnak nevezik. És itt az volt az elképzelés, hogy egy olyan negyedet építsenek, ahol egy jó része a megélhetésnek történik. Tehát nem csak úgymond lakásra volt alkalmas ez a negyed, hanem mindenféle különböző szolgáltatások is jelen voltak itt. Most értelemszerűen az ipari produkció az nem a negyedben volt, de ugye Kolozsváron a Györfalvi negyedben 4 mikrorajon épült, és mindegyiknek megvolt a saját óvodája, saját iskolája, saját bevásárlóközpontja, az itteni szóhasználatban komplexnek nevezték, ugye. Ezt a mai nap is ismerik az emberek, ugye például a 2-es mikrorajonnak a Merkur, ugye a komplexje, a 3-as mikrorajonnak meg a Hermes. Az 1-es mikrorajonnak ugye már lebontották, nem tudom pontosan mi volt a hivatalos neve, de a negyedben úgy mondtuk neki, hogy Piulica, tehát a Piulica volt az első mikrorajonnak a komplexe. És azért van egy ilyen jellegzetes struktúrája annak a zónának, mert úgy volt elképzelve, hogy megélhető legyen a negyed. Ugye aránylag távol építették egymástól az épületeket, parkosították, játszótereket, sétálóutakat hoztak létre, hogy a populáció meg tudjon nyilvánulni a negyedben is, és valamilyen szinten közösséget is építsenek. Ezeket az elveket ugye most a Szovjetunióban, mivel nagyon-nagyon sok hely van, ezt így könnyen lehetett alkalmazni, de ezeket az elveket itt később Kolozsváron nagyon nem alkalmazták, és akkor ezért maradt ugye a Györfalvi negyed különleges, mert ezt a mikrorajon struktúrát alkalmazták. Na most, megépült ugye a mikrorajon, ami körülbelül 30 ezer embernek biztosított lakhelyet, és akkor innen kezdődtek a problémák, mert ugye a Pata utcán kellett hozzáférjenek a központhoz. És a Pata utca az nem volt alkalmas egy ilyen forgalmat fenntartani, ugye az autóbusz, a trolibusz egy kétsávos úton kellett menjen, amit ugye leaszfaltoztak, megemeltek, de a régi omladozó házak azok már, a járda már az ablaknál volt, ahogy megemelték és próbálták rendszerezni a helyet, tehát nem volt alkalmas az új populációnak egy rendes hozzáférést biztosítani a város irányába. És persze, ugye később a Ceausescu rendszerben utána volt egy ilyen elképzelés is, ugye ezt falun is próbálták alkalmazni, hogy az embereket megmozgassák, valahogy a gyökereiktől eltávolítsák őket, és akkor azokat a hagyományos közösségeket igyekeztek felszámolni, és persze alátámasztották ezt a dolgot hatékonysággal, ugye, hogy sokkal több ember lakhat ezen a területen, sokkal több mindenkinek tudunk biztosítani megélhetőséget, és a többi, és a többi, és a többi. És akkor így, a 80-as évek végén elkezdődött úgymond a Györfalvi negyednek az új fázisának az építése, ami nagyrészt a Pata utcán történt, és akkor tűntek el a kisebb parcellák.
0: Említetted, hogy az első tömbházakat a 60-as években kezdték el építeni, és így alakult ki a mai napig ismeretes Györgyfalvi negyednek a képe. Miért pont Györgyfalvi negyednek nevezik, illetve mióta beszélhetünk konkrétan egy negyedről?
1: Konkrétan a Györfalvi negyed név, mint Cartier-Roll Georgien, az akkor született, amikor megépítették ugye a 4 mikrorajont. Van egy fénykép is, ugye még építik a tömbházakat, és volt egy nagy kapu kitéve, és szinte ceremoniálisan meg volt hirdetve, hogy ez a Cartier-Roll Georgien. Na most a név választás az úgy eléggé egyszerű. Végül is, ugye mivel van a Kolozsvár határában levő falu, ugye Györfalva. Ennek az eredeti román neve, ugye egészen a 20-as évekig, ameddig volt a település névrendezés, az a magyar névnek volt a fonetikus átvétele, tehát Gyurfalő, ugye, még a egyes régi kolozsváriak még használják ezt az elnevezést, és utána lett Györgény, ugye ez egy elrománosított név, de ugyancsak a Györgyből származik, ami az eredeti neve a falunak, és ugye annak idején a Györfalvi út, ugye a román elnevezésbe is átöröklöttek a régi magyar nevek, ugye a Pata utca volt a Strada Pata annak idején, és a Györfalvi út volt a Strada Györgény, akkor valószínűleg egy elég természetes választás volt, hogy ugye a negyedet is a Györfalváról nevezzék el, és akkor így jött létre, hogy Györfalvi negyed, ugye Cartier-Roll Györgény a 20-as években kitalált hivatalos településnév alapján. És akkor kezdődött úgymond negyedként meghatározódni.
0: És ezekben az újon épített tömbházakba milyen lakosok költöztek be? Milyen jellegű volt a Györgyfalvi negyed lakossága eredetileg?
1: Amit így érdekességként el tudok mondani, és ezt ugye valahogy személyes tapasztalatból is elmondom, hogy az eredeti lakók azok nagyjából inkább az akkori kolozsvári családoknak a fiatal házaspárjai voltak. Tehát nagyjából akik, mit tudom én, 25 és 35 év között voltak. Ezért, aki ismeri a negyedet, még meg lehet figyelni, hogy még mai nap is élnek az eredeti lakók közül. Elég sokan igazából. Tehát nagyrészt a helyiek voltak. Ugye szó van arról, ugye, hogy az ország mindenfeléből ugye az erdélyi városokban annak idején betelepítettek lakosokat, és persze ez valóban így volt. Jöttek ugye munkások a környező falvakba is, de egy nagyon nagy számban a helyi lakosságból a fiatal családok tudtak itt lakást kapni az államtól, úgymond bérbe, szimbolikusan.
0: És milyen lehetett akkoriban ezekben a tömbházakban lakni? Hogyan lehetne elképzelni az ott lakók hétköznapjait?
1: Milyen lehetett lakni? Hát egyrészt, amiből tudok meríteni, az a kollektív emlékezet, amit ugye hallottam. Én magam is a Györgyfalvi negyednek vagyok a leszármazottja. És amit még tudok forrásként használni, azok a régi fényképek, amiből számtalan van. Annyit tudok mondani, hogy annak idején a Györgyfalvi negyedben így a mindennapi élet az sokkal, de sokkal szellősebb volt, mint most. Ugye az eredeti fényképeken, ugye, mivel egy teljesen kopár domboldalra épültek ezek a mikrorajonok végül is, akkor amit manapság ismerünk, ugye, hogy öreg fák vannak, parkok, játszóterek, ezek egyáltalán nem léteztek, tehát úgymond a tömbházak között át lehetett látni az ürességen. Nem volt meg még ez a parkosítás, persze a legrégebbi fényképeken ott vannak a mai fáknak a csemetéi, úgymond, tehát az ugye az tudatosan volt kialakítva. Szellősebb volt abból a szempontból is, hogy nem voltak ott a későbbi építmények, amik valamennyire mégis jelen vannak, még a mikrorajonok területén is. Ugye nem úgy történt, mint a Dónát negyedben, a Grigorescu-ban, ugye, hogy megépítettek ott is egy mikrorajonszerű negyedet, és utána később kihasználva a meglévő tömbházak közötti üres területet, még újabb tömbházakat hoztak fel, és bezsúfolták a negyedet. Ugye nem tartották meg az eredeti építészek által szánt kondíciókat. Ugye értelemszerűen nem volt annyi forgalom se, az akkor biztosított parkoló lehetőségek azok elegendők voltak a lakosság számára, és ugye még nem voltak megépülve a garázs rengetegek, amiket most nagyjából eltüntettek, de ugye ez volt a jellemző a 90-es években, hogy szinte bármilyen használható sík területet beépítettek garázsokkal, ez is elvett úgymond az eredeti szándékból, ugye nem volt már olyan szellős, mint ahogy elképzelték az eredeti építészek. Na most, ami még nagyon-nagyon fontos információ, ugye, hogy úgy volt az egész elképzelve, hogy annak érdekében, hogy hozzáférjenek közszolgáltatásokhoz az emberek, nem kellett csak egy pár száz métert járjanak. Sok esetben meglehetősen elegáns parkosított utcákon mellesleg, és akkor ugye az óvodák nagyon közel voltak, ugye minden mikrorajonnak megvolt a sajátja, az iskolák nagyon közel voltak, tehát a gyerekeket nem kellett távol vinni egyáltalán. A kettes mikrorajonban volt orvosi rendelő is, ez is hagyományos, úgymond a mikrorajonnak a definíciójában, meg persze a komplexek, amiben nem csak a bevásárlóközpont volt, hanem ugye ott volt a fodrász, borbé, meg ami releváns volt, ugye, hogy vendéglő. Vendéglő volt a komplexben, ugye lehetett még akár eseményeket is tartani, én úgy tudom, hogy esküvők is voltak annak idején a komplexben. Úgy érzem, hogy mindenféleképpen azzal, hogy olyan sok zöldövezet épült, és olyan sok lehetőség volt kint a szabadban időt tölteni, valóban elérték az építészek a célt, és közösség alakult ki. Én emlékszem jól, hogy a régebbi generációk úgy egészen jól ismerték egymást, ugye a negyedben, ezt megint ugye nem lehet feltétlenül felmérni tudományosan, ezt személyes tapasztalatból tudom inkább elmondani, hogy milyen volt, vagy milyen lehetett az élet.
0: A közösség jellege az úgy tudom, hogy mai napig megmaradt, hiszen úgy tudom, hogy vannak ilyen Facebook csoportok is, ahol a Györgyfalvi negyed lakói, vagy legalábbis volt lakói osztanak meg emlékeket, ugye, vagy írásban, vagy fényképek formájában, és ez különlegesnek tűnik, mivel, ahogy mondtad, ugye ez a negyed, ez így területileg elég tág, elég nehezen meghatározható, mégis úgy látszik, hogy valami egységes kialakult, ami összetartja az embereket.
1: Igen, ez valóban úgy van. Igazából meg kell mondjam, hogy ez a Facebook csoport egy eléggé erőteljes faktor volt abban, hogy elinduljak ezen az úton, hogy valamilyen szinten foglalkozzak a negyednek vagy a negyedeknek a históriájával, mivel nagyon sok régi fénykép volt ide megosztva, és az emberek ugye visszaemlékeztek, kommentekbe beszélgettek, leírták, hogy milyen volt, tehát valóban mind mai napig, sőt, meg kell mondjam, hogy van egy egész nosztalgia közösség, úgymond, van egy identitás a helynek, ami nem tudom, nem ismerem annyira más negyedeknek a közösséget, nem tudom, hogyha ennyire jellemző.
0: Az utóbbi két évtized változásai milyen hatással voltak a negyedre?
1: Ami változott, hogy eltűnt a külvárosias jellege, most már nincs külvárosias hangulata, elég nagy forgalom van a negyedben, ugye a Bivajrétnek a régen szinte üres, ugye egy nagy parkoló volt, ott van az Université, a Tineretului Hotel, és annak volt a parkolója, oda beépült ugye a Julius Mall, tehát óriási forgalmat hozva a zónába. Ez meglehetősen elvette a külvárosias jellegét, kicsit fentebb ugye oda is épültek új tömbházak, ilyen új jellegű rezidenszek, tehát egy eléggé nagy populáció került ugye a negyednek a peremére, és amit régebb ugye az Eperjes terének neveztek, ahol a hármasnak a végállomásától lefele, ugye van egy kisebb lejtő, és ott van a trolibuszoknak a garázsa, azon túl is ugye már kialakult egy új szopornegyed, tehát a régi külvárosias jellege, ugye még egészen a 90-es években lehetett látni hostátiakat szekérrel áthaladni a negyeden, vagy ott volt az öreg Moszni, ugye pont a Tóköznegyed és a Györfaj negyed peremén lakott, aki még a teheneivel járkált ott, ahol van a Julius Mall, ez teljesen eltűnt ez a külvárosias jelleg, de viszont maga a negyednek a szívében megmaradt mindenképp ez a valamilyen szinten ez a szellősége, most ki lehet menni és élvezni a zöldövezetet, ugye ez egyre nagyobb probléma szerintem globálisan, így most az új urbanizáció a Romániában, ugye, na megnézzük itt Kolozsvárnak a példáját is, a régi negyedektől kinnebb épült negyedekbe szinte hiányzik teljesen a zöldövezet, ez ugye nem jellemző a Györfali negyedre, tehát mindenképp úgymond, ugye maga a Györfali negyed az fizikailag nem mozdult meg, de beljebb került, közelebb került a városközponthoz, ahogy fejlődött a város. Minden esetre.
0: Kedves hallgatók, a Györgyfalvi negyed történetét hallhatták Keresztesi Róbert tolmácsolásában. Az elmondottak alapján tudhatjuk, hogy egy különleges urbanisztikai jelenségről van szó, mely részben egy szovjet mintán alapszik, és amely jelentős mértékben őrizte meg eredeti jellegét az évtizedek során. Ezáltal napjainkban is kellemes lakóhelyet és városi környezetet biztosít lakói számára. Ezzel a Rejtett Kolozsvár műsorunk végéhez érkeztünk. Én Barabás Ábel vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes napot kívánok!

Az elmúlt percekben a mai rejtett Kolozsvár rovatunkban a Gyöngyfalvi negyed történetével és jelenlegi helyzetével ismerkedhettünk meg Keresztesi Róbert wikipédista által, akivel Barabás Ábel beszélgetett. Jövő héten ugyanekkor a hatodik része jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is.

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat csütörtök déli magazinműsorunk utolsó órájában. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ru honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendit hallják.

Adásunk utolsó órájában hamarosan híreket mondok, utána versrovatunkba várom Önöket. 14 óra 30 perccel pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mádli András, a rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom tehát Önöket az utolsó órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: A pontos idő 2 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. Nikus Ortán szerint a tét az, hogy sikerül-e tudás alapú társadalommá válnunk. Alig indult el, akadozik a platform. Nem bírságolják a tollró útdíjat kifizetni nem tudókat. Idősek világnapja. Egyre tovább élünk. A munkahelyeket és az egészségügyet is ehhez kell igazítani. A hétvégén kerékpáron fedezhetik fel Szilágy Sámson dombvidékét. Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Romániának tudásalapú társadalommá kell válnia, amelyben a döntések és a közéleti viták tudományos tényeken és szakértelmen alapulnak, jelentette ki Nikus Ordán államfő a Bukaresti Egyetem mai tanévnyitő ünnepségén. Az elnök szerint a következő időszak egyik legfontosabb kérdése, hogy sikerül-e olyan társadalmat teremteni, amelyben az emberek az egészségükkel kapcsolatos döntéseiket, az orvostudomány eredményeire, a múlthoz való viszonyulásukat pedig a történettudomány kutatásaira alapozzák. Nikus Ordán arra kérte az oktatókat és a kutatókat, hogy szakterületük képviselőiként az egyetemi közegen kívül a közéleti viták szinterein és a közösségi oldalakon is legyenek jelen. Ha mellőzzük azokat a felületeket, amelyeken a társadalom jelen van, például a TikTokot, amelyet 9 millió romániai használ, akkor két párhuzamos valóság alakul ki. Így olyan emberek befolyásolhatják a társadalom irányát, akik nem rendelkeznek például történelmi vagy pénzügyi ismeretekkel, fogalmazott az államfő. Október 1-től élesben működik a Tollró platform. Ettől az időponttól az úthasználati matricát, az útvonaljegyet és a Tollró útdíjat kizárólag az új útdíj fizetési rendszeren keresztül lehet megvásárolni. Csak hogy a rendszer döcög, fennakadások jelentkeztek, és sokan nem tudnak vásárolni. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság ma közölte, hogy nem bírságolják meg azokat, akik az október 1-től beüzemelt platform műszaki hibái miatt nem tudták kifizetni a Tollró útdíjat, írja az Agile Press. A tájékoztatásban hangsúlyozták, hogy a szankciók alóli mentesség a platform műszaki hibáinak elhárításáig tart. Az érintett időszakra eső útdíjat utólag a rendelkezésre áll.

0: álló adatok alapján állapítják meg, többletköltség nélkül, tették hozzá. Október 1-e. Az idősek nemzetközi napja a globális előregedés példátlan kihívásaira és lehetőségeire irányítja rá a figyelmet. A 60 év felettiek száma 1980 óta megháromszorozódott, és mára a 760 milliót is túlhaladta. 2050-re pedig úgy becsülik, eléri az 1,6 milliárdot. Éppen ezért az ENSZ 2026-ban a szociális védőrendszerek fenntartható újragondolását és az időskorúak jogi elismerését sürgeti. Ezt a világnapot, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlése 1990. december 14-én a 45/106-os számú határozat alapján hirdetett meg, 1982-ben kezdeményezték. Akkor dolgozták ki az idősek megsegítésére vonatkozó nemzetközi cselekvési tervet, amelyet az időskorról szóló világkonferencia fogadott el, és az ENSZ közgyűlése hagyott jóvá. Írja az UN.org, idézi pedig az Agile Press. A hétvégén ismét kerékpárosokkal telik meg Szilány Sámson és a környező dombvidék. Ugyanis október 3-án rendezik meg a Fedezd fel Szilágy Sámsont, Vlegyászakupa elnevezésű cross country hegyi kerékpáros eseményt, amelynek célja a sportolók megmérettetése, ugyanakkor Szilágy Sámson és Szilágyság természeti közösségi értékeinek bemutatása. A szervezők úgy alakították ki a versenyt, hogy a kezdőktől a tapasztaltabb kerékpárosokig mindenki megtalálhassa a számára megfelelő kihívást. A hosszú táv mintegy 54 kilométeres, a szintkülönbség pedig körülbelül 900 méter. Ez a teljes cross-country körpálya, amelynek elsősorban azoknak szól, akik komolyabb sportteljesítményre készülnek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,27 bani, 1 amerikai dollár 4,64 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 5 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreink, ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla, Andrea, a Tóvidéki Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír! Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz. Zsoltárok könyve 71. fejezetének 20. verse. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből. Péter 2. levele, 2. fejezetének 9. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
5: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De egy

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus postacímre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Most versrovatunk következik, melyben Reményik Sándor Haszánba vette című költeménye csendül fel.

Reményik Sándor, ha számba vetted. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot. Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk, mert végtelen a vétkeinknek száma, s talán nem az a legölőbb csapás, mit sújt az öklünk tudva odaszámba. A legsikoltóbb sebb talán nem az, mit oszt a kardunk nyílt lovagi tornán, s talán az se, mit suttogva hát mögött ejtünk kajánul, titkon és orozván. A legsikoltóbb, legégőbb sebek egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet, mely indult jó akarat ösvényén, és öntudatlan gúnyba tévedett. A legszörnyűbb lavinák úgy lehet, indulnak egy elejtett szónyomán, mit elhallgatni véltük, nincs miért, s mit elhallgatni jobb lett volna tán. S mikor egy gyötrődő szív úgy eped egy szónkért, mely meg tudná váltani, s virágos kertből sivataggá lesz, mert azt az igét nem mondottuk ki. Mert elnéztünk a ködös messzeségbe, a léptünk rajta döngve áthaladt. Semmit se tettünk, csak nem vettük észre, és eltapostuk, mint egy bogarat. Ó, végtelen a vétkeinknek száma! Mi álomroncsba, tört reménybe járunk, pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, szüntelen egy virágot tör le lábunk. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért, még mondj el egy pár mi atyánkot.

Lassan csütörtök déli adásunk a végéhez érkezett, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel, 18 órakor istentisztelete sugárzunk, utána pedig krédó hitépítő és versrovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket is. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, amely ma Pierre Corneille, francia drámaírótól származik, és így szól. Mit másnapra hagyunk, félig már elveszett. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: egészség, politika, istenség.
1: Pénzre konvertált betegség.
0: Környezet, politika, istenség.
1: Katasztrofális reménység.
0: Biztonság, politika, istenség.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Híreink először címszavakban. Román javaslat az államfőnek. Kelemen Hunor ideális jelölt lenne a miniszterelnöki tisztségre. Ekkor indulhat újra a vasúti forgalom Kolozsvár és Nagyvárad között. Marad a gázolaj jövedéki adójának csökkentése. A hétvégén kerékpáron fedezhetik fel Szilágy Sámson dombvidékét. Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az egyik legnagyobb romániai gyógyszergyártó, a Kolozsvári Terápia vezérigazgatója, Dragos Damian javaslata fordult az államfőhöz a politikai patthelyzet és az új kormány megalakításának nehézségei közepette. A cégvezető hangsúlyozza, hogy politikai kívülállóként egy naív erdélyi szemszögéből nézi az eseményeket, és a parlamenti többség kialakításának újabb kudarcára reagálva felveti. Kelemen Hunor ideális jelölt lehetne a miniszterelnöki tisztségre. Mivel a parlamentben ismét nem jött ki a matematika az új kormány megalakításához, talán Kelemen Hunor lenne a megfelelő javaslat miniszterelnöknek. Politikus jól megérti magát a volt koalíció mindkét oldalával, ráadásul művelt, felkészült, komoly és munkabíró értelmiségi. A kormányainkban tisztséget betöltő magyar miniszterek pedig sosem vallottak szégyent, idézi Damian felvetését a Monitorról Cluj. "2027-ben indítsátok újra a vonatokat Kolozsvár és Kissebes között." Ezzel a felszólítással kezdődik a Pro Infrastruktúra Egyesület legfrissebb Facebook bejegyzése. A civil szervezet emlékeztet rá, hogy a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonalon 2024. január 8-án állították le teljesen a forgalmat a korszerűsítési munkálatok megkezdése miatt. Köszönhetően a PNRR-s nyomásnak a Kolozsvár és Kissebes közötti új vonal első 63 kilométerét 2027 elején át lehet adni a forgalomnak. Ezen a szakaszon ma 80%-on áll a kivitelezés. Csak szándékra és egy kevés bürokratikus munkára van szükség a Közlekedési Minisztérium és a Csefere részéről, hogy ismét a hegyvidéki lakosság szolgálatába állítsák, akik 1873 a dédapák óta meg vannak szokva vele, hogy a gőzőssel menjenek Kolozsvárra. Olvasható a bejegyzésben. A 2026. október 1-e és 15-e közötti időszakban is marad a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentése, jelentette be a pénzügyminisztérium. A csökkentés a 162/2026-os számú törvény által létrehozott, mechanizmusban előírt új, havonta kétszer esedékes értékelés eredményeként marad érvényben. A tárca tegnap este tette közzé a bejelentést. A minisztérium szerint az intézkedés az előző időszakban alkalmazott beavatkozást folytatja, és tükrözi az üzemanyagpiacon továbbra is fennálló nyomást. A mechanizmust a nemzetközi árak és a kvótárak alakulása alapján kalibrálják, azzal a céllal, hogy korlátozzák azok hatását a lakosságra és a gazdaságra. Áll a pénzügyminisztérium által közzétett hivatalos közleményben. A hétvégén ismét kerékpárosokkal telik meg Szilágy Sámson és a környező dombvidék, ugyanis október 3-án rendezik meg a Fedezd fel Szilágy Sámsont, Vlegyásza Kupa elnevezésű Cross Country hegyi kerékpáros eseményt, amelynek célja a sportolók megmérettetése, ugyanakkor Szilágy Sámson és Szilágyság természeti közösségi értékeinek bemutatása. A szervezők úgy alakították ki a versenyt, hogy a kezdőktől a tapasztaltabb kerékpárosokig mindenki megtalálhassa a számára megfelelő kihívást. A hosszú táv mintegy 54 kilométeres, a szintkülönbség pedig körülbelül 900 méter. Ez a teljes cross-country körpálya, amelynek elsősorban azoknak szól, akik komolyabb sporteljesítményre készülnek.

0: A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 64 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 5 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreink ez az Ecsel Pressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla, Andrea, a Tóvidéki Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír. Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz. Zsoltárok könyve 71. fejezetének 20. verse. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből. Péter második levele, 2. fejezetének 9. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az erdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoport tevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoport tevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 5 év kihagyás után ismét találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók.
9: 2021-ben volt az utolsó ilyen találkozónk, aztán 2022-ben kirobbant a háború Ukrajnában, és mivel ennek a találkozónak alapvető célja az, hogy a Kárpát-medencében dolgozó református újságírókat hozza össze, és ennek objektív okai voltak, hogy miért nem lehetséges, azért úgy döntöttünk, hogy akkor nem szervezzük meg. Aztán annyi feladat tornyosult az egyház kommunikációs osztálya előtt, hogy folyamatosan tolódott ennek a megszervezése, míg végül tavaly év végén úgy döntöttünk, hogy nem halogatjuk tovább, és újra megszervezzük ezt a találkozót.
8: Új lelkipásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek.
10: Még most az ismerkedés fázisában vagyunk, hiszen hivatalosan papírforma szerint július 1-jével született meg a kirendelésem a gyakorlatban, mire azért ténylegesen beköltöztünk, az inkább ilyen július közepe, vége fele volt már, úgyhogy még azért masszívan az ismerkedés fázisában vagyunk, de úgy érzem, hogy van helyünk, mert egyre több testvérnek tudom már a nevét, egyre több ember már megismer az utcán, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy már kezdem azt érezni, hogy lassan itthon vagyunk.
8: Egy élő gyülekezet titka, mindenkit a maga nyelvé megszólítani.
11: Jó helyzetben vagyunk, mivel Árkos nagyon közel van Szentgyörgyhöz, és egy nagyon élő és fejlődő gyülekezet, ami azt jelenti, hogy sok a beköltözött, sokan jönnek a gyülekezetünkben, így nem egy kihaló gyülekezet, hanem fiatalodik. Tehát egyre többen is többen vagyunk látva a számokat évről évre.
8: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. kárpátalja. 5 év kihagyás után ismét találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók, ezúttal Balatonföldváron. A találkozó szakmai előadásai a vallás médiabeli megjelenésével, a közösségi média és a mesterséges intelligencia keresztény újságírásra gyakorolt hatásával is foglalkoztak. A program végén pedig a résztvevők a református sajtó jelenlegi helyzetéről és a jövő kihívásairól beszélgettek. A szakmai találkozó jelentőségéről, az együttműködés lehetőségeiről és a református kommunikáció előtt álló feladatokról Somorjai Balást, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának kommunikációs osztályának vezetőjét kérdeztük. A riporter Birta Zoltán.
5: 5 év után újra megszervezték a Kárpát-medencei református médiában dolgozók találkozóját. Rengeteg közösségi térnek képviselő jelentek meg egy helyen. Több napon keresztül együtt gondolkoztak Balatonszárszón. Kinek mesélnek a hátteréről és a kihagyásnak a legfőbb problémáiról?
9: 2021-ben volt az utolsó ilyen találkozónk, aztán 2022-ben kirobbant a háború Ukrajnában, és mivel ennek a találkozónak alapvető célja az, hogy a Kárpát-medencében dolgozó református újságírókat hozza össze, és ennek objektív okai voltak, hogy miért nem lehetséges, azért úgy döntöttünk, hogy akkor nem szervezzük meg. Aztán annyi feladat tornyosult az egyház kommunikációs osztálya előtt, hogy folyamatosan tolódott ennek a megszervezése, míg végül tavaly év végén úgy döntöttünk, hogy nem halogatjuk tovább, és újra megszervezzük ezt a találkozót. Abszolút érezhető volt az ínség iránta, a résztvevők számában is megmutatkozott, hogy van rá igény, és az érdeklődés az, azt gondolom, hogy a várakozásainkat is felülmúlta.
5: Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen konferenciát, mik voltak a legfontosabb céljai?
9: A legfontosabb célja az, hát ha egyetlen egy célt kéne kiemelnem, nem menne, mert hogy többes a cél. Egyrészt az, hogy találkozási pontként működjön. Összehozza, személyesen összehozza azokat az embereket, akikkel csak telefonon vagy csak e-mailben kommunikálunk egymással. Több ilyen találkozás is volt egyébként. Többször elhangzott a konferencia alatt, hogy igen, tudom, leveleztünk már, igen, tudom, mi szoktunk telefonon beszélgetni. De ezek az emberek még soha nem találkoztak személyesen egymással. A személyes találkozásokat semmi nem pótolhatja. És az az egyik funkciója ennek a konferenciának, hogy összehozza a református újságírókat, mert a személyes munkakapcsolat lesz az, ami előremutató. És ha már az előremutatásnál tartunk. A konferencia végén, és ez volt egy kifejezetten fontos célja a találkozónknak, a konferencia végén együtt, közös körben vettük sorra, hogy hogyan tudjuk egymást támogatni, milyen segítséget tudunk nyújtani a területileg széttagolt református médiában. Hogyan tudjuk a központi magyarországi református kommunikációba beemelni a határon túli híreket, az egyházmegyék, az egyházkerületek híreit. Ez egy kiemelt célja volt a rendezvénynek. És legalább ennyire fontos volt az, hogy tanuljunk is közben, ezért előadásokat szerveztünk. Az egyik előadás az a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tavaly végzett kutatásáról szólt. A hatóság az egyházak hitélet és a vallás a médiában címmel végzett egy felmérést, és ennek az eredményeit ismertette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatási szakértője Figuláné Blázs Ágnes, illetve a mesterséges intelligencia modernkori alkalmazásáról tartott előadást Kenyeres Attila Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa.
5: Ha külön akarjuk bontani, kezdjük azzal a résszel, hogy együttműködés, együtt gondolkodás, közösség és ez fajta családi hangulat mennyire fontos, hogy a Kárpát-medencében dolgozó különböző egységek, akik majd tényleg a hétköznapok szürkeségében elmélyülve küzdenek az erőkkel, azért lássák, hogy vannak hasonló gócpontok kicsivel arrébb, és Kárpát-medencén belül igen sok réten, különböző területeken vannak hasonló helyzetekben lévők. Egyházi médiában dolgozó munkatársak. Kérlek, mesélnek a megtapasztalásáról. 5 év után érezhető volt az, hogy a családi légkör, a közös gondolkodás az, hogy vagyunk, ismerjük egymást érzés, ezért ez egy többlet lett ennek a konferenciának a végén.
9: Azt gondolom, hogy a rég nem látottság az különösen erős érzelmeket tud kiváltani az emberekből. Azokból, akik a politikai, világpolitikai, biztonságpolitikai események miatt például hosszú ideje nem tudtak találkozni velünk. De mégiscsak az egyik leglényegesebb az az, hogy tudjunk egymásra támaszkodni. Hogy ne érezze senki azt, hogy csak azon a pici területen tud egymaga, vagy csak azon a pici területen egymaga kell, hogy boldoguljon, hogy nincsen segítsége, nincsen támasza, hogy nincs vele lelkiekben senki. Abszolút együtt vagyunk ebben amit nevezünk mondjuk magyar református újságírásnak. Szóval mi újságírók együtt vagyunk ebben. És pont az a célunk, hogy ha bármikor, bárhol valamelyik újságíró testvérünk szükséget szenved, mert teszem azt, nem tud eljönni egy olyan eseményre, amit szeretne a saját média felületén megjeleníteni, de nincs rá pénze, nincs rá kapacitása, hogy ott legyen, de nekünk van rá lehetőségünk, sőt mondjuk alapvetés, hogy onnan tudósítunk, akkor ezt természetesen mindenféle ellentételezés nélkül adjuk át. És amit már említettem, csatornázzuk be azokat a vidékeket, amelyekről kevesen hallanak az országos médiában. Ne legyen fejnehéz a Magyarország Református Egyház kommunikációja, hanem mutassuk meg a reformátusság színes palettáját.
5: A másik része a tanulás volt ennek a konferenciának. Azt gondolom, hogy a világ összes sajtómunkatársa egy óriási kihívás előtt áll, változó világban olyan dolgok jelennek meg, amely fenekestől felfordítják ezt a területet. A mesterséges intelligencia, a változó figyelem és a változó érdeklődés gyakorlatilag tényleg arra ösztönöz, hogy keressük az utakat, hogy a keresztény tartalmak megmaradjanak ebben a média palettában. Miért fontos ezben együtt gondolkodni, miért fontos ebbe az irányba előrelépni és kicsit fejleszteni magunkat?
9: Azért fontos, mert nem biztos, hogy mindannyian minden egyes információ morzsának a birtokában vagyunk. Elhangzott például, hogy a közösségi médiában az álló videóformátumok azok, amelyek jól teljesítenek. Ha ezt valaki nem tudja, akkor bizony lemaradásba kerül, mert a megjelenítő eszközök, a telefonok, a tabletek, az bizony az álló formátumot támogatják. Elhangzott az, hogy pillanatnyi, aktuális, a felszínen lebegő, a közbeszéd által a felszínre hozott témákban hogyan lehet aktívan szerepet vállalni, hogy milyen korcsoportokat érdemes megszólítani az egyes felületeken. Ez mind-mind olyan, amihez nagyon ritka esetben ért egy azon ember. A részinformációknak külön-külön birtokában vagyunk, de ha ezeket megosztjuk egymással, akkor az a közös munkában hozza meg a maga gyümölcsét.
5: Van eredmény e téren? Látjuk azt, hogy van jövője a keresztény tartalmakat gyártó médiáknak? Tudunk ebben a megváltozott kihívásokban helyt állni? Hogyan láttad ezt a kérdést?
9: Én először is azt gondolom, hogy nem szabad a világi médiumokhoz mérni a keresztény médiumoknak az olvasottságát, a látogatottságát, a like számát. Kifejezetten nem szeretem, amikor valaki lájkokban méri egy cikknek, egy bejegyzésnek a népszerűségét. Ezt el kell engedni, mert ez óhatatlanul csak csalódáshoz fog vezetni. Nem ugyanazon a pályán játszunk, nem ugyanazok az eszközeink, nem ugyanazok a lehetőségeink, és nem ugyanaz sokszor a közönségünk. De azt azért el kell mondanom, hogy a Magyarországi Református Egyháznak 4 évvel ezelőtt 21 ezer Facebook követője volt. Idén, szeptember 15-én megérkezett a 100 000. követő a Facebookon. Nagyon-nagyon gazdag tartalmakat gyártunk. Ott van például a Mévész című műsorunk, amelyik adásról adásra több ezres nézettséget produkál, és nagyon-nagyon akut témákkal foglalkozik. Azt is látjuk, hogy a református.hu olvasottsága hogyan emelkedik egyik évről a másikra ezres nagyságrendben. Napi olvasottságáról beszélünk. És azt is látjuk egyébként, hogy az 1%-os felajánlások hogyan változnak. Csak idén 60.505-tel lett több az SEO-juk 1%-et felajánlók száma a Magyarországi Református Egyház oldalán. Én azt gondolom, hogy emögött nyilván missziós munka is van, de hogyha a kommunikációt is missziós munkaként tekintjük, már pedig azt gondolom, hogy érdemes, akkor azt mondhatjuk, hogy mi is kivettük ebből a részünket, és azt tudom mondani, hogy ez nem nagyon igazolhat mást, mint hogy van igény a keresztény tartalmakra. A másik, hogy a világ válságokat él át. Politikai válságot, pénzügyi válságot, biztonságpolitikai válságot, környezeti válságokat, és ezekben a helyzetekben az embereknek igenis szükségük van kapaszkodókra. A kérdés mindig az, hogy ki az, aki először odaér hozzájuk. Ki az, aki először közérthető válaszokat tud adni. Igény tehát nagyon világos ezekre. De nekünk az a dolgunk, hogy ne folyamatosan, ha egy ilyen sportos hasonlattal élhetek, ne folyamatosan a mellettünk lévő sávba pillantgassunk, hogy hol tart a másik. Haladjunk szépen előre, és bízunk abban, tudjuk azt, és ezáltal bízunk abban, hogy van kereslet arra, amit csinálunk.
5: Azt már a kutatók is megállapítják, hogy a jó hír az egy nagyon fontos része az embernek az életében, mert gyakorlatilag a mai hírszerkezet az a különböző negatív impulzusokat próbálja túlhaladni, és ma már törvény kötelez arra, hogy a pandamacikról is beszélnek kereskedelmi médiák valamilyen százalékban, hogy kicsit javítsák a hírek tartalmát. Ebben a megtapasztalásban a jó hírt közlő keresztény tartalmak mennyire lehetnek a közeljövőben is fontos része a megjelent tartalmaknak? Mert azon, hogy előbb-utóbb egyre nagyobb vágyakozás van az emberben, hogy valami jót, valami értéket, valami megnyugtatót, valami bizalmat keltőt olvasson, lásson, hallgasson, illetve nézzen.
9: magától értetődő igény ez az embernek, de azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem szabad eltorzítani a valóságot azzal, hogy folyamatosan csak a jóról szólunk. Mert nem csak jó dolgok vannak a világban. De miközben beszámolunk a kihívásokról, a nehézségekről, a közben tegyük mellé, hogy ezekből a kihívásokból, nehézségekből mi a kivezető út. Ha azt mondjuk, hogy Magyarországon 800 ezer alkoholista van, mert erről beszélni kell, akkor tegyük hozzá, hogy rendben, de a Magyarországi Református Egyház iszákosmentő missziója 40 év alatt 40 ezer embert szabadított meg az alkoholfogságából. Tehát mindig úgy mutassuk meg a rosszat, hogy közben fel tudjuk mutatni mellette a jót is.
5: Még egy gondolatot a folytatásról, erről mindenképpen hangzom.
9: Nagyon világos volt a konferencia végeztével, hogy óriási az igény az újságírókban arra, hogy ezek ne csak évenkénti találkozások legyenek, hanem legyen egy folyamatos kapcsolattartás. És személyes beszélgetésekben elindult már az együttműködés, most ott tartunk, hogy elő kell készíteni a hivatalos együttműködést is, az egyébként eddig egymástól teljesen függetlenül működő helyi médiumok, helyi újságírók és az országos sajtó között. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy rendszeressé kell tennünk a református újságírók találkozóját. Mert időről időre szükség van arra, hogy ellenőrizzük, hogy azok a vállalások, amiket tettünk egymás felé, azok vajon teljesültek-e. Ha nem, akkor mi az akadálya ennek, mit lehet tenni, hogy teljesüljenek, ha pedig teljesültek, akkor hogyan, merre lehet tovább lépni, hogy még jobb legyen az együttműködés.
5: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, sok erőt és áldást kívánok az életedre, munkátokra, szolgálatotokra.
9: Áldás nektek is!
8: Az elmúlt percekben Somorjai Balást, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának kommunikációs osztályának vezetőjét hallhatták.

0: az anyaország. Új lelkipásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek. Simon Döme András a Nyírségből fogadta el a csongrádi gyülekezet hívását, és bár nagyon szerette a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezeteket, engedett Isten vezetésének, és szentesen folytatja lelkészi szolgálatát. Elsődleges feladatának most a családlátogatást tartja, hogy jobban megismerje a gyülekezeti tagokat. Hozzá tartozik a csongrádi gyülekezet is. Célja az, hogy a két közösséget jobban egyé kovácsolja. Simon Döme András lelkipásztorral Hegedűs Márk beszélgetett.
1: Arra kértem Simon Döme Andrást, akivel korábbi ismerettségünk miatt tegeződve fogunk beszélgetni, a megértését kérem a hallgatóknak, hogy a Szentes Felsőpárti templomba ott üljünk le beszélgetni, ahova ő leülne, ha nem lelkipásztora lenne ennek a gyülekezetnek, és kíváncsi vagyok elmesélni, de így interjúba is, hogy miért ezt a helyet választottad.
2: Én azért választottam, az oldalhajóban ülünk egyébként, én azért választottam a templom oldalhajóját, mert úgy érzem, hogy innen telibe látnám az egész templomot, látnék minden egyes gyülekezeti tagot, és úgy érzem, hogy többet látnék, mint hogyha a fő padsorba ülnék be.
1: De a szószékről is látsz ugye minden gyülekezeti tagot.
2: Istennek hála, a szószékről viszont mindenkit látok minden egyes vasárnap.
1: És mennyire érzed úgy, már nem fizikálisan természetesen, hanem szimbolikusan, hogy van helyed, van helyetek a gyülekezetben?
2: Még most az ismerkedés fázisában vagyunk, hiszen hivatalosan papírforma szerint július 1-jével született meg a kirendelésem a gyakorlatban, mire azért ténylegesen beköltöztünk, az inkább ilyen július közepe, vége fele volt már, úgyhogy még azért masszívan az ismerkedés fázisában vagyunk, de úgy érzem, hogy van helyünk, mert egyre több testvérnek tudom már a nevét, egyre több ember már megismer az utcán, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy már kezdem azt érezni, hogy lassan itthon vagyunk.
1: Egy-két apró jelet én is elkaptam ebből a fázisból. Az egyik, hogy ez egy tanév kezdő istentisztelet volt, és volt egy ilyen mondatot, hogy ha nem ismerek még mindenkit, ha van köztünk pedagógus, ő is jöjjön ki, és akkor ő is álljon be ebbe az áldást kapó körbe. A másik meg egy nem illendő dolog volt, hogy ezt elkaptam, de elkaptam egy beszélgetést a templomajtóban. Azt mondta egy hölgy a gyermeket kíséretében, hogy ha ön itt van, akkor jövünk mi is az Isten tiszteletre, majd

0: hozzátett, hogy eddig is jöttünk, de hogy szóval ebből én azt éreztem, hogy örömmel vett részt az istentiszteleten is máskor is eljön.
1: Bízom benne, hogy lesznek még ilyen testvérek, akik örömmel fognak részt venni az istentiszteleteken, és bízom benne, hogy egyre több ilyen emberrel fogunk találkozni. Nekem ma is egy jó élmény volt, hogy láttam olyan embereket, akiket eddig nem láttam a templomban, és egy nagyon jó érzés, hogy ezek szerint van nyitottsága az embereknek. Igen, a pedagógusokat pedig idővel megismerjük az iskolákból úgy is.
0: Most jó lenne tovább menni a beszélgetésben Szentessel, de muszáj egy gondolatot visszalépni, mert amikor egy gyülekezet örül az új lelkipásztorának, akkor feltételezem, hogy az a gyülekezet, aki elereszti ezt a lelkészt, az nem biztos, hogy örül ennek. Hogy emlékszel vissza a Besenyődi, Leveleki és Magyi gyülekezet teidre, az ottani testvérekre, milyen szívvel jöttél el, ők milyen szívvel engedtek el, hogy vagy ezzel?
1: Könnyek között jöttünk el, és nem azért mondom ezt, mert ilyenkor ezt illik mondani, hanem tényleg könnyek között jöttünk el. 10 évet szolgálhattam a nyírségi református egyházmegyében, és egy nagyon áldott 10 év volt, csodákat tapasztaltunk olyan vidéken, amire azt mondják, hogy elveszett vidék, hiszen sokszor csak a Sötét Szabolcsnak emlegetik, ott gyülekezetek élettek fel, tehát Istennek hál' a Leveleken olyan szinten megpezsdült a gyülekezeti élet, hogy már gyülekezeti ház építésébe kezdtünk be, tehát én ott egy félig kész gyülekezeti házat hagytam ott. Még amikor elmentem egy-egy adag holmimért, felszerelésemért, akkor mindig találkoztam egy-egy gyülekezeti taggal, és nagyon nehéz volt kezet fogni, nagyon nehéz volt, miután megöleltük egymást elindulni a kocsival. Úgyhogy szeretettel emlékszem vissza, nagyon szeretem mai napig azt a 3 gyülekezetet, és életemnek meghatározó 10 éve.
0: És hogy van egy lelkészben ilyenkor és a családjában a döntés, hogy van egy hely, ahol szeretik és szeret ott lenni, és ezek szerint a helyén van, és mondjuk imaházat kezd építeni, már nem ezt a fokmérője, csak ennek ezt gyorsan hozzáteszem, nem a tégla mutatja szerintem csak ezt, és aztán jön egy hívás, és igent mond az ország másik csücskébe, és eljön, és itt is beleáll a feladatba. Szóval hogy hoztad meg ezt a döntést?
1: Ezt a döntést együtt hoztuk meg a családommal. Több részből áll ez a történet. Az első része ennek, hogy azért volt egy minimális kötődésem az egyházmegyéhez, hiszen 1 évet eltöltöttem ebben az egyházmegyében. Igaz, nem Szentesen, hanem Szegeden, de volt már kötődésünk az egyházmegyéhez. Több lépcsőfokból állt ez össze. Annak idején még Esperes úr hívott fel engem, hogy lenne üresedő gyülekezet a megyébe, hogyha úgy alakulna, elfogadnám-e a lehetőséget. Gondolkodási időt kértem, hogy tudjunk mérlegelni és átgondolni a dolgokat, és arra jutottunk, hogy ha Istentől jön ez, akkor elfogadjuk ezt a lehetőséget. Ez volt az egyik része. Én vívódtam sokáig, és lehet, hogy bagatelnek fog hangozni, de volt egy megerősítésem is. Én az egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell indulni a nyírségi megyéből, is meg kell elérkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy ilyenre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot, és amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe 3 szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem imádságot, hogy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám, és másnap délelőtt már összefutottam a szentes felsőpáti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hogy hát tudom, ez gyorsan ment ez a jár. Úgyhogy ez volt a második része talán, hogy kaptam megerősítést, a harmadik része pedig ebbe bevallom, mélyen nem fogok melemenni, családi szinten úgy éreztük, hogy szükségünk van egy váltásra. Ennek az az oka, hogy a gyerekek körül nagyon sok teendő akadt, amelyet csak Nyíregyházán tudtunk megoldani, és ez hetente többször ingázást jelentett, 5-6-szor, és azért Nyíregyháza oda-vissza majdnem 1,5 óra volt, azért ebbe ugye elfárad az ember egy idővel, és amikor feltérképeztük, hogy milyen város Szentes, és azok a segítségek, amelyekre szükségünk van, az jelen volt szentesen. És amikor megerősödött bennünk, hogy ezt az ingázós részt elengedhetjük, akkor ez volt a harmadik vetülete, hogy elindulunk.
0: Akkor megérkezünk Szentestre a beszélgetésben. Akkor én legutóbb itt jártam nyáron, azon az istentiszteleten voltam, ami az utolsó olyan vasárnap volt, amikor még nem te voltál a lelkipásztor ennek a közösségnek, és én arról kérdezgettem itt az embereket, hogy milyen érzés nekik az, hogy 101 év után nem Gilice családból származó lelkésze lesz a közösségnek. Most meg téged arról kérdezlek, hogy neked milyen érzés egy ilyen örökségbe érkezni, hogy persze egy gyülekezetnek nem a lelkésze a legmeghatározó, vagy nem annak kéne lenni a legmeghatározóbbnak, meg mindegy, hogy hívják a lelkészt, aki a szószéken áll, az a fontos, hogy kire mutat és miről beszél, de mégiscsak meghatározta ennek a gyülekezetnek a történetét az, hogy egy család élettörténete összefonódott ezzel a közösségnek a történetével. Szóval neked milyen volt ebbe beleállni? Féltél-e ettől, hogy majd, nem tudom, nevet kell változtatnod, hogy elfogadjanak? Most nyilván viccelek, de szóval hogy vagy ezzel?
1: Nehéz egyébként, mert 101 év az nem rövid idő egy gyülekezet történetében. Én nagyon tisztelem, meg szerintem áldott volt az elődeim szolgálata, mind a három Gilice vezeték nevű lelkipásztor, úgy hiszem, hogy egy nagyon nagy szolgálatot végzette, és meg vagyok róla győződve, hogy nagy csodát is vittek véghez Szentesen. Nehéz beleállni, és ez egy olyan örökség, amely még jelen van ebben a gyülekezetben. És nem tud az ember úgy szolgálni, hogy nem veszi figyelembe. De ugyanakkor a szívemben viszont én is hiszem azt, és tudom azt, amit a kedves riporter úr mondott nekem, hogy a gyülekezet viszont nem rólunk szól. Tehát a gyülekezet az nem a tiszteletesről szól, nem a tiszteletes asszonyról, alulról építkező az egyházunk. Szerintem akkor jutunk el egy lelki nagykorúságra, hogyha ettől tudjuk mentesíteni magunkat, hogyha nem a lelkész határoz meg bennünket. Itt még ezt nem tudom eléggé megítélni, de honnan eljöttem ott például, a gyülekezet például nagyon olajozottan működik, fel van pesdülve továbbra is, ahonnan eljöttem, és nem rázta meg például a közösséget az, hogy lelkészváltás volt, tehát ott ezt tudom tanúsítani, és itt még folyamatban vagyunk, mondjuk nyilván lassabb is volt a beköltözésem a tervezethez képest, de itt még szerintem lehet, hogy csak idővel tudnék erről igazi véleményt mondani.
0: De olyannal találkoztál-e, hogy valaki szúros szemmel néz rád, hogy nem valamelyik Gilice családbelivel fog kezet a templom ajtóban, meglepődve jön az Isten tiszteletre, vagy azt látod, hogy azért a többség nyitottan áll hozzád, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mi lesz 101 év után egy nem Gilice lelkészen.
1: Nem, ilyet nem éreztem Istennek hálát, el segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személyi igazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye három Gilice lelki pásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesék, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
0: Lépjünk tovább, további kérdéseim, amik vannak. Az ige hirdetéseddel kapcsolatban, vagy abból kiindulva szeretnék kérdezni valamit. Beszéltél itt arról, hogy kinek mi a, idézlek, mi a plusz szuflája, mi ad szuflát, mi ad erőt az életében. Simon Döme Andrásnak mi a forrása a plusz szuflájában, mondjuk egy ilyen gyülekezetváltásban és új szolgálatban, és persze a hétköznapokban.
1: A plusz szuflát mi jelenti? Szerintem nagyjából az, amiről beszéltünk, hogy nem rólunk szól. Tehát nem rólam szól. Ha gyülekezett, ahonnan eljöttem, ott sem rólam szólt, ahova megérkeztem, ott sem rólam szól, hanem az Úristenről. És az az üzenet, az az evangélium, amiről szól, az nem változott. Az ugyanaz lesz Besenyőden, ugyanaz lesz Szentesen is, az mindenhol. És ez az evangélium, amely átjárja a mi életünket, és amely jó esetben mindannyiunk életét. Ez a plusz szufla, amely erőt ad a mindennapokban, hogy lehet, hogy időnként elfárad az ember, lehet, hogy időnként vannak kihívások, de ez nem rólam szól, hanem Jézusról, és érte csináljuk meg.
0: És ezt érzed az életedben, életetekben, itt Szentesen is?
1: Én úgy hiszem, hogy az én életem nem változott szentesen sem, ugyanaz az ember vagyok. Most még azt érzem a szívemben, hogy jelenleg még ugyanaz a falusi nyírségi lelkész vagyok itt még szentesen. Néha megjegyzik is, hogy azért máshogy, vagy kicsit talán ízesebben beszélek, vagy csak egyszerűen nem öbetűzök mondjuk. De én a szívemben ugyanaz az ember vagyok, és nem hiszem, hogy másabb leszek, azért mert másholva fog szólni a lakcímkártyám.
2: Az elmúlt percekben Simon Döme András lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. Az Árkosi Református Egyházközségbe is ellátogatott a püspöki vizitáció szeptemberben. A látogatás során a bizottság betekintést nyerhetett a gyülekezet mindennapjaiba, megtapasztalva az árkosi gyülekezet összefogó erejét, a növekedni és tevékenykedni akarását. Józsa Tihamér lelkipásztor szerint ennek egyik kulcsa, hogy mindenkihez a maga nyelvén tudnak szólni. Felesége, Józsa Ferenc Abigél a Nőszövetség egyre gyarapodó munkájára mesélt, Birtalan Zsuzsa gyülekezeti tag pedig a közösségről és a lelkipásztor energikus lendületéről beszélt, a riporter Pilbák Kincső.
1: Mióta szolgálsz itt ennél a gyülekezetnél, hogyan vetted át, és hogyan alakult, hogyan alakítottátok a gyülekezetet, gyülekezeti életet?
2: Én Sepsiszentgyörgy

0: Től kerültem egy év után ide Árkosra. Először beszolgáló lelkészként, majd 2023. augusztusában lettem megválasztva. Új tapasztalat volt mindenféleképpen egy városi gyülekezet után átkerülni ide falura, még hogyha közel is van a város. Volt munka bőven, de hál' Istennek a gyülekezet az eléggé partner volt. Meg kellett találni azokat a csatornákat, ahol el tudtad őket érni. Ugye mindenkihez másfajtaképpen kell szólni. Inkább ez volt a kihívás addig, amíg megtalálod az, hogy kihez hogy tudsz szólni. Például a legnagyobb kihívás nekem a vallásórák beindítása, mert a nőszövetséget örököltem, ugye a presbitérium az adott volt, de a gyerekek nem nagyon jártak vallásórára is. Ez volt az a legnagyobb kihívás, amivel én találkoztam, hogy őket hogy tud behívni a gyülekezetben. Hát most már ott vagyunk, hogy idéntől nagyon gondolkozom a két vallásórás csoport indításán, egy kicsin és egy nagyon, mert vagyunk körülbelül, hát 15-20-25-ön szoktunk, ez változik, hogy hányan vagyunk vallásórán, de 10-nél mindig többen, és nagy a korkülönbség, van 4 évesem is, de van 14 évesem is.
1: És hogyan lehetett őket megszólítani, mivel?
0: Hát a legelső dolog, amivel el tudtuk érni, hiába hirdettem a szószékről, hogy indul a vallásóra, mikor ide kerültem, egy fiú volt, aki jött hűségesen, csak kosztunk, társasoztunk ketten, de aztán ugye neki se volt annyira buli az egész, és szerveztünk egy vakációs biblia hetet rákövetkező évre, és azt hiszem ott törött át valami, mert ott, akik részt vettek, ott volt 30, közel 30, most már pontosan nem emlékszem, gyerek, és akik ott részt vettek, azok közül nagyon sokan elkezdtek járni vallásórára. De azt tudni kell, hogy Árkos egy olyan település, ahol három felekezet jelentősen képviselteti magát, unitáriusok, katolikusok és reformátusok, és a vallásórás gyerekek sem mind reformátusok, de járnak.
1: És hogyan lehet megszólítani az idősebb korosztályt ehhez képest, vagy ők hogyan vannak bevonva a gyülekezeti tevékenységekbe?
0: Az idősebb korosztály, ők ugye a templomba járók közösségét is alkotják, illetve a nőszövetségünknek is van egy idősebb generációja, illetve van egy fiatalabb generáció, ott is két nőszövetségünk van itt Árkoson. Ők inkább azt látom, hogy a hagyományos módszereket szeretik, ez a, hogy a lelkész megtartja a biblia órát. Ott a konzervatívabb típus működik, a fiataloknál viszont ott látom, hogy néha kell újítani, mert ha nem, nincs kivel.
1: És hogyan készültek a vizitációra a gyülekezet, hogyan volt bevonva?
0: Hát én izgultam, a gyülekezet pedig, és ahogy ezt fel is kell fogni egy ünnepnek, fogta fel első pillanattól, hogy akkor jövünk, csináljuk mindent, amit kell, odaálltak.
2: Józsa Ferenc Abigail a nőszövetség tevékenységét és a közös készülődés, közösség formáló erejét mutatta be.
1: Milyen itt Árkoson a gyülekezeti élet, illetve a nőszövetségi tevékenységek hogy néznek ki?
3: Az Egyházmegyében azért mi egy nagyon jó helyzetben vagyunk, mivel Árkos nagyon közel van Szentgyörgyhöz, és egy nagyon élő és fejlődő gyülekezet, ami azt jelenti, hogy sok a beköltözött, sokan jönnek a gyülekezetünkben, így nem egy kihaló gyülekezet, hanem fiatalodik, tehát egyre többen is többen vagyunk látva a számokat évről évre. A gyülekezetről azt lehet elmondani, nagyon nyitott az újdonságra és tevékenykedő. Tehát ha valaki van, aki irányítsa őket, akkor nagyon szeretnek tevékenykedni. A nőszövetségről december óta van most már a gyülekezetünkben két nőszövetség. Az előző lelkésztől megörököltünk egy nőszövetséget, ahol idősebb hölgyek vannak, de ők már nagyon régóta mondták nekem, hogy kellene újítani, mivel hogy át kell adni a lantot, és sokat gondolkoztam, ez az én határom volt, és az én komfortzónámból való kilépés, mivel azért fiatalon kikerülni egy gyülekezethez, és hogyha nincsen tapasztalatod, hogy mi egy nőszövetség, akkor elég nehéz nekifogni. De egy évig mondogattam a fiatalasszonyoknak, és igazából ők szerveződtek össze. És most úgy néz ki, hogy a tiszteletes úr tartja az idősebb hölgyeknek a biblia órát. Hát mi női körnek neveztük el a fiatalokkal az alkalmainkat, vagy a csoportnak ez lett a neve, ami úgy néz ki, hogy két hetente, havonta egyszer találkozunk, és igazából ilyen megtartó erő. Tehát úgy kell elkezdeni az ilyen találkozásokat, hogy a férjek tudják előre, hogy fél hétkor kezdünk, de 12 előtt nem mennek haza. Tehát, hogy ez körülbelül így történik. Sokan vannak, mivel Árkos elég nagy falu, van különböző ilyen régiók, és van a liget, van a falu, így nem találkoznak sokat. Így az elején inkább csak ismerkedtek, hogy te is itt laksz, én is itt lakok, neked is ilyen idős a gyereked, nekem is ilyen, ja, hát akkor mehetünk biciklizni, tehát ilyen nagyon szép találkozások történtek, És tehát múlt az idő, és bennem fogalmazódott meg először, hogy ez az a korosztály a nőknél, ez a 30-tól 50-ig, hogy nehezen tudja egy gyülekezet megfogni őket, és az egyház is. Nincsenek olyan tevékenységek, olyan események, amikkel ténylegesen az ők problémáikkal tudunk foglalkozni, ezért az én női körömmel, ilyen brainstorming-kor, kitaláltunk, hogy csináljunk egy képzéssorozatot. Én a találkozások alatt azt érzékeltem, hogy főleg a mi korosztályunk most ebben a világban, a gyásszal, tehát a szülők elvesztésével, és ezek a transzgenerációs problémákkal nagyon-nagyon küzdenek. Ebből kifolyólag a házasságuk is sok esetben megreked, depresszióba esnek, és ebben gondolkodtunk. Pályáztunk is a Szentgyörgyi Polgármesteri Hivatalhoz, és megnyertünk egy pályázatot, amin keretén belül szeptembertől decemberig minden hónapban lesz egy képzésünk, ami arról szól, hogy művészetterápiával, tehát a nőiesség, a belső női energiák, vagy én, mint nő, mint anya, mint felett, tehát ugyanazok a problémák, amik a modern nők a mai világban küzdenek. Lesz egy gyászfeldolgozós előadásunk, egy transzgenerációs előadásunk egy pszichológussal, és utána még egy lezáró művészetterápiás. Tehát például a mi női körünknek most ez egy nagy, a püspöki vizitáció után, ez egy nagyon nagy falat, és egy nagyon jó kihívás nekünk.
2: És volt-e valamilyen közösségi készülődés a püspöki vizitációra, hogyan készültek fel erre, így közösségként?
3: Hogyha fogadsz, akkor jól fogadj. Abba a helyzetbe kerültünk, hogy senkinek se volt tapasztalata. Sem a gyülekezetben, se nekünk, se senkinek. És az elején nagyon egyedül éreztük magunkat, mert azt éreztük, hogy a gyülekezet nem érzi ennek a súlyát. De egy idő után, utána rájöttünk a vége fele, hogy velünk volt a baj, tehát meg kell tanulni kérni is. Nem csak a segítséget várni, tehát kérni is kell, és annyira megható volt az utolsó hét, mert bárkit felhívtunk utolsó percen, jött és csinálta. Tehát kellenek virágok, intézzük. Kell ebéd, meg lesz, megoldjuk. 5 éve vagyunk most Árkoson. Először éreztem azt a tényleges megtartó erőt, hogy nem vagy egyedül. Anyukák, akiknek 2-3 gyerekük van, dolgoznak, és hajnalba felkeltek, és megfőzték, és még ők írták nekem, hogy minden rendben lesz, nyugi, jó lesz, és hogy ők kértek bocsánatot, hogy nem tudnak egész nap maradni, vagy tényleg a presbitérium is, tehát akárhányszor közmunkát jöttek, csinálták, annak ellenére, hogy egész nyáron a parókián éltek a felújítások miatt. Tehát pont így el is kacagtam, hogy most már olyan furcsa nekem is, és a kisfiamnak is, hogy szombat-vasárnap nincsenek itt. Tehát, hogy tényleg egy családdal kovácsolódtunk. Úgyhogy én azt érzem, hogy olyan szempontból is jó volt ez a püspöki vizitáció, hogy megtanultuk azt, hogy vannak. Csak meg kell tanuljunk székelyemberként főleg, hogy tudjunk kérni.
2: Birtalan Zsuzsa gyülekezeti tag az árkosi közösség életéről és a lelkipásztor fiatalos lendületéről mesélt. Milyen itt a gyülekezeti élet, vagy ön, mint gyülekezeti tag, hogyan éli ezt meg? Milyen a nőszövetségi élet?
4: Birtalan Zsuzsa a nevem, 48 éves vagyok, idősebb a nőszövetségben, előre nagyon is irtóztam, hogy hogyan fognak elfogadni, mivel ugye eléggé fiatalok mellettem a többi nőtag, de nagyon-nagyon lelkesen, és nagyon hálásak mindenért, hálásak vagyunk mindenért. Mondhatom úgy, hogy ide született árkosi vagyok, szüleim, nagyszüleim itten voltak reformátusok, mindenki református volt, megelégedettek vagyunk, mindig is megelégedettek voltunk. Szeretem, vannak már olyan idősebb generációk, akikből nagyon-nagyon sokan elmentek közülünk, de hálásan is örömmel gondolok vissza minden pillanatra, amit együtt töltöttünk velük. Például, ha Kátira készültünk is, aki presbitertag volt, mert voltak nőszemélyek presbitertagok, besegítettek felkészülni a Kátira, hogy amielőtt konfirmáltunk. Ezek olyan élmények maradnak, nem tudja az ember elfelejteni soha, hogy mennyit tettek, és remélem, hogy mi is annyira fel tudunk készülni, mint ők, amennyire fel voltak készülve, és odaálltak amennyire fel voltak készülve, és odaálltak az egyház mellé.

0: megcsöppentünk, de tényleg mindenki ott volt, lelkileg, fizikailag, mentálisan, mindenki ott volt, és mindenki a szívét, lelkét belerakta. Egyből, ahogy kiejtették ezt a szót a tiszteletes úr, vagy Abigail, a tiszteletes asszony, hogy ott vagyunk, jövünk, és megoldjuk. És biztattuk, hogy ne idegeskedjenek, mert megoldjuk. Nem igaz, hogy nem lehet megoldani. Mindent meg lehet oldani. Én nagyon örvendek, hogy részt vehetek ezen. És látom, hogy a többi nőtagjaink is olyan örömmel és odaadással, tiszta lélekkel, szívvel csinálja mindenki.
1: Az Árkosi Református Egyházközségbe is ellátogatott a püspöki vizitáció szeptemberben, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
2: Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől és a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát mi érettünk, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, kezdőénekként a 84. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: Ó seregeknek Istene!

Szeretett testvérek, a mai napra kijelölt igerészünket olvasom, amely a Biblia olvasó kalauz szerint van kijelölve számunkra, és ez az ige, ennek a részlete írva található Mózes második könyvének 39. fejezetében, 32-től 43-ig terjedő versekben. Így végezték el a hajléknak és a kijelentés sátrának összes munkálatait. Mindent úgy készítettek el Izrael fiai, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr, úgy készítették el. És bemutatták Mózesnek a hajlékot, a sátrat és egész fölszerelését, kapcsait, deszkáit, reteszeit, oszlopait és talpait, a vörösre festett kosbőr, takarót és a delfinbőr takarót, függőkárpitot, a bizonyság ládáját és annak ruháit a fedéllel együtt, az asztalt, annak egészségét,

egész fölszerelését és a szent kenyereket, a színarany lámpatartót mécseseivel, a mécseseket sorjába, annak teljes fölszerelését, meg a lámpaolajat, az aranyoltárt, a fölkenéshez való olajat és a jó illatú füstölőszereket, a sátor bejáratának függönyét, a rézoltárt, annak rézrácsozatát, rúdjait és egész fölszerelését, a medencét és annak állványát, az udvar szőnyegfalait, oszlopait és talpait, meg az udvar kapujára való függönyt, annak köteleit és cövekeit, hajléknak, vagyis a kijelentés sátának egész Isten tiszteleti fölszerelését, a díszes ruhákat a szentélybe végzendő szolgálathoz. Áron főpap szent ruháit és fiainak papi ruháit. Pontosan úgy végezték el az összes munkálatot Izrael fiai, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Mózes megtekintette az egész művet, és megállapította, hogy elkészültek vele, és úgy készítették el, ahogyan megparancsolta az Úr. Ekkor Mózes megáldotta őket. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus beszéde lakozni tudjon bennünk gazdagon, mi sok és áldott gyümölcsöt teremjük az ő dicsőségére, imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezűrt lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékaid, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyság tételünk után hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor itt szól mi hozzánk, ami Urunk, az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Isten tiszteletünk folytatásában, kedves testvérek, a 432-es dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. 432-es dicséretünkkel magasztaljuk Istenünket, édesatyánkat. Ennek az első verse így kezdődik: mit használ kereszténységem, ha nem a szerint élek?

Csendesedjünk el imádságra. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk ennek a vasárnapnak délelőttjén, és azért a lehetőségét mondunk köszönetet, hogy újból itt lehetünk ebbe a közösségbe, és újból a Te ígédre figyelve, magunkat megerősítve állhatunk újból elődbe. Köszönjük, hogy neked van ma is üzenetet számunkra. Engedd, hogy ennek az üzenetnek értelmét fel tudjuk fogni szívünkkel és lelkünkkel, hogy ennek az üzenete el tudjon jutni egészen a gondolatnak a születéséig, és bennünket döntésre tudjon ösztökönni, mégpedig arra a döntésre, ahogyan énekeltük, a Tiédek lehessünk. Taníts bennünket, Urunk, mert szükségünk van a Te szavadra. Újból nyisd meg előttünk ígének gazdagságát, és ha már méltónak találtál bennünket, hogy erről ma itt a Te színed előtt hallhassunk, hallgathassuk a Te szavadat, akkor Tedd áldottá a veled és egymással eltöltött időt. Szentel meg együttétünket. Növeljed hitünket, erősítsél bennünket. Mutass utat, adj erőt az erőtelennek, bátorítást az elesetnek, tervet annak, aki nem látja a jövendőt, bizalmat annak, aki bizonytalan, és adj bűnbocsánatot annak, aki ma előtted ezért könyörög. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te ezek felett is mindent megadsz nekünk, amire szükségünk van, hogy továbbra is gyermekeid lehessünk, és azok is maradhassunk. Hogy el tudjuk végezni a tőled kapott feladatunkat ebben a világban, hogy valóban mind a Te választottaid, a Te megkülönböztetett szeretetedbe utat tudjunk mutatni sokaknak, akik keresik a Te országodat, és akik ebben a világban veled haladva, veled együtt élve, felfele tekintve másokat is hívogatnak a Te országodba. Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló és igaz Isten, jöjj közénk, áld meg együttlétünket, Isten tiszteletünket. Amen. Ige hirdetésre készülve a 433. énekünk első három versét énekeljük. A 433. énekünk első három versével magasztaljuk Istenünket, édesatyánkat. Az első vers így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat.

Szeretett testvérek, csendességünkben Isten bennünket tanító, megszólító ígéje írva található Mózes második könyvének 29. fejezetében, a 30-as és 31-es versekben, hogy a fent megnevezett helyen, vagyis Mózes második könyvének 39. fejezetében, a 30-as és 31-es versekben miként van megírva Isten igéje. Felolvasom, jöjjetek, hallgassuk figyelmes szívvel és alázatos lélekkel. Azután a homlokdíszt készítették el, a szent fejdíszt színaranyból, és felírták rá a pecsétgyűrűbe, ahogyan a pecsétgyűrűbe szokták vésni, az Úr szent tulajdona. Ezt kék bíbor zsinórral fűzték, és rákötötték a süveg elejére, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Ezt kék bíbor zsinóra fűzték, és rákötötték a süveg elejére, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Szeretettel köszöntöm a testvéreket Iris-telepi templomunkba, és mindazokat, akik velünk együtt vannak a rádió hullámhosszán. Ezen a mai napon egy nagyon érdekes igei rész kerül elénkbe, amely Izraelnek a kultuszát, a papi öltözetét, és mindazokat a kellékeket tárja elénk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Isten tisztelet legyen, és Istennek tetsző Isten tisztelet legyen. Miért nagyon fontos ez? Azért, mert Mózes második könyve arról tanít bennünket, hogy Isten az ő népének, aki hosszú-hosszú időn keresztül Egyiptomban raboskodott, nem volt egy kiforrott kultusza, vallása, így is mondhatnánk, egy kultuszt ajándékoz. Hogy mi szerint tiszteljék őt, hogyan éljék a mindennapi életüket, ezeket Isten mind-mind szépen részletesen szabályozza. Mózesnek előbb ugye átnyújtja a két kőtáblát, amelyen rajta vannak azok a rendeletek, parancsolatok, mi úgy ismerjük, hogy tíz parancsolat, amelyek szerint a mindennapi életét kell élje ez a nép. De amíg Mózes fenn a hegyen Istennel beszélget, addig lenne a nép elfelejti az ő urát és Istenét. Mózestől pedig Istent kér, Árontól Istent kér, Áron pedig összegyűjti az aranyfüggőket, és belőlük öntet egy borjút. Elhajlott a nép az Úrtól. Milyen hamar elfelejtette azt, hogy milyen nagy csodákat tett, érette, milyen erős kézzel vezette ki Isten az ő népét Egyiptomból. És ez az emberi tulajdonság sajnos ma is bennünk van, nagyon könnyen elfelejtkezünk arról, hogy mennyi mindent tett értünk az Isten. És olyan könnyen el tudunk hajolni az ő által a kijelölt útról. De ennek meg lesz a következménye. Ahogyan megvolt egykoron, és ez a következmény bizony nem kellemes az ember számára. Ezen a mai napon, akár csak ezelőtt néhány héttel, amikor Isten rendelkezett, hogy mi legyen, és hogyan legyen megalkotva a főpapnak a ruhája, és mindaz, ami ezt a szolgálatot az Isten szín előtt jelenti, és amiben el kell végezni, akkor hallhattunk részletesen leírva, hogy milyen legyen. Ma nem olvastam különfel ezt a részt, hiszen nagyon hosszú, ennek a fejezetnek 43 verse van, de ma engedjétek meg, hogy újból szólni tudjak előttetek ezekről a dolgokról. Isten kiválasztotta főpapjaként Áront és az ő fiait, majd később kiválasztja az Isten tiszteletnek az előkészítésében és a szolgálatokat elvégzendő dolgoknak a elvégzéséhez Lévi népét. És azt mondja Mózesnek, mondd meg a mestereknek, én megáldom őket bölcsességgel, miként és hogyan készítsék el ezeket a kellékeket. Hát végül most sor kerül erre. Elérkeznek egész addig, ahol már az egész szent sátor és az Isten tisztelettel kapcsolatos dolgok szépen lassan elkészülnek. Maguk pompájával.
és ahogyan végigolvastam ugye ennek a fejezetnek a végét, Mózes végre rátekintett és konstatálta, hogy minden úgy van, ahogyan Isten rendelte. Mintha a teremtésbeli történet ismétlődne meg, amikor Isten végig tekintett azon, amit megteremtett, és azt mondja, hogy hát ez szép, ez jó. És ekkor Mózes megáldotta őket. De mit is áldott meg Mózes? És vegyük sorra ezeket. Hát elsősorban az efód. Mi is az efód? Miből is készül? Hát aranyból, kék-piros bíborból, karmazsin fonállal és sodrót lennel készül el ez. Az efód egy váldísz. Az a dísz, amelyre két ónix követ erősítettek, és amelyre rávésték egyik oldalon és másik oldalon vállon Izrael 12 fiának a nevét. Jelképes dolog ez, mert azt jelenti, hogy ennek a népnek a sorsát és életét, és annak a terhét az Isten szín elé viszi a főpap. És tudjuk, hogy a főpap Jézus Krisztus előképe. Mert az övének a Krisztus minden sorsát, nyomorúságát, terhét, bűnét oda visz az Isten szín elé. Míg mi emberek nem tudjuk hordozni egymásnak a terhét úgy, vagy vétkét, ahogy kellene, csak egymásért könyörögni tudunk, addig a Krisztus az egész áldozatával, amit bemutatott, az övéért, a vétekért szabadulást, szabadítást nyert számunkra. Az efod tehát azt jelképezi, hogy Isten szín előtt mindig lesz, aki hordozza az ő népének a gondját, baját és sorsát. Utána ott van a hósen. Hát ezt aranyból, kék és piros bíborból kellett karmazsin fonálból, sodrót lemből elkészíteni. Milyen is ez? Hol is van ez elhelyezve a papíruhán? Hát ahogyan olvassuk, azt látjuk, hogy egy arasz magas és egy arasz széles kell legyen. Dupla falu kell legyen. És ezen négy sorba, három-három soronként ugye ékkövek kell legyenek. Nagyon értékes ékkövek. És ezekre az ékkövekre rá kell vésni Izrael 12 törzsének a nevét. Ezt itt a mellén hordozta a főpap, és ugye a vállához erősítették azért, hogy szüntelenül a szíve felett tudja hordozni az ő népének a sorsát. Jelképes dolgok ezek, amelyek ma is úgy vannak jelen az életünkben, ahogyan olvasuk Jézus Krisztusnak a szolgálatát. Mert ő szívén hordozta és hordozza az övéinek a sorsát. Noha testileg ugyan nincs közöttünk, mert felemeltetett és úgy, ahogy a hitvallásunk mondja, ül az Isten jobbján, de ígéje és szent lelke által minden nap megtapasztalhatod, hogy ott van jelen az életedbe. És ha ezt tapasztalod, hogy ott van jelen az életedbe, akkor tapasztalod azt is, hogy Krisztus áldása is ott vannak, és jelen vannak az életedbe. Menjünk tovább, hiszen a főpapnak a szolgálata, amely által a népért végzett szolgálatot visz véghez, ez nem csak ennyibe merül ki, hogy felöltözik, elvégzi az ő szolgálatát, hanem közben jár a szolgálat is. Mégpedig olyan ruhákban, amelyre Isten rátekintve látja azokat a jeleket, amit egy főpapnak a népért tenni kell. Szívén és vállán hordozni az ő népét. Utána ott van a palást és a homlokdísz. Az efodas palást és a palást ugye kék bíborból készítették el felül kivágással a fejnek, és ez egy megerősített ruhadarab volt. Olyan volt, mintha bebújtak volna belé. Miért tették ezt így? Azért, mert alól ennek a szegélyére gránát almákat, és ugyanakkor aranyból készült csengettyűket helyeztek el. Hogy amikor a pap mozgott, bement az Isten szín elől, és kijött az Isten szín elől, akkor hallja a nép, hogy az ő szolgálatát végzi.
ugyanakkor figyelmeztetés is a nép számára, hiszen a pap, amikor a szolgálatot végezte, nem volt szabad érintkezzen emberekkel. És ez a szolgálat akkor volt teljes, hogyha valóban az Istennel érintkezett. A mai világunkban kicsit nehezen értjük meg ezt, hiszen nem látjuk a mai papi szolgálatnak ezt a kiemelt mi voltát, pedig azt mondja Jézus Krisztus, hogy mi mindannyian ebben a világban papi szolgálatot végzünk. A Melkisédek rendje szerint. Kiki a maga helyén, ott, ahol él, ahol van, végzi ezt a szolgálatot Isten dicsőségére, maga lelke üdvösségére, és a másik ember üdvösségére tekintve. De nem mindegy, hogy hogyan végezzük ezt. Nem mindegy, hogy oda szenteljük az életünket, és mindjárt meglássuk, hogy mennyire fontos az, amit majd fejdíszként a főpap fejére kell tennie. Hogy ő maga el ne feledkezzen arról, hogy ő kicsoda. Nem mindegy tehát, hogy hogyan végezzük ezt. Nagyon fontos, hogy úgy végezzük, mint akik tudják, hogy nem önmagukéi, hanem az Istenéi. Ott van tehát a homlokdísz, amelyre ráerősítik az aranyból azt a homlokdísz, amely aranyból van, és ráírják azt, hogy az Úr szent tulajdona. Amit ráerősítenek ugye a fejsapkára, és amit ott kell hordania szüntelenül a főpapnak, amikor végzi ezt a szolgálatot. És neki sem szabad megfeledkezni erről, hogy ő nem más, mint az Úr szent tulajdona. És hadd álljunk meg egy kicsit itt ennél az igénél. Vajon, ha rátekint az Isten a mi életünkre, látja az életünkön ezt a jelet, hogy mi az ő szent tulajdonai vagyunk? Vajon látja az életeden, látja a szolgálatodon, látja mindazon, amit te ebben a világban megélsz, és amit cselekszel, hogy az Úr szent tulajdonaként teszed? Mert ha igen, akkor rajta van az ő áldása az életeden, cselekedeteiden, és ezeknek meg lesz az, nem csak a gyümölcse, hanem meg lesz a jutalma is. A főpap nem a nép bűnét hordozta az Isten szín elé. Legfeljebb annak az áldozati állatnak a hiányosságait vihette. Mi nem tudjuk egymásnak a vétkét az Isten színe előtt úgymond elhordozni, de oda tudjuk vinni imádságba. Mert érettünk már Krisztus az ő áldozatával, meghozta azt a nagy áldozatot, hogy bennünket visszavásároljon a bűntől és a kárhozattól. És ezt nem szabad elfelednünk. Ezért láthatatlanul is, de ott van minden hívő ember életében ez a mondat, hogy az Úr szent tulajdona. És az az ember, aki ezt megérti, az az ember, aki elfogadja Istennek ezt a pecsétjét, az az ember tudja, hogy az Isten az ő gondviselése. Még van más pecsét is az emberi életünkben, amely ott van jelen. Gondoljunk csak arra a pecsétre, amit Isten ráhelyez a kisgyermekkorunkban az életünkre, amikor a keresztség sákramentumában részesedünk. Isten elhívott és elpecsételt minket. Nálunk, a mi vallásunkban konfirmáció által mi hitvallást teszünk erről, megerősítjük ezt az elválasztást. Igennel válaszolunk erre. Ezek mind olyan dolgok, amelyet az emberi életünket, ahogyan énekeltük itt, arra sarkalják, hogy aszerint éljünk, amit az Isten ígéje tanított, és amit Isten ígéje mutatott számunkra. Mert mit használ kereszténységünk, ha nem aszerint élünk? Ha nincs igaz kegyességünk, és vétkezni nem félünk. Ezek mind olyan dolgok, amelyek Isten ígén alapulva arra tanítanak minket, hogy nekünk nem lehet más célunk, és nem lehet más értékrendünk, mint az, amit a Krisztus megadott. Ha mi elveszítjük ezt az értékrendet, ezt a célt és ezt az útirányt, akkor minden megüresedik, ami a vallásban van, és csak kultusszá válik, de nem Isten tiszteletté, nem lelki életté, nem hitvalló életté. És ott, ahol ez megüresedik, akkor kiüresednek a templomok is, mert miért menjen az ember olyan helyre, ahol nem frissül fel lelkileg, ahol nincs bűnbocsánat, ahol nincs Isten jelen,
ahol csak az emberi cselekedeteket hajtják végre. Ezért szűnnek nagyon sok olyan helyen gyülekezetek a nyugati világban, ahol az ember már csak külsőségekbe tiszteli az Istent. Isten óvjon meg bennünket ettől, hogy csak külsőségekbe tiszteljük az Istent. Legyen fontos számunkra az, amit itt a főpapnak ugye fejdíszén hordani kellett, hogy az Úr Szent tulajdona ő. Hogy mi is, mint Isten gyermekei, az Úr Szent tulajdonai vagyunk. Ez a dolog kötelez. Kötelez arra, hogy magamat állandóan emlékeztessem arra, hogy nem önmagamé vagyok ebben a világban, és nem önmagamé kell cselekednem, hanem az Istené vagyok. És ha az Istené vagyok, akkor az ő lelke által végezhetem mindazokat a tetteket és cselekedeteket, amik nem csak rám tekintve az én üdvösségemre hasznosak, hanem a másik ember életére nézve is. Ezért mindannyian egyen-egyenként ebben a világban ilyen szent papi szolgálatot végezhetünk. Isten megbízása pedig nem olyan megbízás, amelyet meggondolatlanul adott nekünk, mert Isten meggondolta azt, amikor ezt a megbízást neked és nekem adta. És ugyanakkor a megbízáshoz adott erőt is, bölcsességet is, hogy mi eleget tudjunk tenni ennek. Hogy ne önmagunknak éljünk, és ne önmagunké haljunk meg, hanem éljünk neki, és halljunk meg a bűnnek. Hogy bennünk ne az emberi énünk legyen az, ami meghatározza a gondolkodásunkat, az életformánkat, az életvitelünket, hanem az Isten tanítása, ígéje és beszéde. Hogy ezek ne csak szavak legyenek, hanem valóságát tudjanak válni az emberi életünkbe. És az Isten kérdez. Vajon rajta van-e a te életeden ez a felirat, hogy az Úr Szent tulajdona? Vajon te és én, mindannyian, akik hallgatjuk ezt az ígét, mi ennek megfelelően élünk ebbe a világba? És most ne úgy mérlegeljük önmagunkat, ahogyan az ember szokta, hogy hát mi mindig előre tesszük magunkat, hanem engedjük, hogy átvilágítsa az életünket az Isten beszéde. Ahogyan átvilágítja sokszor a röggön, ami emberi testünket, és meglátják bennünk azt, hogy hol a betegségnek a gócpontja, úgy átvilágítja az Isten ígéje is az életedet, az életünket, és rámutat az életünkbe azokra a dolgokra, amik nem Isten szerint valók. És ha ezeket látjuk, mert az Isten igéje rámutat, akkor cselekednünk is kell, döntenünk is kell. Mégpedig afelett, hogy tovább megyünk ezen az úton, és így élünk tovább, ahogy éltünk, vagy pedig ezeket megtagadva, az Isten segítségét kérve, ezeket a mi emberi életünkről levetközve, naponta megszentelődve az Isten igéje által haladunk az üdvösségnek az útján. Hát ezen az úton ott van az Isten. Minden más utat, amit keresett az ember, vagy meghatározott önmagának az ember ebben a világban, hát kudarc jellemzett. Tévút volt a vége. Az elveszés volt a vége. És az az út, amit Isten megmutatott nekünk a Krisztusban, az az üdvösségre vezető út. És erre az útra hívott minket, mindannyiunkat. Függetlenül attól, hogy ebben a világban hol élünk, milyen nyelven beszélünk, Isten ezt az utat mindannyiunk számára felkínálja lehetőségként. A döntés a tied és az enyém. Akarod-e járni ezt az utat? Ha akarod, akkor el kell fogadnod az Isten vezetését, az Isten értékrendjét, az Isten útmutatását. Akkor a bűnt néven kell nevezd, és a bűnt meg kell tagadd. Ha pedig önmagad szeretnéd élni ezen a világon, amint látjuk, ez a világ az önmaga útját akarja járni, ezen az úton nem találhatod meg az Istent. Önmagadat is elveszíted, és önmagaddal együtt elveszíted az örök életedet is. Az Isten útján ott van a megbecsülésnek és a tiszteletnek az értékrendje, a békességnek az értékrendje, a jóságnak és a megbocsátásnak az értéke. A világnak az útján ott van a türelmetlenségnek a rendje, a haragnak, a gyűlöletnek a rendje, a másik meggyilkolásának a rendje. Látjuk, milyen útirányt vett ennek a világnak az útja. Látjuk, hogy mi történik körülöttünk ebben a világban, és azt kérdezzük, hogy Isten meddig tűri ezt?
Kedves testvérek, a mi feladatunk az, hogy mi az Isten gyermekeinként, mindazok a csillagok, amelyek az éjszaka sötétségében fénylenek, vigyük az Isten fényét ebbe a világba, az Isten értékét ebbe a világba. És ha elvisszük ezt a parányi kis fényt, ez a fény vezet bennünket, és ez a fény lehet másoknak is a vezetője. És ez a fény az Isten felé hív minket. Utat mutat. Ezért kellett a főpapnak azokba az öltözetekbe felöltöznie, amelyet annak idején Isten megszabott, hogy önmagát is, népét is emlékeztesse arra, hogy az ő népe az Isten népe, papi szolgálatot végez, és nem hagyhatja a láb. Nem választhat más Istent. Mert abban a pillanatban, amikor más Istent választott, elhajolt az Istentől, és beérett az életébe ennek az útnak a gyümölcse, akkor ez keserű volt. És érvényes ez a mai világunkban élő emberekre is. Azok, akik hisznek az Istenbe, tudják, hogy nem választhatnak másként, sem akaratukból, sem maguk döntése szerint, elképzelése szerint, csak úgy, ahogyan az Isten ebben a világban kijelölt útját megmutatta nekünk. Aszerint kell dönteni és választani. És ezekben a döntésekben mindig-mindig ott van az ő lelkének a sugallata. Mert akiket az Isten lelke vezet, azok Istennek a fiai. Engedd, hogy Isten lelke vezessen téged. Engedd, hogy Isten gyermeke lehess ezen a világon. Nem fogod megbánni. De minden olyan döntésedben, amelyben nem vezetted be Isten, amelyet nem vezettél Isten színnel, amelyet nem osztottál meg Istennel, abban mind-mind behérik majd az a gyümölcs, amelyről azt mondjuk, hogy bizony nem kellemes, hanem keserű. És minden olyan döntésben, amelyet Isten lelke vezetésével hozunk meg, ott nem csak mi épülünk, hanem a környezetünkben levő emberek is épülnek. És egymás hite által itt tud épülni a gyülekezet is. Ezért ajándékozta a kultuszt Isten az ő népének, hogy ez a nép a maga hitét megélve az Isten közelségébe meg tudjon maradni, és el tudja végezni az ő papi szolgálatát a népek között. Ezért hívott el bennünket Isten, hogy mi is ebben a világban el tudjuk végezni az Istentől kapott feladatunkat, azt a szent feladatot, amelyet hit megőrzése és a hit továbbadása jelenthet. Mindazok számára, akik mellettünk és a környezetünkben élnek. És ha azt mi megtettük, akkor az Isten szolgálatába helyt álltunk. És azt mondja az Isten igéje, hogy Isten megbecsüli az ő munkásait. Mert fontosak vagyunk számára. Mindaz, aki az ő gyermeke, és az ő gyermekeként él ebben a világban, az már ebben a világban érezheti az örök élet kezdetét az életébe, és az élet után pedig olyan tökéletes boldogsága lehet, mert emberi szem nem láthat, elme meg nem gondolhatott, amelyben Istennel, az Atyával, az örökké valóságban élhet. És ez nem mese, hanem ez az eljövendő igazsága lesz, amely beteljesedik. Boldog az az ember, aki úgy tudja élni az életét ebben a világban, mint aki rábízta magát az Istenre, és minden nap élvezi az Isten vezetését. Naponta ott vannak Isten áldásai az életébe, és ezeket az áldásokat nem csak magának tartja meg, hanem szétosztja azok között, akik közé elküldi őt az Isten. És ezáltal másokat is gazdagít. Ezáltal másokat is vezet az Isten útján, és ezáltal mások számára is meg tudja nyitni Isten rajta keresztül az ő mennyországának a kapuját. Isten áldja meg így mindannyiunknak egyen-egyenként a szolgálatát. Amen. Isten dicsőségére a 428-as dicséretünket énekeljük. 428-as dicséretünk így kezdődik: Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni.

Dicsőítünk és magasztanunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy te gyermekeidé választottál. Méltónak találtál és tekintettél bennünket arra, hogy ígédnek hallgatói és ugyanakkor annak gyümölcstermői lehessünk. Köszönjük ezt a mai napot is, hiszen kegyelmed által újból elkezdhettük egy másik hónapnak, a vasárnap délelőttjén a neked való szolgálatot, az elcsendesedést. És ebbe te tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy fontosak voltunk és vagyunk ma is számodra. Nem csak egykoron cselekedtél a te fiadban úgy, ahogyan bölcsnek láttad, hogy minket megments és megszabadítsa a bűntől és a kározattól, hanem ma is velünk vagy, velünk lakozol, vezetsz és tanácsolsz minket. Köszönjük, Urunk, ezt a türelmet, amelyet megmutattál felénk, és azt is, hogyha sokszor a magunk feje szerint döntettünk, és letértünk a jó útról, te figyelmeztettél. Nem hagytál úgy magunkra, hogy teljesen összetörve legyünk, azért, hogy teljesen elveszett állapotban maradjunk, hanem te újból közel jöttél hozzánk. Szívünkre beszéltél, levetted a bűnnek terhét rajtunk, és bűnbocsánatot ajándékoztál bűnbánatunkra. Köszönjük ma is azt a szép tanítás, amellyel felhívtad a figyelmünket arra, hogy mit jelent a te gyermekednek lenni a mai világba. Arra bátorítottál, hogy álljunk helyt, és ne arra tekintsünk, hogy mivel pecsétel meg bennünket ez a világ, vagy hogyan ítél el minket, hanem arra gondoljunk, hogy mi a te szent tulajdonaid vagyunk. És ez becsesebb mindennél, mindannál, amit fel tud számunkra mutatni, vagy kínálni ez a világ. És érdemes megmaradni a te gyermekednek. Köszönjük, Istenünk, a feladatot is, amelyhez az erőt kirendeled a te szent lelked által. Hadd legyünk valóban úgy, mint a te csillagaid, ennek a világnak sötétségében, hogy ki tudjon világítani a maga helyén, ahova rendelted és ahova helyezted ebben a világban. És Urunk, ha erőtelenség vesz rajtunk erőt, vagy ha megkörnyékez bennünket a bűn, könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ne legyen úrrá az életünkbe, hogy ne hozzunk szégyent rejád, hanem legyünk, mint a te gyermekeid, hűségesek hozzád. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban utat mutattál, egymásra bíztál ebben a világban, hogy egymás hite által épüljünk. Köszönjük ezt a drága ajándékot, ami az Anya Szent Egyház, amelyben megélhetjük hitünket, elmondhatjuk örömeinket, gondjainkat, bajainkat, megoszthatjuk egymással mindazt, amit elértünk, vagy a mi bukásainkat is. És egymás hite által könyöröghetünk, hogy építsd a te Anya Szent Egyházadat ebben a világban. Hadd legyen a te Anya Szent Egyházad a lelkeknek az otthona. Így kérünk, hogyha megáldottad bejövetelünket, áld meg kimenetelünket is, hogy a hétköznapi életünk is a te szolgálatodba tudjon zajlani és történni. Hadd lássuk meg ezekben az eseményekben, amiket megélünk, a te jelenlétedet, jóságodat és szeretetedet. Így kérünk, áld meg mindannyiunknak az életét és szolgálatát e földi életünk során. Amen. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Jöjjetek, testvérek, hallgassunk a lélek szavára, imádkozzunk csöndbe, magunkba szállva.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mondjuk el, testvérek, hangosan a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten iránti hálával köszönjük az elmúlt gyülekezeti alkalmainknak a perselypénzét, a beszolgáltatott egyházfenntartó járulékot és a testvéreknek az adományát. Köszöntjük a mai napon is az elmúlt héten születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő testvéreket, az elhunytainkra pedig gondoljunk kegyelettel. Mához egy hét vasárnap délután 17 órától szeretett vendégséget szervezünk a gyülekezetünkbe, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre az alkalomra. Vendégül fogadjuk majd Grezsa Csaba, Kolozsvár főkonzul urát. Ugyanakkor ezen az istentiszteleten a konfirmáló gyerekek szüleinek is szülőértekezletet fogunk tartani, hiszen van megbeszélni valunk, szeretettel hívjuk és várjuk őket is erre az alkalomra. Isten dicsőségére, lelkünk épülésére a 455-ös dicséretünket énekeljük. 455-ös dicséretünknek mind a három versével magasztaljuk Istent. Az első vers így kezdődik: Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad, világteremtő a te szózatod. 455-ös énekünket énekeljük.

Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván a heidelbergi KT bizonyságtételét. Életemben és halálomban egyetlen vígasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Ámen. Áldás előtt énekeljük a 90. Zsoltárunk első versét, te benned bíztunk elejétől fogva.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán szerint a tét az, hogy sikerül-e tudás alapú társadalommá válnunk. Alig indult el, akadozik a platform. Nem bírságolják a tollró útdíjat kifizetni nem tudókat. Idősek világnapja. Egyre tovább élünk. A munkahelyeket és az egészségügyet is ehhez kell igazítani. A hétvégén kerékpáron fedezhetik fel Szilágy Sámson dombvidékét. Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Romániának tudásalapú társadalommá kell válnia, amelyben a döntések és a közéleti viták tudományos tényeken és szakértelmen alapulnak. Jelentette ki Nikus Ordán államfő a Bukaresti Egyetem mai tanévnyitő ünnepségén. Az elnök szerint a következő időszak egyik legfontosabb kérdése, hogy sikerül-e olyan társadalmat teremteni, amelyben az emberek az egészségükkel kapcsolatos döntéseiket, az orvostudomány eredményeire, a múlthoz való viszonyulásukat pedig a történettudomány kutatásaira alapozzák. Nikus Ordán arra kérte az oktatókat és a kutatókat, hogy szakterületük képviselőiként az egyetemi közegen kívül a közéleti viták színterein és a közösségi oldalakon is legyenek jelen. Ha mellőzzük azokat a felületeket, amelyeken a társadalom jelen van, például a TikTokot, amelyet 9 millió romániai használ, akkor két párhuzamos valóság alakul ki. Így olyan emberek befolyásolhatják a társadalom irányát, akik nem rendelkeznek például történelmi vagy pénzügyi ismeretekkel, fogalmazott az államfő. Október 1-től élesben működik a Tollró platform. Ettől az időponttól az úthasználati matricát, az útvonaljegyet és a Tollró útdíjat kizárólag az új útdíj fizetési rendszeren keresztül lehet megvásárolni. Csak hogy a rendszer döcög, fennakadások jelentkeztek, és sokan nem tudnak vásárolni. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság ma közölte, hogy nem bírságolják meg azokat, akik az október 1-től beüzemelt platform műszaki hibái miatt nem tudták kifizetni a Tollró útdíjat, írja az Agile Press. A tájékoztatásban hangsúlyozták, hogy a szankciók alóli mentesség a platform műszaki hibáinak elhárításáig tart. Az érintett időszakra eső útdíjat utólag a rendelkezésre álló adatok alapján állapítják meg, többletköltség nélkül, tették hozzá. Október 1-e. Az idősek nemzetközi napja a globális előregedés példátlan kihívásaira és lehetőségeire irányítja rá a figyelmet. A 60 év felettiek száma 1980 óta megháromszorozódott, és mára a 760 milliót is túlhaladta. 2050-re pedig úgy becsülik, eléri az 1,6 milliárdot. Éppen ezért az ENSZ 2026-ban a szociális védőrendszerek fenntartható újragondolását és az időskorúak jogi elismerését sürgeti. Ezt a világnapot, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlése 1990. december 14-én a 45/106-os számú határozat alapján hirdetett meg. 1982-ben kezdeményezték. Akkor dolgozták ki az idősek megsegítésére vonatkozó nemzetközi cselekvési tervet, amelyet az időskorról szóló világkonferencia fogadott el, és az ENSZ közgyűlése hagyott jóvá. Írja az UN.org, idézi pedig az Agile Press. A hétvégén ismét kerékpárosokkal telik meg Szilágy Sámson és a környező dombvidék. Ugyanis október 3-án rendezik meg a Fedezd fel Szilágy Sámsont, Vlegyásza Kupa elnevezésű Cross Country hegyi kerékpáros eseményt, amelynek célja a sportolók megmérettetése, ugyanakkor Szilágy Sámson és Szilágyság természeti közösségi értékeinek bemutatása. A szervezők úgy alakították ki a versenyt, hogy a kezdőktől a tapasztaltabb kerékpárosokig mindenki megtalálhassa a számára megfelelő kihívást. A hosszú táv mintegy 54 kilométeres, a szintkülönbség pedig körülbelül 900 méter. Ez a teljes cross-country körpálya, amelynek elsősorban azoknak szól, akik komolyabb sportteljesítményre készülnek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 64 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma derült égboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 5 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreink ez az Ecsel Pressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla, Andrea, a Tóvidéki Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír! Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz. Zsoltárok könyve 71. fejezetének 20. verse. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből. Péter második levele, 2. fejezetének 9. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
5: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Credo.
3: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele 3. fejezetének a 13-tól 18-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Makkai László, a magyarországi maklári református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a cselepes világ nem válaszol az imáidra a című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség. Jakab apostol levelének harmadik fejezetét olvassuk tovább, a 13. és 18. versek közti szakaszból emelek ki egy részletet, ez pedig a következő. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló, és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Amen. Napjainkban, mintha egyre nagyobb szükség lenne azokra a jellemvonásokra és döntésekre, amelyeket felolvastam. Postai sorbanállás közben, vagy éppen iskolai szünet ideje alatt. Orvosi rendelőben, esetleg benzinkúton várakozva, felértékelődik, és egyre szükségesebbé válik a békesség és az erre való törekvés. A türelmetlenség, a haladjunk már feszültsége elvakíthat bármelyikünket, és nem látjuk meg a másik embert a maga sebezhetőségében, abban, hogy nyugodtságunk és a belülünk sugárzó békesség akár gyógyír is lehetne számára. Az önmagunkban, önmagunkkal lévő békesség alapfeltétele, hogy megbékültünk Istennel. És őrizzük ezt az állapotot. Nem konzerváljuk, hanem kincsként megbecsüljük. A bölcsesség jellemzője a békesség, olvassuk. Nem a minden mindegy semlegessége, nem a minden nagyon szép, és mindennel meg vagyok elégedve hamissága, hanem az a biztos tudat, amit az énekeskönyvünk 628. éneke így fogalmaz meg. Áldó hatalmak oltalmába rejtve csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme tanít minket a példabeszédek könyve. Kérjük a mindenség Urát, hogy adjon bölcsességet bőséges,

hogy békességet sugározzunk magunk körül. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy békességünk lehet. Még nehéz időkben, fájdalmak közepette, bánatban kiárasztod ránk a békét. Adj békét nekünk, Urunk. Segíts békességet teremteni, segíts kibékülni másokkal, és segíts, hogy a békességhez szükséges dolgokat, a bűnbánatot, bűnvallást, bűnbocsánatot mi se spóroljuk ki. Könyörülj rajtunk így. Amen.

Isten üzenete Makkai László, a magyarországi maklári református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Jakab apostol levele 3. fejezetének 13-tól 18-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Cserepes virág nem válaszol az imáidat című részt, felolvassa a rádiónk munkatársa, Janicsko Mihály Noémi.

A cserepes virág nem válaszol az imáidra. A szubjektív hit mítosza. Kelly a konyhaasztalnál ült barátjával, Heatherrel. Szerintem mindannyian olyan hittel rendelkezünk, ami nekünk helyes. Úgy értem, azért a kereszténység még nem minden. Az a fontos, hogy higgyünk. Heather összeráncolta a szemöldökét, mintha az segítene a gondolkozásban. Ja, lehet, bólintott. Végül is a kereszténység is arról szól, hogy hit által van a megváltás, akkor meg... Hallgatott egy kicsit, majd újra neki kezdett, ezúttal kicsit lassabban beszélve. Akkor meg szerintem se lényeges az, hogy miben hiszel. Az a lényeg, hogy eléggé higgy benne. Bocs, Kelly. Bocs, Heather. Ez egy tévhit. Egy főiskolai professzor nemrégiben így szólt a tanítványaihoz. Én a hitben hiszek. Hiszek a hit erejében. Láttam, hogy életeket tud megváltoztatni. De ez nem kereszténység. Ez egzisztencializmus. Az egzisztencializmus a hitet hangsúlyozza, de különösebben nincs tekintettel arra, hogy miben vagy kiben hiszünk. Egyszer meghívtak egy nagy egyetem filozófia tanszékére, hogy arról a marxista elméletről vitázzunk, ami az embereket elsősorban gazdasági lényeknek tekinti. Megemlítettem közben, hogy Jézus feltámadása döntő fontosságú a számomra, mivel én személy szerint eléggé ragaszkodom a történelmi, bibliai hithez. Nézze meg, Dával, szakított félbe az ellenfelem. Itt most nem a feltámadás a lényeg. Nem számít, hogy megtörtént-e vagy nem. Ami fontos, valóban hiszi, hogy megtörtént, vagy nem? Uram, feleltem, ez nem így van. Igenis számít, hogy igaz-e, amiben hiszek. Mert ha amit hiszek hamis, akkor nincs jogom a keresztény hitemhez. A vita után megszólított egy muszlim diák. Mr. McDowell mondta, ismerek olyan muszlimokat, akik sokkal jobban hisznek Mohamedben, mint sok keresztény Krisztusban. Az lehet, feleltem, de itt nem ez a lényeg. Nem az számít, hogy mennyire hiszel valamiben, hanem hogy miben hiszel. A hit értéke nem abból származik, hogy milyen erősen hiszünk, hanem hogy miben hiszünk. Ha erősebben hiszel, mint bárki más a történelem folyamán, de a hitedet mondjuk a szobádban álló cserepes virágba veted, akkor olyan kapcsolatod van Istennel, ami megment téged? Bocsánatot nyersz tőle a bűneidre? De hát miért nem? Talán nem hittél elég erősen? Nem. Mert egy cserepes virágban hittél. Ha viszont csak akkora hited van, mint egy szeplő, de ezt a hitedet Jézus Krisztusba veted, lesz olyan kapcsolatod Istennel, ami megment? Bocsánatot nyersz a bűneidre? Hát persze. Mi is a különbség? Az, hogy miben, kiben hiszel, ez a különbség. A keresztény hit nem egy szubjektív hit, hanem teljes mértékben objektív. Ezért állítja ezt Pál apostol a Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetének 17. versében. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Pál felismerte, hogy a személyre szabott, szubjektív hit, függetlenül attól, milyen erősen hiszel, kevés ahhoz, hogy megmentsen a bűnből. De ha hitünket a feltámadott Krisztusba vetjük, megmenekülünk, kegyelemből, hitáltal, ahogy ezt az Efézusiakhoz írt levél 2. részének 8. versében is olvashatjuk. A hit nem ment meg téged. Krisztus válthat meg egyedül.

Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hosteller Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, a Cserepes virág nem válaszol az imáidra című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Reményik, Sándor, ha számba vetted. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot. Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk, mert végtelen a vétkeinknek száma, s talán nem az a legölőbb csapás, mit sújt az öklünk tudva, odaszámva. A legsikoltóbb sebb talán nem az, mit oszt a kardunk nyílt lovagi tornán, s talán az sem, mit suttogva hát mögött ejtünk kajánul, titkon és orozván. A legsikoltóbb, legégőbb sebek egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet, mely indult jó akarat ösvényén, és öntudatlan gúnyba tévedett. A legszörnyűbb lavinák úgy lehet, indulnak egy elejtett szó nyomán. Mit elhallgatni véltük nincs miért, s mit elhallgatni jobb lett volna tán. S mikor egy gyötrődő szív úgy eped egy szónkért, mely meg tudná váltani, s virágos kertből sivataggá lesz, mert azt az igét nem mondottuk ki. Mert elnéztünk a ködös messzeségbe. A léptünk rajta döngve áthaladt, semmit se tettünk, csak nem vettük észre, és eltapostuk, mint egy bogarat. Ó, végtelen a vétkeinknek száma! Mi álomroncsba tört reménybe járunk, pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, szüntelenül egy virágot tör le lábunk. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot.

Mr. Me.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Fája. Benedek Elek meséje. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, volt egy királyné. Ez a királyné halálos ágyán azt hagyta az urának, hogy csak annak adja a leányát, aki egy ágat hoz a nap fájáról. De azt is megmondta, hogy azt az ágat csak félszemű ember hozhatja el. A királykisasszony, mikor az anyja meghalt, már nagy, eladó lány volt, s a király mindjárt ki is hirdette az egész országban, hogy csak jöjjenek a félszemű emberek, s induljanak a nap fája után, amelyik megtalálja, s ágat hoz róla, azért lesz a király kisasszony. Összegyűltek az országból mind a félszemű emberek, öregek, fiatalok, el is indultak a király parancsolatja szerint, be is jártak országot, világot, de egy sem talált a nap fájához.

erdőkön, mezőkön által, aztán egyszerre egy olyan magas hegynek ért a tetejére, hogy kalapjával szinte a csillagokat verte. Amint fölér a hegyre, látja, hogy ott fekszik egy sas, szárnya, lába el volt törve, nem tudott megmozdulni. Nézi, nézi a legény a madarat, megsajnálja, s gondolja magában, minek kínlódjék az a szegény madár, ő bizony agyonveri. Föl is kap egy követ, fejbe akarja dobni a madarat, de az megszólal. Ne üss agyon, te szegény legény, inkább adj ennem innom, hogy erőre kapjak, s bizony nem bánod meg a jóságodat. A legény mindjárt eldobta a követ, a kulacsából megitatta a madarat, a tarisznyájából megetette. Aztán szedett mindenféle csudafüveket, azoknak a levével megkenegette a sas szárnyát, lábát, s 2-3 nap sem telt belé, erőre kapott a sas, lábra állott, a szárnyát megcsattogtatta, hogy csak úgy zúgott belé a levegő. No te legény, mondotta a sas. Jót étel helyében jót várj. Meggyógyítottál, kívánj akármit, megteszem. Mondja a legény, hogy miben jár. Hiszen az Isten volt veled, hogy nem ütöttél agyon, mondotta a sas, mert úgy tudd meg, hogy én a napkirály madara vagyok, most is miatta esett a szerencsétlenségem. Megparancsolta, hogy raboljam el a felhő király leányát, de rajta kapott a felhő király, mikor éppen megragadtam a leányát, s úgy lecsapott az országából, hogy lábam, szárnyam eltörött. De visszamegyek másodszor is, mert addig a gazdám szeme elé nem kerülhetek, míg a felhő király lányát el nem raboltam. Hát csak gyere velem, ülj a hátamra, elviszlek felhő országba. Mikor odaérünk, aranyos kígyóvá változtatlak téged, s éppen amellett a fa mellett doblak le, ahol a király kisasszony szokott üldögélni. Ő majd bizonyosan utána szalad, én meg előröppenek a búvóhelyemről, fölkapom őt, fölkaplak téged is, s meg sem állunk a napkirály országáig. Úgy is tettek, ahogy a sas mondotta. Ráül a legény, a sas fölemelkedik, elrepül nagy szárny csattogtatással, s egy szempillantás alatt megérkeznek a felhő országba, ott is a felhő király kertjébe. Hát a király kisasszony csak ugyan ott ült egy rengeteg nagy fa alatt. Visszafordul a sas, rálehel a legényre, s az abban a pillanatban aranyos kígyóvá változik, aztán csak lesiklik a sas hátáról be a felhő király kertjébe, s gyorsan elkereng a fa előtt. Meglátja a király kisasszony, elsikoltja magát nagy örömében, szalad a kígyó után, hogy megfogja, s mikor éppen a kert végéhez ért, a kerítés aljából előugrott a sas, felkapta a király kisasszonyt, fel az aranyos kígyót, s repült, mint a szél, még annál is sebesebben a napkirály országába. Mire odaért, az aranyos kígyóból ismét legény lett, s mikor meglátta a napkirály országát, a szeme szája tátva maradt a nagy csodálkozástól. Színarany palotában lakott a napkirály, gyémánt volt minden ablaka, fák, füvek, s minden, amit látott, arany s gyémánt vala. De bezzeg nem búsult a király kisasszony sem, mikor meglátta, hogy milyen szép országba hozta a sas. Hát még amikor meglátta a napkirályt, na, fölvezeti a napkirály a király kisasszonyt a palotába, s ment utána a sas is, s azzal a legény. Mondotta a sas. Felséges királyom, én elhozám neked a felhő király leányát, hanem enélkül a félszemű legény nélkül nem lettem volna képes. Ez a legény azért jött, hogy adj neki egy ágat a napfájából. Hogy ne adnék, mondta a király. Kimennek a kertbe, ott a napfájáról letör egy ágat a legény. De még olyat se látott világon való életében, arany volt a levele, gyémánt a virága. Azt mondta a sas. No, legény, vigyed az ágat. Tudd meg, hogy ezzel csak meg kell legyinteni a halottat, s egyszeribe feltámad. Elbúcsúzik a legény a sastól, megy haza nagy örömmel, viszi a királynak az ágat, s mondja, hogy milyen csuda ereje van annak. Hely, Istenem! Örvendezett a király.
Most már tudom,

0: Miért hagyta meg halálos ágyán a feleségem, hogy a nap fájáról ágat hozassak? Mindjárt mentek a temetőbe, kiásták a királyné koporsóját, s ím csak ugyan, amint szelíden meglegyintették az arcát az ággal, felnyitotta a szemét, elevenné vált, hétszerte szebb volt, mint annak előtte. De bezzeg volt öröm. Még aznap megtartották a lakodalmat, a király kisasszony felesége lett a félszemű legénynek, s ma is élnek, hogyha meg nem haltak.
1: Bolhamadár. Egy szoknyában lakott egy bolha. Nem is ment rosszul a dolga, nem ivott mást, csak vért, és nem fizetett lakbért, élvezte a bolha létet, nem fenyegette csalétek, nem háborgatták praktikák, övé volt a világ a bokától egész a derékig. S csöndben telt volna tán élete végig, tán sírja lett volna a szoknya korca, ha nem határoz másképpen a sorsa. Ám úgy esett egy alkalommal, a szoknyát sok más tarkalommal kiteregették, kiporolták, s leverték róla a bolhát. A szegény lehuppant a földre, fejét csóválta megütődve, s mérgelődött, hogy a szoknyák táján romlik a közbiztonság. Aztán ugrott, ahogy csak bírt a lába, hogy visszatérjen nyájas otthonába. Ugrott egy akkorát, amekkorát, senki más nem ugorna, csak egy bolha. S a szoknyába már bújt is volna vissza, ha nem suhajt alatta egy giliszta.
2: De szépen száll a bolha madár.
1: Meghallotta ezt a bolha. Vére a fejébe tódult, nekilódult. Ugrált jobbra, ugrált balra, le az útra, fel a falra, homorítva, melső lábát leszorítva, a gilisztát szomorítva, mely irigyen, többször sóhajtott imigyen.
2: De szépen száll a bolha madár.
1: Addig ugrált, míg elfáradt. Kiválasztott egy fűszálat, odafent megpihent, s panaszolta. Milyen terhes madár volta. Körbeállják, megcsodálják, idehívják, odahívják, szegény bolha vérét szívják. Ma holnap már repülni sem engedik, pedig, ha nem volna annyi dolga, felszállna a bolha holdba. Ám de ott röppent el épp a gonosz veréb, csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég, ha a bolha madár volna, szárnya volna néki, tolla. Ugrott a bolha a házba, be a szobába, az ágyba, ahol 120 bolha lakott. Ajtajukon bekopogott, megvárta mind, amíg fölkel, s így szólt, toll kell! S a bolhák, mint a héja, lecsaptak a párna héjra. Egy toll kibökődő tokját valahányan közrefogták, neki ment a nagy bolha regiment, addig tépték, addig nyúzták, a tollat végül kihúzták ki az udvar közepére. 60 húzta, 60 tolta, elől az érdekelt bolha, így kiáltotta verébre.
3: Ide nézd, te csibész! Kétség hozzám, nem hatolhat, itt hozzák a bolhatollat!
1: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, madár tojásokat tojna. Ugrott a bolha az olba. Ott ült kakasné, kotolva takargatta 20 tojását, ne is lássák. De a bolha hozzá lépett udvarolva. Kedves tyúk, bocsánat, jérce, ha velem helyet cserélne, elmehetne szórakozni. Nem fogok én kárt okozni, hogyha elmegy egy kicsit a tojáskák. Ó, mi szépek, ó, mi drágák, észre sem veszik. Bolha szóval addig győzte, hogy a tyúk egy kakas szóra elszaladt a szemétdombra. Tojások közt legfelsőre felugrott a bolha, onnan kiáltotta.
3: Kot, ide nézd, te csibész, elhiszed-e, hogy madár vagyok?
1: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, gyönyörű szépen dalolna. És a bolha, ahogy csak lábai bírták, fölkereste a pacsirtát. Elmesélte, hogy dalolna, de a hangját elvesztette, nincs idő, hogy megkeresse, mert többfelől sürgetik, bolha nóta kell nekik. A pacsirtát arra kéri, hogy a hangját csak egy napra adja kölcsön, jó kamatra, visszahozza, megígéri. Nevettében a pacsirta, még a könnyét is kisírta. Ó, te bolha, ó, te banga, belül van a madár hangja, senkinek sem adhatok kölcsön abból, jó napot! De a bolha tovább kérte. A hangversenyt megígérte, kárba veszel annyi költség, a pacsirtát meg ne sértse, háta mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha énekel. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta,

0: Elkiáltott. Te kis bolha, te kis senki, ha én hátad mögé állok, téged ki fog észrevenni? Szegény bolha mód felett elszomorodva utazott 3 nap, 3 éjszaka egy nadrágszáron, míg elért egy boltba, felugrott a polcra, bolha nyelven elmakogta. Kapható-e bolhakotta? Bolhakotta, elfogyott, volt szerencsénk, jó napot! Így a bolha, látván, hogy betölt a sorsa, örökre elbújdosott. Otthon pedig a madárkák várták vissza, egyre várták. 2 hét múlva Harkályolga kidobolta. Mindenkinek illik tudni, ha egy barna ugribugrit lát, bármilyen nagyot ugrik, s bárha volna páva tolla, struc tojásokon kotolna. Nem madár az, csak is bolha. Tréfás mackók. Hol volt?
1: Hol nem?
0: Messze, messze. Volt egy bogyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg medve, annak pedig fia 2. 2 kis bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos, tréfás kis semmire kellő. Hát egyszer az öreg medve megy, megyen a rengetegbe, megyen egy kis málnát szedni. Megy a bogyos, lompos, loncsos, a bozontos öreg medve éhségében málnát enni. Megyen a medve, morrog a mája. Megy vele a rengetegbe 2 kis bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos fiacskája. Elunják a hosszú sétát, s a 2 bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyök mackó sorra veszen minden tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Úton megyen nem poroz, vizen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen nem susog, eső éri nem ázik, ha fagy éri nem fázik, mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a napsugár.
0: Tovább folytatják a sétát. S a 2 bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyök mackó szedi elő a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bozontos. Erdőn által végvásznak a teregetnek, mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Éj, te kölök, hát mi lenne, az bizony az országút.
0: Tovább folytatják a sétát. S a 2 bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Kifele megy, befele áll, befele megy, kifele áll, lefele megy, felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Hé, te kölök, hát mi lenne, az bizony a macska farka.
0: Tovább folytatják a sétát. S a 2 bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bozontos. Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Hű, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a körök dinnye.
0: Tovább folytatják a sétát. S a 2 bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek lábak nélkül, jön egy király napkeletről, mind megeszi szája nélkül, mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a hó és a nap.
0: Tovább folytatják a sétát. S a 2 bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát, de az apjuk csöndet int. A 2 mackóra tekinte, 2 kis bozontos fiára, s ő kérdez utoljára.
1: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál, mi az?
0: Hallgat ám a 2 okos, bogyos, lompos és bozontos tréfálkozó kicsi bocs. Tekergetik nyakukat, úgy szégyellik magukat. Mondogatják magukba.
1: Úton megyen, médula, keze lába, kor.
0: kapcsolja, szőr maga, szőr nadrágja, Szilágyi bársony a szaká, mi az?
2: Szól az apjuk.
1: Látjátok, éppen ezt nem tudjátok. Majd megmondom, micsoda. Hát a medve! No, elég volt, elég már a tréfából. Mind a kettőtök buta.
2: Megyen a medve, morrog a mája. Megy az öreg medve előtt, egymás mellett, kéz a kézben. Két kis bogjos, lompos, loncsos, két bazantos fiacskája.

0: kimondani, hogy ki lenni.
1: Nekem is a végén már nem sikerül, mert nagyon bele.

Gyönyörűbb Budapest soha nem volt talán. A vén tabán már csupa virág, a fény tovaszál. Színes álmok taván sohasem volt még szebb világ.

járt-e fenn a halászbástyán, mikor már a nap lement? Esti csókját takarta árnyával a parlament? Tudja, hogy éjszak egy árkád mélyen mi sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még?

Van egy édes kis hely Budán, csak szerelmes járat csupán. Nagy fák alatt, kis padok, ragyognak a csillagok. Volt egy siker, nagy tapsvihar, onnan indult sok-sok nyári dal. Mit hajnalban Pestre vitt az alagút, másnap már mindenki így.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.